0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: csak húzta, húzta, húzta magad után. Én meg hagytam, hagytam, hagytam, egy diszkrétséget húztam magam után.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az óra mutatója már elhagyta a kettest, június 11-e van. Ha ébren vagy, vagy éppen úton, tarts velem, és indítsuk a mai napot. Elsőként a legfontosabbal.

Nagyon boldog névnapot a Barnabásoknak, a születésnaposoknak pedig nagyon sok boldogságot. A mai évfordulós naptárunk egészen elképesztő kulturális és mozis mérföldköveket tartogat. Pontosan 44 évvel ezelőtt ezen a napon mutatták be először Steven Spielberg szívmelengető sci-fi klasszikusát, az E.T. a Földön kívüli című filmet. Biztos vagyok benne, hogy a hazatérni vágyó kis jövevény története szinte mindannyiunk gyerekkorát elkísérte. A klasszikus zene és a képzőművészet kedvelő is ünnepelhetnek ma. 162 éve született a monumentális operáiról és szimfonikus költeményeiről ismert német zeneszerző, karmester, géniusz Richard Strauss. Végül, de legkevésbé sem utolsó sorban, ma 89 éve látta meg a napvilágot a hazai neoavantgárd művészet egyik legnagyobb korszakalkotó alakja, Maurer Dóra, a Kossuth-díjas grafikus festő és filmkészítő, a nemzet művésze. Sajnos idén februárban hagyott itt minket, de lenyűgöző geometrikus formavilága és szellemi öröksége örökre velünk marad. Tarts velem a következő órákban is, most pedig lendítsük be a csütörtök hajnalt Nikóval. Ez a Hányszor, itt a Petőfilm.

A Pangasztig és a Hosszú volt a nyári Petőfin, ahol minden magyar hosszú, még csak most kezdődik. És az enyhülés is megérkezett egyébként a nyárral együtt. Fellélegezhetünk a csütörtöki front után. A mögöttünk álló front miatt már a virradóra sokfelé kapunk kiadós esőt, záport és zivatarokat. A jó ír az, hogy napközben a csapadék zöme egyre inkább áthelyeződik keletre és északkeletre, mögötte pedig végre felszakadozik a felhőzet, így hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüt majd. Ugyanakkor az északnyugati szél sokfelé kifejezetten élénk, erős lesz, és a hőségnek is búcsút inthetünk. Délután már mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, mindössze 21 és 27 fok közötti igazi felfrissülést hozó maximumokat mutatnak a hőmérők, úgyhogy élvezzük ki a kellemesebb időt, az utakon pedig vezess nagyon óvatosan. A folytatásra Váci Esztert hozom neked itt a Petőfin, ez a Dunaparton.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hazai zenékkel üdvözöljük a kis pénteket, vagyis a csütörtököt, így június 11-én itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Laura Onuskót mindjárt hozom, ahogy a Nomád csapatát is, de még mindezek előtt Dévával indulunk el, akitől szól a Galambok.
0: Itt egy újabb óra. Kizárt.

0: Rádió minden magyar.
1: Vilkó, fiú, te lemondanál mocsáról egy némberkedvié?
2: Hát Isten ments, Kóri.
1: Helyes válasz, fiam.

minden magyar. Egy hazai tehetségkutatóban ismerhettük meg Szirtes Dávidot, aki bár a 7. adásban búcsúzni kényszerült, egy pillanatra sem adta fel az álmait. Olyannyira nem, hogy nem sokkal később már a Dal 2023 színpadán láthattuk viszont. Dávid útja a reflektorfényig finoman szólva sem volt sétagalop, gyerekkora utolsó éveit nevelőszülőknél töltötte, akik egyáltalán nem támogatták a zenei ambícióit. Számára azonban a zene jelentette a legfőbb kapaszkodót a nehéz időkben. A kitartása meghozta a gyümölcsét, és ahogy ő fogalmazott, most érzi csak igazán, hogy az álma végre valóra vált. Jön Szirtes Dávid és az Olyan akarok lenni, itt a Petőfi.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

vagy a Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar, és ahol csütörtök hajnalban is hazai kedvencek, különlegességek követik egymást. Kitörni a toxikus szerelemből. Ezzel az üzenettel érkezik Dankó Tünde, akit 2022-ben egy hazai tehetségkutató színpadán ismerhettünk meg, hogy saját dallal és a karantén alatt teljesen magától elsajátított ukulele játékával azonnal elvarázsolta a mentorokat. A zeneiskolát és a Magyar Rádió gyermekkórusát is megjárt énekesnő a Rózsaszín című őszinte újdonságával jelentkezik. A dalt élet első toxikus kapcsolata inspirálta, és az ebből fakadó tehetetlen kétségbeesést dolgozza fel. Tünde a szerzeménnyel azoknak szeretne üzenni és vígaszt nyújtani, akik jelenleg is hasonló cipőben járnak, megnyugvást hozva, hogy nincsenek egyedül a problémájukkal. Jöjjön Dankó Tünde és a Rózsaszín itt a Petőfin.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hazai zenékkel küzdjük le a csütörtök hajnalt itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Jön a Nova Prospect nem sokára, ahogy Fehér Zollit is hallhatjuk majd, de előbb Edelman Szofi angyali hangját hallgathatjuk meg. Itt leszek, ez szól a Petőfin. Tarts velem!
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag

egy szót sem szólsz, de mégis értelek. Szívünk együtt dobban, de mondd, ha tévedek.

Adom a lelkemet, csak akkor kapod meg, ha engem szeretnél, és nem csak a testemet.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Ha pedig követted idén a dalt, akkor a most következő nevet, csapatot már biztosan megjegyezted, ugyanis ott robbantak be a köztudatba. Ők a Richman Orchestra. Az Idő elmúlt című zenéjükkel valósággal taroltak. A 30-as mezőnyből a nézők szavazatainak köszönhetően egészen a döntőig a legjobb 11 produkció közé meneteltek, és abszolút közönségkedvencek lettek. A 8 tagú formáció valami egészen elképesztő zenei koktélt hoz nekünk. Világzenét játszanak, de egy nagyon dögös magyar csavarral teszik mindezt. Náluk a folk, a ska és a punk találkozik egy hamisítatlan balkáni fűszerrel, amit hegedű, trombita, tuba, zongora, gitár és eszméletlenül feszes dobok keltenek életre. Ahogy a srácok fogalmaznak, ezek a ritmusok nem hagyják egy helyben állni az embert. A koncerteken pedig garantált a megállíthatatlan tánc, a közös éneklés és a hatalmas mosolyok. Jön a Richman Orchestra a Petőfire. Ez az Idő elmúlt.

0: elfogadtam már.
1: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
2: Világszerte a YouTube-on
1: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
2: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

Karaoke-t és az Easy, itt a Petőfin, ahol minden magyar. A hazai könnyűzenei paletta egyik legkülönlegesebb, teljesen besorolhatatlan színfoltjával megyünk tovább, az Amor Fördögökkel. Az 1993-ban gimnáziumi barátságból alakult formáció alapítói Tövisházi Ambrus és Tariska Szabolcs évekig csak a fiúknak barkácsolták a zenéiket. A fordulatot Péterfi Bori csatlakozása hozta meg, akinek fátyolos hangja és bűbályos színpadi jelenléte tökéletesen passzolt a srácok koncepciójához. A zenéjük egészen zseniálisan hibrid volt, a 60-as évek tánc zenéjét, a kuplékat és a csárdás diszkót keverték a friss elektronikával és a new jazz elemeivel, amit Tariska Szabolcs ironikus és nagyon vicces szójátékaival tűzdelve tettek felejthetetlenné. Bár a csapat már nincs együtt, a zenéik, mint a Nekem a Balaton feldolgozása, vagy a Betyár a Holdon album örökre velünk maradnak. Idézzük fel most a legszebb emlékeinket. Jön az Amor Fördögök és a Dunántúli sláger. Itt a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Az ébredezéshez, vagy éppen az ébren maradáshoz hozom a hazai kedvenceket, különlegességeket itt a Petőfin. Szép jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, rúgjuk rá az ajtót a csütörtökre. Mindjárt a csajoddal, de előbb a Mayfly csapata érkezik, ez a Távolodom.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar, és ahol minden hétköznap 13 órától élő stúdiókoncertekre találsz. Ma is így lesz, a Hajrá Magyarokban már Katához egy legendás csapat jön, úgyhogy igazi nosztalgia délutára készülhetünk, ráadásul mindezt élőben, itt lesz ugyanis a Fiesta csapata. A héten pedig még a Cukorborsó zenekari színpadra állít az A38 hajó fedélzetén, szóval ne feledd, Hajrá Magyarok élő stúdiókoncertek minden hétköznap 13 órától itt a Petőfin, és élőben követheted a YouTube csatornánkon, valamint a Facebook oldalunkon. Jó reggelt, jó ébredezést a This Must Be Love csapatával a folytatásban. Ez a Minden Random.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha az éjszaka közepén arra ébredtél, hogy zörög az ablak, vagy hatalmasat dörren az ég, hát akkor bizony már a saját bőrödön tapasztalhattad, egy markáns front tarolt le minket, és hozott sokfelé kiadós esőt, zivatarokat. A természetnek ez mindenképpen jó hír. Nekünk pedig jó hír az, hogy a nehezén már túl vagyunk. Napközben a csapadék felhők zöme elpucol kelet és észak-kelet felé, úgyhogy ott még azért lehet egy-egy zápor, máshol viszont felszakadoznak a felhők, és hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüthet. A lényeg, hogy a füllett hőségnek hivatalosan is búcsút inthetünk pár napra, mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután egy egészen kellemes, elviselhető, jó leső 21-27 fokos maximumot mutathatnak a hőmérők, úgyhogy egy picit azért pulóveres, frissebb időnk lesz, élvezzük ki, az utakon pedig légy nagyon óvatos. És most beindítjuk a csütörtök reggelünket itt a Petőfin, a folytatásban a Lóci játszikkal, ez a Beográdi Karaoke. Okay.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar a csütörtök reggelet beindítását bízd rá Habóczky Máté kollégámra, és persze a legjobb hazai zenékre, mert hogy rajtól a halló magyarok pillanatokon belül az elmúlt órákban a mikrofonnál Megyesi Gábort hallottad. Legyen nagyon szép a csütörtököd, és ha teheted, akkor maradj itt velünk a Petőfin.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Már csak elvétve lehetnek záporok, zivatarok. Hamarosan létrejöhet a magyar Péter Volodymyr Zelenszky találkozó. Ma kezdődik az ünnepi könyvhét.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Keresztbe fordult egy kamion az M1-M0-ás csomóponti ágában a Győr felé vezető oldal autópályára tartó lehajtó ágán. A külső sávot lezárták. Erősödik a forgalom a 31-es főúton Mende térségétől és az 51-es főúton Dunaharaszti közelében. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Újabb támadást indított az amerikai haderő az iráni partvidék és Iszfahán ellen. Miután Donald Trump amerikai elnök tegnap kilátásba helyezte a katonai művelet folytatását. Washington szerint a Hormuzi szoros térségében végrehajtott légicsapások válaszlépések az iráni drón miatt lezuhant amerikai helikopterre. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heorhi Tihi hozzátette, a találkozó napi rendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálása. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő kedre a kormány. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések is. Ketté szakította az országot a magyar családok reáljövedelmének 2010 óta tartó növekedése, derül ki a GKI friss elemzéséből. A felmérés szerint a családok reálkeresete 70%-kal nőtt 2010 óta, de miközben a célzott támogatások miatt a két vagy több gyerekesek bevételei már meghaladják az átlagos életszínvonalhoz szükséges összeget, az egygyermekes és a gyermektelen családok továbbra is az átlag alatt élnek. Ma kezdődik a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden. Részletes programok az ünnepi könyvhét weboldalán olvashatók.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Az ország nagy részén gomoly felhős, napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a szél. Napközben 20-26, késő este 12-19 fok lesz. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felfrissülést hoz a mai nap. Jó reggelt kívánok! Egy hűsebb reggelre ébredünk így 2026. június 11-én csütörtökön. Elmúlt 6 óra, indul a Halló Magyarok. Méghozzá egy nagy kedvencel, a 4-es Street csapata vár ránk. Jön a Hova tűntél?
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Petőfi Rádióban.
1: A mai lehetőség a Fiesta zenekaré, akik nem csupán zenét hoznak, hanem egy igazi életérzést, amely mindannyiunkat magával ragad. A formáció 99 óta meghatározó szereplője a magyar könnyűzenei életnek, dalai generációkat kötnek össze. A Csordás Tibor és Knapik Tamás alapította duó célja az volt, hogy a tradicionális latin-amerikai zenét populáris irányzatokkal elvegyíthet egyék közkedvelté itthon. 2000-ben Meddig Tart címmel látott napvilágot első kislemezük, majd ugyanebben az évben jelent meg a Jött veled a nyár és az Angelina. Első albumuk a Hozzám tartozol, kétrészes platina lemez lett. A következő években népszerűségük egyre nőtt, három további nagy lemezük is platina lemez minősítést kapott. A közös munkásságban némi szünet is volt, de a formáció 2025-ben a 25 éves évfordulóra újra összeállt, és azóta is aktív. Júniusban Debrecenben és Pécsen is láthatod őket, no meg ma délután 13 órától nálunk a stúdióban, Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon láthatod is a koncertet. A Well Hello-t pedig például jövő héten a Fezenen láthatod élőben. A folytatásban Halott pénzzel zenélnek. Emlékszem Sopronban, itt a Petőfi.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonló.

0: Halló magyarok!
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, fél héthez érkezünk, jönnek a legfrissebbek, és ne feledd, hogy a héten minden reggel nyerhetsz egy páros mozi belépőt. A Power Ballad, azaz az Életem legjobb száma című film premier előtti vetítésére egészen 11-ig bármikor felcsendülhet az óra zenéje. Figyeld, keresd! Hogyha lemaradtál a részletekről, hamarosan mondom majd, na hírek után várlak vissza a Zanzibárral. Ádám keresi Évát, mindjárt a Petőfi.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma már csak elszórtan lehetnek záporok, hamarosan megújul a Hév és Intercity flotta, ellenőrizték a büfékocsikat.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1 M0-ás csomóponti ágában a Győr felé vezető oldal autópályára tartó lehajtó ágán egy kamion keresztbe fordult, a külső sávot lezárták. Az M1-esen Budapest felé a Szárliget és Herceghalom között az 50-es és a 30-as kilométernél a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
3: Hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán emlékeztetett arra, hogy a pénzből a többi között fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a Hév és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. Rendkívüli parlamentülést kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak hétfőig tart. A külügyminiszter szerint új lendületet vettek a Németország és Magyarország közötti kapcsolatok. Orbán Anita, miután Berlinben tárgyalt német kollégájával, úgy fogalmazott, mindkét fél érdeke, hogy az elmúlt években háttérbe szorult, ugyanakkor a sokrétű kétoldalú kapcsolatokat megújítsák és helyreállítsák a bizalmat. Hozzátette, a megbeszélésen szó volt kulturális, gazdasági, valamint védelmi együttműködésről is.
4: Megegyeztünk abban, hogy ezt a kapcsolatot szorosabbra fűzzük, és együtt fogjuk azt kezdeményezni, hogy miniszter kollégáink is intézményesen együttműködjenek, hogy a kétoldalú relációban lévő erősségekre építsünk, és a lehetőségeket még inkább kihasználjuk. Én örömmel fogadtam el a meghívást a Német-Magyar Fórumra október elejére, ami ennek az együttműködésnek lehet és lesz egy szimbolikus startja.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
3: A Magyar Tudományos Akadémia legfontosabb feladata az alapkutatások és az ezekhez kapcsolódó fejlesztések támogatása lesz a jövőben, mondta a köztestület új elnöke a közmédiában. Póspai Mihály hangsúlyozta, kiemelt cél, hogy az intézmény a korábbinál aktívabban vegyen részt a közéleti és a társadalmi kérdések tudományos megalapozásában. Az elnök fontos feladatnak nevezte még a kutatók lehetőségeinek bővítését, a finanszírozási feltételek javítását, a tudományos kapcsolatok erősítését és a Húrán kutatói hálózat átalakítását. Hozzátette, az akadémiához visszakerülő kutatóintézetek a korábbinál nagyobb autonómiával rendelkeznének.
5: Már 2019-ben is azt javasolta az akadémia, hogy az akadémiának legyen egy olyan szerepe a kutatóhálózat irányításában, hogy tagokat delegál az irányító testületbe, az intézetek által használt ingatlanok felújítását, a műszerparknak a javítását, azt is az akadémia elvégzi, sőt akár az adminisztratív szervet is biztosítja, de maga az irányítás az egyre inkább önkormányzati jellegű lesz. Tehát azt, hogy a kutatóintézetek maguk választják, választhatnak tagokat ebbe az irányító testületbe. Ez máshol is így van Európában, meg a világon, hogy akkor működik jól a tudomány, hogyha így magát tudja szabályozni. Természetesen ebbe az irányító testületbe a kormánynak is van joga beleszólni, mert lehetnek olyan kérdések, amelyekben megrendelést teljesítenek ezek az intézethálózatok. És vannak olyan részeik, amelyek részt vehetnek innovációban, alkalmazott kutatásban. Meg kell találni azt a formát, amiben ez érvényesülhet.
3: A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke támogatja az oktatási miniszter felvetését, amely szerint felül kellene vizsgálni a 6 és 8 osztályos gimnáziumokat, az esetleges változtatási terveket pedig társadalmi egyeztetésre bocsátanák. Horváth Péter azt mondta, erre azért lenne szükség, mert az érettségi és a kompetencia felmérések eredményei alapján nem mindegyik intézmény tud megfelelő színvonalú oktatást nyújtani.
6: Van olyan iskola, aki indít ilyen képzést, 9. osztályban a 8 osztályos vagy a 6 osztályosba járó diákok eredményei gyengébbek, mint az éppen akkor oda került diákok eredményei. Tehát ezeket meg kell nézni egyedileg. Általánosságban biztosan nem jelenthető ki az, hogy minden 6 osztályos gimnáziumban tanuló gyerekek csak átlagosan fejlődnek. Nyilván vannak olyan iskolák, ahol ez fejlesztés ez valóban megtörténik, és valóban eléri azt a célt, amit ezek az iskolák meg akarnak valósítani, és vannak olyanok, amelyek nem tudják ezt teljesíteni.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
3: Több mint 400 büfékocsit és foodtruckot vizsgált a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A kiszabott bírságok összege meghaladta a 17 millió forintot. A hatóság sajtófőnöke elmondta, az úgynevezett mozgó vendéglátás népszerűsége évről évre nő, különösen a fesztiválok, szabadtéri rendezvények környezetében, ezért fontos a rendszeres ellenőrzésük. Eitmann Norbert kitért arra is, hogy az előző évekhez hasonlóan most is a higiéniai előírások megsértése volt a leggyakoribb probléma. 43 esetben találtak szabálytalanságot, de idén egyetlen helyet sem kellett emiatt bezárni. Hozzátette, a szakemberek vizsgálták a fogyaszthatósági és a minőség megőrzési idők betartását is.
7: Szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, ezt jelenti a fogyaszthatóság és a minőség megőrzési idők betartására vonatkozó kötelezettség nem megfelelő alkalmazása. Ez azért fontos, mert ha lejár a minőség megőrzés vagy a fogyaszthatóság az adott terméknek, akkor az okozhat élelmiszerbiztonsági kockázatot a fogyasztókra nézve. Ezekben az esetekben természetesen az élelmiszereket levetették a kollégák a polcokról, így azok már nem elérhetőek a vásárlók számára.
3: Kárpátalján korszerű napelemrendszert adományozott az OTP Humanitás Szociális Alapítványa a Bátyúi Gyermekotthonnak. A kárpátaljai intézmény energiaellátása így a gyakori áramszünetek idején is stabilabb lesz. Az átadón Kárpátalja katonai kormányzója köszönetet mondott a magyar embereknek a felajánlásért. Nagy Krisztina, az alapítvány kuratóriumi tagja emlékeztetett, az intézményben 41 gyermeket látnak el.
8: Megkeresés érkezett hozzánk az intézménytől, miszerint szükségük lenne stabilabb energiaellátásra. Ebben próbáltunk azzal segíteni az intézménynek, hogy egy komplett napelemrendszert szállítunk ide. Segítségünkre volt ebben a Magyar-Ukrán Kereskedelmi Kamara, és nagyon köszönjük a helyi polgármesternek és a helyi vezetésnek, hogy a felszerelésben fog nekünk segítkezni.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
3: Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjárműadóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból. A rolleres károk csaknem 90%-át bérelt elektromos járművekkel okozzák, derült ki az egyik vezetőbiztosító felméréséből. Az adatok szerint a bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az elsőbbség meg nem adása számít, miközben a károk döntő része parkoló autókban keletkezik. A balesetek száma folyamatosan nő, ezért a biztosító hangsúlyozza, hogy a biztonságosabb közlekedéshez mielőbbi egyértelműbb szabályozása lenne szükség.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Ma ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futózápor, napközben 20-26 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: Petőfi Rádió. Sport.
9: Bejutott a Ferencváros a női vízilabda bajnokok ligája döntőjébe. Ma este kezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Megvan a női kosárlabda válogatott világbajnokságra készülő kerete. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Bejutott a női vízilabda bajnokok ligája döntőjébe a Ferencváros, miután a máltai négyes döntő első összecsapásán 5 méteresekkel 15-14-re legyőzte a spanyol San Andreu csapatát. A zöld-fehér együttes pénteken a spanyol Matarót legyőző görög Olimpiakosszal méri összetudását a bajnokok ligája serlegéért. A férfiaknál is medencébe ugrik ma a címvédő FTC a BL négyes döntőjében, az elődöntőben az ellenfele pedig a Burián Gergelyt és Vigvári Vincét is foglalkoztató spanyol Barceloneta lesz. A másik párharcban az olasz Prorecco a görög Olimpiakosszal csap össze a fináléba kerülésért. Ma este 21 órakor az egyik házigazda, Mexikó, a dél-afrikai köztársasággal méri össze tudását a 2026-os labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzésén. Az idén először 48 nemzeti válogatott részvételével rendezett torna mind a 104 mérkőzését az M4 Sporton élőben követhetik, valamint a Nemzeti Sportrádióban is meg annyi találkozót kísérhetnek figyelemmel. José Mourinhót kivásárolja szerződéséből a Real Madrid, ezt a Benfica labdarúgó csapata jelentette be hivatalos oldalán. A lisszaboniak közleményéből kiderül, hogy a spanyol sztárcsapat 15 millió eurót fizet a portugál klubnak, hogy szerződtethesse a 63 éves portugál szakembert. Hivatalos a magyar női kosárlabda válogatott 25 fős bő kerete, amelyből Völgyi Péter szövetségi kapitány később kiválasztja azokat, akikkel ténylegesen elkezdi a felkészülést a világbajnokságra. A berlini VB szeptember 4-én kezdődik, a magyarok Franciaország ellen kezdik meg szereplésüket, majd Nigériával és végül a koreai köztársasággal találkoznak a csoportkörben. A férfiak selejtezőjével folytatódott szerdán a budapesti öttusa világkupa. A 9 magyar versenyző közül végül 4-en jutottak tovább az elődöntőbe, közülük a legelőkelőbb helyen Böhm Csaba zárt, aki megnyerte saját csoportját, de ott lesz a folytatásban Kolesár Mihály, Tamás Botond és Marsal Attila is. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: képben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mi dorombol, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. A külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de

0: kávé helyett. Halló magyarok!
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, 7 óra lesz, már is jönnek a legfrissebbek. Ahogy említettem, ma egy páros mozi belépőt is nyerhetsz a Power Ballad, azaz az Életem legjobb száma című film premier előtti vetítésére. Egészen 11-ig bármikor felcsendülhet az óra zenéje. Figyeld, keresd a játékszignált, hogyha pedig megvan, na akkor várom az előadó dalcímet SMS-ben a 0630303380-ra. Természetesen a szlogenünket is kérdezem majd. Petőfi Rádió, minden magyar. Benne a hírek után a random trippel várlak vissza, na meg sok-sok közreműködővel. A Veszprém Balaton régióba hívnak egy kis felfedező bújócskázásra. Aki bújt, aki nem, hamarosan a Petőfi.
3: Jártam az utcán gyermekként, aki bújt, aki nem, ez így ment rég.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében.
4: A Duna napok az kihagyhatatlan.
1: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
5: Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
1: 12. Duna napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
6: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
7: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
6: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
8: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
6: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, június 13-án egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
1: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
9: Már csak elvétve lehetnek záporok, zivatarok, rendkívüli támogatást kapnak a hazai kórházak, folytatódtak a zavargások Észak-Írországban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Felborult egy kamion az M1 M0-ás csomóponti ágában a Győr felé vezető oldal autópályára tartó lehajtó ágán. A külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
9: Rendkívüli forrást, 3,4 milliárd forintot biztosít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására a várható kánikula miatt, jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök közölte, a kabinet emellett döntött a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Befejezte az iráni célpontok elleni támadásokat az amerikai hadsereg, közölte az illetékes parancsnokság. Az amerikai haderő azért semmisített meg több felderítő rendszert, mert hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter. Donald Trump amerikai elnök a most bejelentett tűzszünet ellenére további katonai fellépést helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem sikerül megállapodásra jutni Iránnal. Folytatódtak a késeléses támadás miatti zavargások Észak-Írországban. Belfastban továbbra is fiatalokból álló csoportok járják a bevándorló negyedeket, többen közülük pedig a rendőrökkel is összecsaptak, miután egy 30 éves szudáni bevándorló hétfőn súlyosan megsebesített egy helyi férfit. Felavatta a barcelonai Sagrada Familia Bazilika Jézus Krisztusról elnevezett tornyát 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő a tervező Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott Szent Mise után spanyolul és katalánul áldotta meg a csaknem 173 méter magas új épületrészt.
1: Az időjárás jelentés támogatója, a Vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Az ország nagy részén gomoly felhős, napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a szél. Napközben 20-26, késő este 12-19 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 7 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. június 11-én csütörtökön. Hogyha nem aludtál jól, akkor mindjárt a Random Trip csapata segít, akikkel a Balatonnál kipihenheted magad. Már is indulunk, aki bújt, aki nem.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: az idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Jó reggelt kívánok, itt vagyunk a nyár elején, és a balatoni levendula virágzása általában június közepétől július közepéig tart. Ez az az időszak, amikor a mezők lilába borulnak, és a levendula szüret zajlik. A Balatonnál több helyen is hódolhatsz ennek az időtöltésnek, akár a Köröshegyi Tulipán és Levendula Parkban, ahol a lila sorok és a balatoni panoráma mellett levendulás foglalkozások, workshopok, szörp és lekvárkóstoló, parkbemutató séták, valamint fotópontok is várnak. A gyerkőcöket is bátran viheted, hiszen játszótér is található itt. És ami a zenéket illeti, szintén maradunk a Balaton közelségében, hiszen a Palóznaki Fesztivál himnusz következik Fábián Júlival, Zuekkerrel, Jazz & Wine, itt a Petőfin. Hey!

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: dolgozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Hogyha Levendula, akkor Tihanyról sem feledkezhetünk meg. A hétvégén megnyitja kapuit a Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatósága alá tartozó Levendula ültetvény is, de a Levendula virágzás miatt. Aztán június 18-tól 21-ig és június 25-től 28-ig folytatódik majd a Levendula Szedd Magad program. És van még egy balatoni helyszínünk, majd hamarosan erre is kitérünk, de most 7:30, úgyhogy jönnek a legfrissebbek, aztán várlak vissza magyar kedvencekkel a levendulák mellett. Ákos, ilyenek voltunk itt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Gábor Anikó. Ez a Petőfi Rádió.
2: Már csak elvétve lehetnek záporok, zivatarok, rendkívüli támogatást kapnak a hazai kórházak, nyílt napot szervez a BKV.
0: Petőfi Rádió.

0: Rádió. Közlekedés.
1: Élénk a forgalom az autópályák és a főutak, a fővároshoz közeli szakaszain telítettek a sávok. Ez leginkább az M3-ason érezhető a Mogyoródi szakaszon, és az M0-ás csomóponttól befelé kell számítani torlódásra. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
1: Rendkívüli forrást, 3,4 milliárd forintot biztosít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására a várható kánikula miatt, jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök közölte, a kabinet emellett döntött a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. A tervezethez képest egy évet csúszik a szegedi BYD gyár indulása. A kínai autógyár első európai üzemében a negyedik negyedévben kezdik meg az autók összeszerelését, nyilatkozta a cég ügyvezető alelnöke a Reutersnek. A Telex által szemlézett írásban Stella Lee azt mondta, hogy jelenleg Magyarország az első számú prioritás, és még mindig a gyár felszerelésével foglalkoznak. Nyílt napot szervez a BKV szombaton a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A Hungária kocsi színben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket, az elsőként Budapestre érkezett villamoson pedig fotókiállítás mutatja be a két évtizedes történelmet. Változik a közlekedés, ma is szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. Koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést vegyék igénybe.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a szél. Napközben 20-26, késő este 12-19 fok lesz. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejemben már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: Itt vagyunk a nyár elején, és a balatoni levendula virágzása általában erre az időszakra esik. Ahogy ígértem, van még egy helyszín, ahol a mezők lilába borulnak, és a levendula szüretnek hódolhatunk. A Balaton keleti térségében található Kenesei levendulás kertben vasárnap kezdődik majd az idei levendula szüret, és ha csak fotóznál, vagy a virágzó levendula mezők között sétálnál egyet, akkor az ingyenes belépés biztosított. Hogyha szednél is magadnak, akkor pedig egy metszólót mindenképp készíts a kosárba, az bizony jól jöhet. És jól jön egy újdonság is a csütörtök reggelünkbe, például az Arthur Rambo csapatával, ami az Orevár frontemberének, Agócs Marcinak a szóló projektjeként indult, azonban egy jó kis csapat lett belőle. A zenekar neve egyébként egy szójáték a francia szimbolista költő Arthur Rimbaud, valamint a jól ismert filmes karakter Rambo nevével. Ez is tükrözi a projekt egyszerre intellektuális és vadabb kettőségét. Ez az utcasarki fény itt a Petőfi.
1: Ez a legújabb magyar zene.
2: Neked.

0: idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Jó reggelt kívánunk, már is 8 órához érkezünk, jönnek a legfrissebbek. Itt vagyunk a Nemzeti Parkok hetén, s ha már az órában a levendula került fókuszba, ne feledd, hogy a Balaton felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozó Levendulaház látogatóközpont is vár rád Tihanyban. Itt interaktív kiállítást láthatsz a Tihanyi félsziget kialakulásáról és a levendula termesztésről. Hát mikor máskor, hogyha nem ebben az időszakban fedezzük fel ezeket a dolgokat is. És felfedezhetjük a magyar kedvenceket a következő 60 percben is, a kezdés majd a Soulwave-vel, ellentétek nem sokára a Petőfi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Hell Ice Coffee Latte 299 forint, törzsvásárlóknak a Karaván őrölt pörkölt kávé 1399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
4: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden King jégkrém 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
1: Egy reggel indulhat így is.
6: Meg így is.
1: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
7: One, two, three, let's go!
6: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás.

0: reggeli kómától függetlenül legyél a leggyorsabb, és küldd el a dal előadóját és címét.
1: Ha te vagy az első, akkor nyereményed páros jegy a Power Ballad életem legjobb száma című film premier előtti vetítésére az Intercom jó voltából.
0: Ha már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
0: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Már csak elvétve lehetnek záporok, zivatarok, rendkívüli támogatást kapnak a hazai kórházak, új tagokkal bővült a Hunor mentő csapata.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Baleset történt az M0-áson az M51-es és a 19-es Sziget-Szent Miklósi csomópontok között a 21-es kilométernél. Az M1-es felé a belső sávot lezárták, több kilométeres a dugó. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Rendkívüli forrást, 3,4 milliárd forintot biztosít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására a várható kánikula miatt, jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök közölte, a kabinet emellett döntött a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. A tervezethez képest egy évet csúszik a szegedi BYD gyár indulása. A kínai autógyár első európai üzemében a negyedik negyedévben kezdik meg az autók összeszerelését, nyilatkozta a cég ügyvezető alelnöke a Reutersnek. A Telex által szemlézett írásban Stella Lee azt mondta, hogy jelenleg Magyarország az első számú prioritás, és még mindig a gyár felszerelésével foglalkoznak. Új tagokkal bővült Magyarország hivatalos mentőcsapata. A Hunornál 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy háromnapos szimulációs gyakorlaton, melyen földrengés miatt összedőlt épületek alá szorult túlélőket kellett kimenteniük. Az eskütételen Erdélyi Krisztián, a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese hangsúlyozta, hogy a Hunor mentőszervezet 2012-es megalakulása óta folyamatosan szolgálatot lát el itthon és külföldön. Nyílt napot szervez a BKV szombaton a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A Hungária kocsi színben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket, az elsőként Budapestre érkezett villamoson pedig fotókiállítás mutatja be a két évtizedes történelmet.
1: Az időjárás jelentés támogatója, a Vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Az ország nagy részén gomoly felhős, napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a szél. Napközben 20-26, késő este 12-19 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggelt kívánok, immár 8 óra után járunk, folytatódik a Halló Magyarok, és ne feledd, ma játék is vár ránk, a Power Ballad című film premier előtti vetítésére nyerhetsz páros belépőt. A Soulwave csapatával kezdjük ezt az órát, jön az ellentétek.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 8 óra 17 perc a pontos idő. Van egy baleset az M0-ás déli szektorán, az M1-es felé vezető oldalon, a 21-es kilométernél lévő M51-es autóúti csomópont és a 19-es kilométernél lévő Sziget-Szent Miklós csomópont között. Itt a belső sávot lezárták, több kilométeres a torlódás, az M51-ről is nehézkes a felhajtás most az M1-M7 irányába, és az 51-esen is Dunaharasztinál torlódással számolhatsz. Légy türelmes. A 493-as főúton pedig Nyírbátor közelében a 18-as kilométernél egy teherautó árokba hajtott. A főutat lezárták, a forgalmat elterelik, ezért a fennakadás és a tumultus. Hogyha neked is van infód, akkor várom SMS-ben, Messengeren vagy a Viberen, küld a Petőfinek. Az FTC női vízilabda csapat a története során először bejutott a Bajnokok Ligája fináléjába, a magyar csapat ellenfele a holnapi döntőben a görög Olimpiákosz lesz majd. Ma pedig szintén a BL elődöntőben a Ferencváros férfi pólósainak is szoríthatunk a Barcelonéta ellenében. Este 7-től a Dunavördön láthatod a találkozót, majd este 9-től a webes felületen a másik elődöntőt is. Folytatódik a Tour of Enronab országúti kerékpáros verseny is az 5. szakasszal. 15:40-től láthatod a közvetítést. És elérkezett a várva várt nap, megkezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság, ahol számos új látványelemmel bővül a mérkőzések előtti ceremónia. A csapatok például a korábbiakhoz képest nem a pályaszélén, hanem a kezdőkörben hallgatják meg a himnuszokat, egy kört bezárva testesítik meg a futball egységét, valamint azokat az érzelmeket, amelyek a pályán és a nézők között mindenkié. Na, megnyitó 19:30-kor, a nyitó mérkőzés pedig este 9 órakor kezdődik. Na, az A csoportban Mexikó Dél-Afrikát fogadja. Akár csak 2010-ben egyébként, akkor 1-1 lett a meccs vége. Az M4 Sporton és az m4sport.hu-n élőben követheted az eseményeket és a VB összes meccsét egyaránt. Na, az időeltolódás miatt pedig sok mérkőzést rendeznek az éjjeli, hajnali órákban, magyar idő szerint. Holnap hajnali 4-kor kezdődik például a Dél-Korea-Csehország találkozó, emiatt az ismétléseknek is kulcs szerepük lesz. Erről hamarosan bővebben. Most viszont következik a New Level Empire csapata, akiket a hétvégén majd Tamásiban láthatsz. Ezúttal Beléd fulladnék című dolog szól. Itt a Petőfém.

0: Petőfi Rádió minden magyar a Heaven Street 7 zenélt nekünk. Ez a szerelem. Ezzel érkezünk mindjárt 8:30, ez egész pontosan 2 perc múlva. Na aztán vár ránk Frank, aki Bércesi Robival jövő héten Budakalászon játszik majd. Frank és Hiperkarma számokat, valamint szívükhöz közel álló akusztikus gitárjaik segítségével a jó kis dalokat. Nyitott szemmel, ezzel megyünk tovább mindjárt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
3: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Mit loptál el?
7: Titkokat.
5: Rendezte Steven Spielberg.
6: Mit akarsz csinálni?
7: Leleplezem az egész világnak.
8: Ha ezt megteszi, nincs visszaút.
5: A leleplezés napja a mozikban.
9: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
10: Vagy ki sem látsz a dugóból.
9: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
10: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
9: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
10: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
9: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
10: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
9: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket.

0: Petőfi Rádióban. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Baleset. Már csak elvétve lehetnek záporok, zivatarok, rendkívüli támogatást kapnak a hazai kórházak, gázolás miatt késnek a vonatok a Gyesev vonalán.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Baleset történt az M0-áson az M51-es és a 19-es Sziget-Szent Miklósi csomópontok között a 21-es kilométernél. Az M1-es felé a belső sávot lezárták, több kilométeres a dugó. Az M5-ös főváros felé vezető oldalán Ócsa térségében a 32-es kilométernél három autó ütközött össze. A belső sávot lezárták, 2-3 kilométeres a torlódás. Árokba hajtott egy teherautó a 493-as főúton Nyírbátor közelében. A 18-as kilométernél a főutat lezárták, a forgalmat elterelik. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Rendkívüli forrást, 3,4 milliárd forintot biztosít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására a várható kánikula miatt, jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök közölte, a kabinet emellett döntött a babaváró támogatások és a diák hitelek kamatstopjáról. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakás építési programot indítanak. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német kollégájával, Johann Wadefullal megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Milliárdos forgalmú magyar-ukrán gyógyszerhamisító bandát számolt fel a rendőrség. A gyanú szerint egy Magyarországon élő 59 éves ukrán férfi és négy társa már legalább 5 éve árusított illegális gyógyszereket és potenciálnövelőket az interneten. A házkutatás során mintegy 830 millió forint értékben nagyértékű órákat, jetskit és több luxusautót is lefoglaltak. Elgázolt egy embert a vonat Kóny és Csorna között, ezért a Skarbantia és Szavária IC-k a Gyesev vonal szakaszán jelentős késésekkel közlekednek. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a vonaton lévő 30 utast mentesítőjárattal szállították tovább.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a szél. Napközben 20-26, késő este 12-19 fok lesz. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Nagykanizsán az FM 94.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Minden tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: 8.44 a pontos idő, jó reggelt kívánok, a Bagosi Brothers Company zenélt nekünk az elmúlt percekben, és ahogy említettem, ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság, zenei vonatkozásban pedig megint Shakira a főszereplő, hiszen nem csupán a zárónapon, na a finálé fél idejében, hanem a mexikóvárosi nyitómérkőzést felvezető programban is fellép, na a kolumbiai énekesnő a VB hivatalos dalát, na a Die Die-t adja elő. Az időeltolódás miatt a mérkőzéseket magyar idő szerint délután 6 és reggel 8 óra közötti idősában rendezik. Az M4 Sport a világbajnokság ideje alatt így nem csak az élő közvetítésekre, de a mérkőzések ismétlési és visszanézési lehetőségeire is nagy figyelmet fordít. Hogyha lemaradtál vagy nem tudtál élőben követni egy találkozót, a lefújás után 3 különböző hosszúságú összefoglalóból választhatsz, illetve a teljes mérkőzés is visszanézhető lesz az m4sport.hu-n, valamint a MediaClick-en. Az M4 Sporton minden reggel 8 órakor jelentkezik a Gól című összefoglaló műsor. Itt 70 percben láthatod az előző este és éjszaka legfontosabb történéseit. És hogyha a végeredmény előzetes ismerete nélkül szeretnéd megtekinteni a meccsek összefoglalóit, akkor az M4 Sport YouTube oldalát keresd, ahol szintén megtalálható majd mindhárom hosszúságú összefoglaló, méghozzá a végeredmény előzetes közlése nélkül. Itt a reggelek során a Halló magyarokban én sem fogok végeredményeket mondani, a torna folyamán egyszer sem, de a sporthírekben viszont elhangozhat, úgyhogy erre azért figyelj, hogyha velünk tartasz reggelente. A BBC számításai szerint egyébként, hogyha egy angol szurkoló Londonból kell útra és végig kíséri csapatát mondjuk egészen a döntőig, akkor a repülős utazása mintegy 3,5 tonna széndioxid kibocsátást érhet el. Ez nagyjából egy átlagos brit háztartás 19 havi fűtésének megfelelő kibocsátást jelent. Hát ezt is kiszámolták. Többek között azért is, mert majd szeretnék a jövőben zöldebbíteni ezeket az eseményeket. Most akkor irány London, a Bermudával, itt a Petőfi.
2: A

0: Máté.
1: Jó reggelt kívánok, az Ivan and the Parazol csapata fújt minket egyenesen 9 óra felé, 8:56-ot mutatnak most az időjelzők. Hogyha beleszámoljuk azokat az időket is, amikor egyszerre több mérkőzést is rendeztek a VB kezdéseként, akkor a mexikói csapat 8-adjára vesz részt nyitó mérkőzésen 1930, 50, 54, 58, 62, 70 és 2010 után 2026. Nincs még egy válogatott, amely ennyiszer lépett volna pályára elsőként egy világbajnokságon. Ami pedig a hazai pályát illeti, Budapesten Puskás Arénában ma és szombaton este is meccs helyett koncertet rendeznek, méghozzá a Metallica játszik. A koncertek mindkét nap 19 órakor kezdődnek, de a stadion környékén már 17 órától lezárásokra lehet számítani. A BKK azt kéri, hogyha a koncertre érkezel, akkor válaszd a közösségi közlekedést. Az M2-es, M4-es metró, valamint az 1-es villamos a rendezvény előtt és azt követően is sűrűbben indul majd. Visszatérve a foci VB-re, a spanyol és francia válogatott tartják egyébként a legesélyesebbnek, de ehhez azért a többi résztvevőnek is lesz egy-két szava. Minden esetre nálunk is franciás vonalon indul a következő óra. L'amour toujours, a Zaporozsetsz, mindjárt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Egy egyesület a családokért.
3: Amikor hozzánk hozzák a plüssöket, a gyereknek elmondják, hogy ezzel egy másik gyereknek fogsz örömet okozni.
2: Apró segítség a mindennapokra.
4: Annyira törődnek velünk, hogy az a bordó bicikli, azt is a példaegyesülettől kaptuk.
5: Nem is tudom, hogy volt-e valahogyan, hogy ők kértek volna.
2: Rókusfalvi Lili a Sziget közbe látogat. Jóra valók, példás vagyok. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
6: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
7: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
6: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
8: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
6: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, június 13-án egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Reklám.
10: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az Algida Smile Hírkrém 1499 forint. Három termék vásárlásakor az Oké Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
12: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
14: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
15: Vagy ki sem látsz a dugóból.
14: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
15: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
14: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni. Let's
15: go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
14: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
15: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
14: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
15: a Petőfi Rádióban.
16: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
17: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
18: A mikrofonnál Gábor Anikó.
17: Ez a Petőfi Rádió.
9: Már csak elvétve lehetnek záporok, zivatarok, újabb drón támadás érte Ukrajnát, támogatást kapnak a jó és sertéstartók.
17: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Baleset történt az M0-áson az M51-es és a 19-es Szigetszentmiklósi csomópontok között a 21-es kilométernél. Az M1-es felé a belső sávot lezárták, több kilométeres a dugó. Az M5-ös főváros felé vezető oldalán Ócsa térségében a 32-es kilométernél három autó ütközött össze. A belső sávot lezárták, 2-3 kilométeres a torlódás. Árokba hajtott egy teherautó a 493-as főúton Nyírbátor közelében. A 18-as kilométernél a főutat lezárták, a forgalmat elterelik. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
17: Petőfi Rádió.
11: Hírek.
9: Rakétákkal és több mint 220 drónnal támadta Ukrajnát hajnalban az orosz hadsereg. Bár a légvédelem a drónok zömét elfogta, az ország több pontján infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg, valamint Konotop városában a közműszolgáltatások is megszakadtak. Befejezte az iráni célpontok elleni támadásokat az amerikai hadsereg, közölte az illetékes parancsnokság. Az amerikai haderő azért semmisített meg több felderítő rendszert, kommunikációs hálózatot és légvédelmi állást, mert hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter. Donald Trump amerikai elnök a most bejelentett tűzszünet ellenére további katonai fellépést helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem sikerül megállapodásra jutni Iránnal. Rendkívüli forrást, 3,4 milliárd forintot biztosít a kormány itthon a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására a várható kánikula miatt, jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök közölte, a kabinet emellett döntött a babaváró támogatások és a diák hitelek kamatstopjáról. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek vesztességet okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A juh- és sertéstartók jövő hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Állam kincstárhoz. Elgázolt egy embert a vonat Kóny és Csorna között, ezért a Skarabantia és a Szavária IC-k a Gyese vonal szakaszán jelentős késéssel közlekednek. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a vonaton lévő 30 utast mentesítő járattal szállították tovább.
11: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Az ország nagy részén napos az idő, kevés fátyol és gomoly felhővel, csak a Dunántúlon és délen maradt borult az ég. Észak-keleten és a déli határ mentén zápor, zivatar előfordulhat. A szél élénk, több helyen erős lesz. Napközben 20-26, késő este 12-19 fok lesz. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
11: A hírek után
17: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
11: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 9 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. június 11-én csütörtökön. Mindjárt a kiállítások világába is elkalandozunk, kezdés pedig természetesen magyar zenei kedvencekkel. Zaporozsec, L'amour toujours!
17: Itt egy újabb óra!
11: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.
17: Ez a Petőfi Rádió.
18: Kardiológushoz mentem, a

0: idén-nyáron is aktívan Magyarországon.
1: Ezúttal a múzeumokban kalandozunk, és irány a Műcsarnok, ahol már látogatható a harmadik fotoművészeti nemzeti szalon. Több mint 150 fotográfus, mintegy 300 munkáját tekintheted meg, mely keresztmetszetet nyújt a mai fotoművészetről. A termekben dokumentarista szemléletű, társadalomkritikai, személyes, naplószerű, konceptuális, valamint manipulált fotók és az archivisták munkái láthatóak. A képek néhány kivételtől eltekintve az utóbbi 5 évben készültek. Különösen érdekes egyébként mindez napjainkban, amikor a mesterséges intelligencia globális elterjedése soha nem látott kihívás elé állítja a fotós szakmát, ezért külön szekcióban foglalkoznak a manipulált képalkotásokkal is. A tárlatot egyébként 2026. szeptember 27-éig tekintheted meg a Műcsarnokban. A képektől pedig vissza a zenékhez, már is Diaz Mentáék következnek, és az Idegen. Hogyha pedig van infód az utakról, akkor küld el SMS-ben, Messengeren vagy a Viberen Petőfinek, már is mondom majd a legfrissebbeket.

0: magyarok!
1: Kalandozz idén-nyáron is aktívan
0: Magyarországon!
2: Jó reggelt kívánok! 9 óra 32 perc a pontos idő. Az M0-ás déli szektorában a Hárosi Dunahídon egy műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat. Az M1, M7 felé ezért lassabb a haladás. Az M1-esen a Grébics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek a 72-es kilométernél. Mindkét irányban több kilométeres lassulásra készülj. Az M5-ösön Budapest felé az Inárcsi pihenőhely és a 30-as Ócsa csomópont között baleset történt. Az egysávra szűkült pályaszakaszon több kilométeres torlódásban kell araszolgatni. Újhartyánnál letérve, Ócsánál visszatérve esetleg kikerülheted. Baleset miatt megállították a forgalmat Nyírbátor északi határában a 493-as főúton a 18-as kilométernél, az 52-esen pedig Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódás van, úgyhogy plusz menetidővel számolj, hogyha erre jársz. Budapesten a H9-es sévhelye Csömör és Cinkota között pótlóbusz közlekedik baleset miatt, és baleset van Csepelen, a Martinász utcában, a Völgy utcánál is. Légy türelmes, vigyázz magadra. No de ha már főváros, jobb dolgok is történnek, például a Petőfi Irodalmi Múzeumban, ahol Nagy László képzőművészi, grafikusi és képszerkesztői munkásságát mutatja be a Bőrömön ország süt át című tárlat, mely tegnaptól látható. A kiállítás fókuszában Nagy László kevésbé ismert oldala áll, akit nem csak költőként, de képzőművészként, grafikusként és képszerkesztőként is komoly elismerés övezett. Feltárulnak képzőművészeti alkotásai, könyv illusztrációi, az élet és irodalom képszerkesztőjeként folytatott tevékenysége, asztalosipari és fafaragási munkássága és a kortárs képzőművészekkel való kapcsolata is, úgyhogy egy csodálatos tárlatnak ígérkezik ez is. S ha már kortárs művészek, akkor jöjjön most a Pálo Cantó csapata, akikkel egyébként a mai napon pont itt Budapesten találkozhatsz. Nové Somával kiegészülve következik most a Rise, itt a Petőfi.

0: Now let me raise, tell me naughty things instead. Make me ask you where you at, beware the devil takes me back.
1: Ez a Haló Magyarok!
2: Kalandozz idén-nyáron is aktívan
1: Magyarországon!
3: Gyerünk a Békéscsabai reptérre méghozzá kamionnal, hiszen most péntektől vasárnapig rendezik az országos kamionos találkozót. A szervezők több száz járműre és több ezer érdeklődőre számítanak, úgyhogy plusz menetidővel kalkulálj, hogyha a térségben van dolgod a hétvégén. Holnap a reptérről Békéscsaba belvárosába indul majd egy felvonulás, vasárnap délután pedig Bessenyei Péter műrepülővilágbajnok tart légi bemutatót. A program kínál ezentúl is egyébként változatos kamionos gyorsulási verseny, Dakar kamionos csapat bemutató, kamionhúzó verseny, kipufogó hangnyomásmérés, ingyenesen használható szimulátorok, erős emberek versenye, kamionos szépségverseny, versenyautó, motorszimulátor is lesz, estéként pedig showműsorokkal, színpadi fellépőkkel, DJ-kkel is várnak. S ha már Békésben járunk, ne felejtsd azt se, hogy szombaton rendezik a Békés vármegyei vadász és horgász napot. A halas gasztronómiai ételek színes kínálata vár, a hagyományos körösvölgyi halászlé és halkészítő verseny is most lesz, a gyerekeket pedig horgászbemutató, solymászbemutató, agárfutás és kutyás feladatok is várják, úgyhogy izgalmasnak ígérkeznek a következő napok Békés térségében is, már csak na, jó idő kell hozzá. A következő pillanatokhoz pedig a magyar kedvencek, Cseri Hanna, Barkóczi, Noémi, mindig szomorú itt a Betőfilm.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió minden magyar, a Kovaszki meg a Vega csapata zenélt, ez volt a varázsszavak, és néhány varázsszó, az pedig akár egy páros mozi belépőt is érhet, mert hogy az óra zenéje még nem volt, a következő 60 percben viszont biztos, hogy lesz. A Power Ballad című film premier előtti vetítésére nyerhetsz egy páros mozi belépőt, keresd az óra zenéjét, hogyha pedig megvan, akkor várom SMS-ben a 0630303380-ra az előadót, illetve a dal címet. Kérdezem majd, hogyha nála csörög a telefon, a szlogenünket is, Petőfi Rádió minden magyar, a következő órát az Animal Kerimbe az indítja Somló Tamással. Jön a péntek!
1: Péntek az én napom, a testem a zenére hangolok, meg egy jó italra, amit szürcsölök, minek is kéne több, hey.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Többnyire napos, de szeles idő lesz. Újabb dróntámadás érte Ukrajnát. Magyar bobtél lett a világ legszebb kutyája.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Betonelemeket telepítenek az M1-esen a Grébics pihenőhelynél, a 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. Az M5-ös főváros felé vezető oldalán Ócsa térségében a 32-es kilométernél három autó ütközött össze, a belső sávot lezárták, több kilométeres a torlódás. Baleset történt a 493-as főúton Nyírbátor közelében, a 18-as kilométernél a főutat lezárták, a forgalmat elterelik. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Rakétákkal és több mint 220 drónnal támadta Ukrajnát hajnalban az orosz hadsereg. Bár a légvédelem a drónok zömét elfogta, az ország több pontján infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg, valamint Konotop városában a közműszolgáltatások is megszakadtak. Rendkívüli forrást, 3,4 milliárd forintot biztosít itthon a kormány, a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására a várható kánikula miatt, jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök közölte, a kabinet emellett döntött a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról. Új uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti termékek után ezentúl 3 eurós vámot kell majd fizetni. A pluszköltséget nem csomagonként, hanem a benne lévő termék kategóriák száma után számolják fel. A fizetendő összeg közvetlenül a webáruházak áraiba épül majd be. Vádat emelt az ügyészség az ellen a takarítónő ellen, aki több mint 5 millió forintot lopott el az őt foglalkoztató dabasi cég irodájából. A budapesti nő kifigyelte, hogy a sofőrök hol hagyják az iroda kulcsát és a napi bevételt, majd tavaly karácsony előtt besurrant és elvitte a készpénzt, amelyet elköltött. A dabasi járási ügyészség minősített lopás büntettével vádolja az elkövetőt. Magyar siker született a bolonyai kutyavilág kiállításon. A World Dog Show legszebb kutyája a Jack nevű magyar bobtél lett. A négylábú csaknem 60 ország legjobb kutyáit előzte meg. A magyar fajták közül egy rövidszűrű magyar vizsla érte el a legjobb eredményt, fajta győztes lett.
3: Az időjárás jelentés támogatója, a Vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Az ország nagy részén napos az idő, kevés fátyol és gomoly felhővel, csak a Dunántúlon és délen marad borult az ég. Északkeleten és a déli határ mentén záporzivatar előfordulhat. A szél élénk, több helyen erős lesz. Napközben 20-26, késő este 12-19 fok között alakul a hőmérséklet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok, folytatódik a Halló Magyarok, méghozzá az utolsó 60 percünkkel, és biztos, hogy játékkal ebben az órában. 2026. június 11-e van, csütörtök, 10 után elsőként az Animal Cannibals és Somló Tamás hangol minket a hétvégére. Kezd a péntek!
2: Itt egy újabb óra,
3: kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.
2: Ez a Petőfi Rádió.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: 10-17 a pontos idő, szép napot, jó munkát kívánok! A magyar zenék közepette egy olyan filmre nyerhetsz páros mozi belépőt, aminek szintén a zene áll a középpontjában, no meg némi konfliktus. Amikor Rick a film főszereplője találkozik a halványuló félben lévő fiúbanda sztár Dannyvel, a zene és egy késő esti jam session révén összebarátkoznak, Rick mutat egy dalt, amiből Danny a saját neve alatt slágert csinál. Hát ez persze Ricknek nem annyira tetszik, úgyhogy elhatározza, hogy visszaszerzi az elismerést, amelyet szerinte ő érdemel. Ez röviden tömören a Power Ballad, azaz az életem legjobb száma címmel futó történet. Na, egy megható esemény, illetve történet arról egyébként, hogy a zene, az önbecsülés, a barátság és az ambíció miképp jelenik meg az életünkben. Hogyha szeretnél ott lenni a premier előtti vetítésen, na akkor figyeld az óra zenéjét, hogyha megvan a játékszignál, utána várom az előadót, illetve a dalcímet SMS-ben a 06 30 30 30 380. Hogyha pedig nálad csörög a telefon, akkor kérdezni fogom majd a szlogenünket is. Petőfi Rádió, minden magyar, hajrá!
0: Ma reggel ez az óra magyar zenéje. Most küld a dal előadóját és címét elsőként. Ez a Petőfi Rádió.
2: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

veszem észre direkt, hogy zavoszak, cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihekönnyel.

0: Magyarországhoz idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Szép napot és jó munkát kívánok. Nemrég szólt az óra zenéje, úgyhogy már is kiderül, kinek adhatom a mai páros belépőt a Power Ballad című film premier előtti vetítésére.
3: Igen, tessék.
2: Halló, halló, Habocki Máté, Petőfi Rádió, ki ez van szerencsém?
3: Szia, Jani vagyok.
2: Szervusz, Jani, köszöntelek. A játékunk kapcsán küldtél nekünk egy SMS-t, a tartalma helyes volt és jókor is küldted, szeretettel gratulálok.
3: Ó, én nagyon szépen köszönöm.
2: Merre vagy, Jani, ezen a csütörtök reggelem?
3: Kérlek szépen, dolgozom.
2: Ó, nagyon-nagyon jó munkát kívánok. Honnan írtál nekünk, az ország mely részéről?
3: Albert Irsáról.
2: Köszönöm szépen, Albert Irsa. No, hát milyen az idő arra felé nálatok most?
3: Reggel kicsit borongos volt, esett az eső, de most már süt a nap, úgyhogy...
2: No, szuper, akkor.
3: Vágunk neki a nyárnak.
2: Akkor ráteszünk még egyel arra a napsütésre. Mondj nekem, kérlek, egy előadót és egy dalcímet. Mi volt az óra zenéje?
3: Pancsapda és a Mennyország turist.
2: Így van, és mi a Petőfi szlogenje?
3: Petőfi Rádió, minden magyar.
2: Gratulálok, nyereményed egy páros egy a Power Ballad című film premier előtti vetítésére az Intercom jó voltából.
3: Hú, nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon-nagyon szívesen. Mennyire vagy otthon a gitáros zenés tartalmakban?
3: Szó-szó.
2: Oké, rendben. Hát akkor most egy kicsit ismerkedhetsz majd egy új történettel. Adáson kívül megbeszéljük a részleteket. Arra kérlek, ne tedd le a telefont.
3: Rendben, nagyon szépen köszönöm.
2: Én pedig indítom a Follow the Flow zenét, ez a holnap küszöbén, itt a Petőfi.

0: Jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Szép napot és jó munkát kívánunk, miközben szólnak a hazai kedvencek. Várjuk már Katát, aki 11-től érkezik majd programajánlatokkal. Aztán 13 órától a Fiesta koncertezik nálunk, úgyhogy valódi latinos budi hangulatra számíthatunk egy órától a stúdióban, Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon be is tekinthetsz hozzánk. Aztán délután jön Szikora Tomi, estétől kíványságműsor. 9-től a Kultúrfitnessben itt lesz majd Olá Robert, geográfus, történész, illetve Polgár Tünde üzletasszony is, úgyhogy sok-sok érdekességgel készül Szani Rodi. Na, kitekintőben pedig majd 11-től Fekete Laci a világ zenei termésének újdonságait vizsgálgatja. Tarts velünk akkor is. Most viszont maradunk még a magyar nemzeti kedvenceknél. Mi más várnánk, mint a belga és a nemzeti hip-hop itt a Petőfi.
3: Jó, jobbágy Feri! Trianon tagadó Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyár Sanyi, Jobbos Tibi, Tátos Bandi, Zsíros Deszkásunk,
4: Szevasztó!
3: Camping Bringásunk,
4: Szevasztó!
3: Meg a lemez lovász.
5: Hello!
3: A házban.
4: Szevasztó! Szevasztó!
3: Várja. Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

0: magyarok, mert műszakot indítani tudni kell.
1: A mai műszak lassan-lassan zárul, viszont holnap hajnalban még várok rá, hiszen jön egy pénteki nap, és vele együtt még egy páros mozi belépő a Power Ballad, azaz az Életem legjobb száma című film premier előtti vetítésére. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál az elmúlt 5 órában. Habóczki Mátét hallottad. Bármerre jársz, határon innen vagy túl, vigyázz magadra és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében.
4: A Duna napok az kihagyhatatlan.
3: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
5: Olyan urik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
3: 12. Duna napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
6: Egy egyesület a családokért.
7: Amikor hozzánk hozzák a plüssöket, a gyereknek elmondják, hogy ezzel egy másik gyereknek fogsz örömet okozni.
6: Apró segítség a mindennapokra.
8: Annyira törődnek velünk, hogy az a bordó bicikli, azt is a példaegyesülettől kaptuk.
9: Nem is tudom, hogy volt-e valahogyan, hogy ők kértek volna.
6: Rókusfalvi Lili a Sziget közben látogat. Jóra valók, példás vagyok. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
0: A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Gábor Anikó. Ez a Petőfi Rádió.
10: Többnyire napos, de szeles idő lesz. Sok munkát ad a tűzoltóknak az éjszakai vihar. Véget értek az emelt szintű szóbeli érettségig.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Az M0-es déli szektorában az M1-es felé vezető oldalon aszfaltoznak, a 14-es kilométernél a gyorsító és a külső sávot lezárták, a munkavégzés mögött több mint 5 kilométeres dugó alakult ki. A terelést bontják az M3-as főváros felé vezető oldalán Gyöngyösnél, mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon haladt, több mint 3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
10: Hírek. Országszerte sok munkát ad a tűzoltóknak az éjszakai vihar. Reggelig több mint 170 káresethez riasztották őket. Túlnyomó többségében kidőlt fák miatt érkeztek bejelentések. Abátszalókon egy lakóházra, Óbudán a városfal közben egy társasház hátsó bejárati lépcsőjére, Miskolcon pedig kerítésre dőlt egy fa. Új vezetője van a Magyar Fejlesztési Banknak. A jövőben Gerendás János, a Magyar Nemzeti Bank korábbi monetáris politikai, majd statisztikai igazgatója látja el az elnök vezérigazgatói feladatokat, miután átvette a posztot Kovács Zsolttól. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Június 3-a és 10-e között 71 tárgyból csaknem 75 ezeren vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyeken több mint 321 ezer diákat számolt tudásáról. Magyar siker született a bolonyai kutyavilág kiállításon. A World Dog Show legszebb kutyája a Jack nevű magyar bobtél lett. A négylábú csaknem 60 ország legjobb kutyáit előzte meg.
0: Petőfi Rádió. Sport.
11: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. A Ferencváros női vízilabda csapata története során először bejutott a Bajnokok Ligája fináléjába, miután a Máltán zajló négyes döntő elődöntőjében 5 méteresekkel 15-14-re győzött a címvédő spanyol Santandreu ellen. Az FTC az Olimpiákosszal játssza a holnapi döntőt, mivel a görög együttes a másik elődöntőben 14-12-re múlta fölül a spanyol Matárót. Szintén Máltán rendezik a férfi vízilabda a Bajnokok Ligájának négyes döntőjét, amelynek elődöntőjében ma 19 órától a címvédő Ferencváros a spanyol Barceloneta ellen száll medencébe, míg a másik elődöntőben az olasz Prorecco a görög Olimpiákosszal találkozik. Az FTC meccsét a Nemzeti Sportrádió és a Duna World élőben közvetíti, csak úgy, mint a holnapi női finálét. A társházigazda Mexikó Dél-Afrika elleni mérkőzésével ma este megkezdődik az Egyesült Államokkal és Kanadával közös rendezésű labdarúgó világbajnokság. A Mexikó városban 21 órakor induló találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A VB előtti felkészülési meccseken Portugália-Nigéria 2-1, Anglia-Costa Rica 3-0 és Algéria-Bolívia 4-0. A 9 magyar férfi versenyzőből 4 jutott tovább a selejtezőből az elődöntőbe a budapesti 5-tusa világkupa versenyen. Közülük a legelőkelőbb helyen Böhm Csaba zárt, aki megnyerte a saját csoportját, de ott lesz a folytatásban Kolesár Mihály, Tamás Botond és Marsal Attila is.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Az ország nagy részén napos az idő, kevés fátyol és gomoly felhővel, csak a Dunántúlon és délen marad borult az ég. Északkeleten és a déli határ mentén záporzivatar előfordulhat. A szél élénk, több helyen erős lesz. Napközben 20-26, késő este 12-19 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Eljött a nap. Ma este 2026-os labdarúgó világbajnokság Mexikó városban, Mexikó Dél-Afrika. Ők adják ugye a nyitó mérkőzést, az MV Sport pedig mindent élőben közvetít. Ezen kívül sok más egyéb esemény is fájt, például a mozgás éjszakája. Jönnek a részletek.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizáró

0: is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Hétköznaponként ilyenkor 11 és 1 óra között tudhatod meg, hol is mi minden vár rád. Segítek benne napról napra, hétről hétre. Tarts velem, és ha neked is van jó programötleted, ne feledd megosztani. Számunk 0630303380. Szentgyörgyi Albert Nobel-díjas tudós 1941-ben június 13-án nyújtotta be, képzeld, a C-vitamin hatékony előállítására vonatkozó szabadalmát, és erre emlékezve tartják a Magyar Feltalálók Egyesülete kezdeményezésére 2009 óta a Magyar Feltalálók napját, június 13-án, azaz két nap múlva. A közmédia pedig tematikus műsorokkal ünnepli a magyar feltalálókat és vívmányaikat. Az M5 kulturális csatornán a tematikus adások sorát már holnap megkezdik, a multiverzummal nyitják, mely a magyar tudományok történetének izgalmas innovációit, találmányait szemlézi, de megtudhatják a nézők azt is, hogyan működik Jedlik Ányos villámdelélyes forgonya és villámfeszítője. A Duna június 13-án a Magyar Krónika ifjú kutatók című adásával a jövő magyar feltalálóira és tudósaira irányítja a figyelmet. A Duna World pedig ma este 10 óra 30-tól a Nyugtalan Vér című dokumentumfilmmel idézi fel Bíró László József rendkívüli életútját. A film bemutatja, miként vált a sokoldalú magyar feltaláló találmányaival világszerte ismerté, és hogyan teljesedett ki a pályája Argentinában, ahol ma is nagy megbecsülés övezi a nevét. A közmédia saját gyártású Álmok Álmodói című sorozata pedig a nap folyamán több időpontban is látható a Duna, a Duna World és az M5 csatornáin. Az epizódok olyan kiemelkedő magyar feltalálók és műszaki alkotók életművét idézik fel, mint Kandó Kálmán, Kempelen Farkas, Irinyi János, Ganz Ábrahám, Csonka János, Gábor Dénes, Galamb József és Jedik Ányos, akik találmányaikkal és újításaikkal világszerte maradandó nyomot hagytak a tudomány és a technika fejlődésében. A közmédia gyerekcsatornái pedig szintén különleges tartalmakkal készülnek a Magyar Feltalálók napjára. Az M2 Mese TV például holnap a hetet-hét kaland teljes adását a magyar feltalálóknak és találmányaiknak szenteli, benne a Mindig Történik című vetélkedővel, mely játékos formában ismerteti meg a gyerekeket a hazai innovációk világával.

0: Igazi gurmé íz utazás, az ország legjobb éttermei, séfjei, sztársífek és sok meglepetés várja ezúttal a látogatókat Debrecenben. A Gurmé Fesztivál Debrecen idei eseményén fine dining éttermek, bisztrók és foodtruckok fogják elkészíteni a kreatív fogásokat, illetve az incsiklandó falatok és izgalmas textúrák mellett ízletes desszertek, minőségi borok, kézműves sörök és formabontó koktélok is várják az érkezőket. Sőt, a fesztiválon a Debreciner Gurmé díj is kiosztásra kerül a helyszíni szavazatok alapján a legjobb kiállító részére. A vidéki konyha kiválóságait is bemutatják természetesen a Nagyerdei Parkban, hiszen a cél, hogy bemutassák, hol tart jelenleg a hazai gasztronómia csúcsa, és ezáltal incsiklandozó élményeket nyújtsanak a látogatóknak. A fesztiválon az ország legkiválóbb éttermei és séfjei nyári menüket készítenek, ahol a stílusos vidéki éttermiség és Debrecen legjobb éttermei mellett sztársífek és budapesti éttermek is részt vesznek. Az ízek mellett a látványra is nagy hangsúlyt helyeznek a szervezők, ezért szabadtéri sütések, látványgrillezés és izgalmas gasztronómiai utazás is várja a látogatókat. Természetesen a labdarúgó VV-t fogják közvetíteni, ha valaki esetleg ezért maradna otthon, nem kell. És sok koncert is lesz, például Gubik Petra, Josh és Betty, Kovácsovics Fruzsina adnak koncertek, lesz filmvetítés is, gyerekfőzés foglalkozás, szörp és limonádé készítés, valamint a DJ-k is gondoskodnak majd a jó hangulatról a Gurmé Fesztiválon Debrecenben. Jönnek további programötletek, tarts velem, ha szeretnél csatlakozni egy-egy jó tippel, vagy élmény beszámolóval egy-egy eseményről, akkor a 0630303380 a számunkon osz meg minden részletet SMS-ben és Viberen.
1: Sziasztok, Kis Tibe vagyok a Queen zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
2: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
3: Ez a legújabb magyar zene.
2: Láthatatlanul.

0: Otthon van programod. A stúdióban.
1: Nekkatől elő szép napot, jó munkát, kellemes időtöltés. Nálunk hamarosan igazi Fiesta veszik kezdetét szó szerint, hiszen nagy zenekarral itt a Fiesta 1 és 2 között adják majd az élő stúdió koncertet. Holnap pedig készülj mozgás éjszakája, a korábbi évek lenyűgöző lendületére építve, a rendezvény ismét ingyenesen kínálja majd a sportágak és mozgásformák sokszínű palettáját, a népszerű futamoktól és a nagyszabású közösségi edzésektől kezdve a különleges éjszakai vizes és szabadtér élményekig. Akár a virtuális geogó kihívások vonzanak, akár a valódi közösségi élményre vágysz a legmenőbb helyszíneken, ez az éjszaka tehát tökéletes, akár mondjuk kezdő lépés lehet egy egészségesebb élet felé. Budapesten, a Hősök terén és a Városligetben számos sportág, olimpikonok, kezdő és aktív sportolók, illetve sok-sok meglepetés vár. A budapesti mozgás éjszakája ugyanis nem csupán egy esemény, hanem a főváros legnagyobb éjszakai sportfesztiválja. A Hősök terétől a Városligetig egyetlen hatalmas neonfényben úszó közösség élményével változtatja majd a várost. Legyen szó tehát a kivilágított Andrássy úton való éjszakai futásról, a görkorizásról, vagy a csillagos ég alatt zajló szabadtéri jógaórákról. Ez a budapesti éjszaka bebizonyítja, hogy a sport és a fővárosi panoráma párosa verhetetlen közösségi energiát szabadít fel. És az a jó, hogy nem számít, hogy profi maratonista vagy most, vagy most próbálgatod a szárnyidat a fitness világában. A mozgás éjszakája ugyanis minden edzettségi színhez kínál valami lenyűgözőt a gazdag sportági palettáról, a kerékpározástól kezdve a zumbán és a tollaslabdán át egészen a különleges sárkányhajózásig. Tényleg számtalan ingyenes sportágat ki lehet próbálni a barátaiddal vagy a családoddal. A sportünnep varázsa természetesen nem korlátozódik csupán a fővárosra, egy hatalmas országos mozgalommá nőtte ki magát, melyhez közel 100 vidéki település, sőt a határon túli Erdély több városa is csatlakozott. Egységesen a vidéki városokban 7 órától indulnak majd a programok este, minden csatlakozó település minimum 8 különböző mozgásformát, így tehát kötelezően gyalogtúrát, futást, kerékpározást és valamilyen aerobik táncos fitness kínál a helyi sportcsarnokokban, a főtereken vagy a parkokban, így garantálva, hogy ezen az éjszakán tényleg az egész ország egyszerre mozduljon meg. Mozgás éjszakája, tehát holnap, itt a Petőfin, pedig ezúttal Karamell és Wilcox. Jó.

Petőfi Rádió minden magyar. Két autópályán is több kilométeres a torlódás. Az M3-ason Budapest felé bontanak egy terelés Gyöngyös térségében, és mindkét sávot lezárták, csak a leálló sávon lehet haladni. Ez okozza a már 6 kilométert meghaladó torlódást. Az M5-ösön pedig szintén Budapest felé Újhartyán közelében történt egy baleset a 40-es kilométernél. Igaz, egy sávon megindult a forgalom, de lassan oszlik fel a torlódás, még mindig 5 kilométeres. Számolj hosszabb menetidővel, vagy próbálj megkerülni, és tarts velünk a továbbiakban is, hiszen 4 perc múlva pontban délben jönnek a további friss hírek, majd újabb programötletek, és a Well Hello is velünk lesz.

0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
0: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
0: Egyedül vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petőfiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
0: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
0: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Egy reggel indulhat így is.
0: Meg így is.
1: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
5: 1, 2, 3, let's go!
0: Minden hétköznap reggel 6-tól bioritmus indítás a korán, az időben és a későn ébredőknek Habóczki Mátéval.
1: Ha már kora reggel szeretnéd kimaxolni a napot, akkor keresd az óra magyar zenéjét.
0: Yeah! A reggeli kómától függetlenül legyél a leggyorsabb és küldd el a dal előadóját és címét.
1: Ha te vagy az első, akkor nyereményed páros jegy a Power Ballad Életem legjobb száma című film premier előtti vetítésére az Intercom jó voltából.
0: Ha már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
0: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
6: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
7: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
8: Többnyire napos, de szeles idő lesz. Leszedik a közintézmények faláról a nemzeti hitvallást. Ma kezdődik a foci VB.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Az M3-as Budapest felé vezető oldalán terelést bontanak Gyöngyös térségében. Mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad, a torlódás már több mint 6 kilométer. Az M5-ösön Budapest felé Újhartyán közelében baleset történt. A 40-es kilométernél egy sávon megindult a forgalom, de a torlódás még így is 5 kilométeres. Szintén az M5-ösön Budapest felé két kamion ütközött össze Hernád térségében a 45-ös kilométernél. A torlódás már meghaladta az 5 kilométert, így aki teheti, az 53-as kilométernél az Örkény Albert és a csomópontban hajtson le az autópályáról, és kerüljön az 5-ös főúton vagy az M4-es autóút felé. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
8: Mától nem kell kifüggeszteni a nemzeti hitvallást a közintézményekben, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Az intézményvezetők feladata eltávolítani ezeket a dokumentumokat. A kormány szóvivők beszámoltak arról is, hogy benyújtották a jogállamiság és korrupció ellenes törvénycsomagot, amivel óriási lépést tesznek afelé, hogy teljesítsék az uniós források feltételeit. Magyarország külpolitikája ismét látható és kezdeményező szerepet tölt be Európában, mondta a külügyminiszter az Országgyűlés Külügyi Bizottságának ülésén. Orbán Anita szerint Magyarország megbízható és kiszámítható partner kíván lenni szövetségi rendszereiben. A miniszter kiemelte, hogy az új kormányzat az Európai Unión belül párbeszédre nyitottan kívánja érvényesíteni a magyar érdekeket. Új vezetője van a Magyar Fejlesztési Banknak, a jövőben Gerendás János, a Magyar Nemzeti Bank korábbi monetáris politikai, majd statisztikai igazgatója látja el az elnök vezérigazgatói feladatokat, miután átvette a posztot Kovács Zsolttól. Jóvá hagyta az észt parlament azt a megállapodást, amely lehetővé teszi mintegy 600 Svédországban elítélt rab elhelyezését az észtországi börtönökben. A túlzsúfoltsággal küzdő Svédország a balti állam második legnagyobb városában, Tartuban bérel ki egy intézményt, ahová augusztusban érkezhetnek az első foglyok. Focilázban ég a világ, ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. A mérkőzések Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában lesznek. A szigorú ellenőrzések már a reptéren megkezdődnek, és a stadionokba is csak alapos átvizsgálás után lehet bejutni. A döntőt július 19-én tartják.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Az ország nagy részén napos az idő, kevés fátyol és gomoly felhővel, csak a Dunántúlon és délen marad borult az ég. Északkeleten és a déli határ mentén zápor zivatar előfordulhat. A szél élénk, több helyen erős lesz. Napközben 20-26, késő este 12-19 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Folytatódik az Itthon Otthon, a Petőfi Rádió program ajánló műsora. Ma este kezdődik a 2026-os labdarúgó VB, holnap pedig mozgás éjszakája, majd aztán Szekér Fesztivál, India egyik legősibb ünnepe, de lesz olyan hely is, ahol a spárgának szentelik a napot. Jönnek a részletek.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Márk Katával.
0: Ez a

és ne szomorkodj többet, hisz kinek kellenek az istenek. Azt mondták, soha nem kell félned, mert többé nem veszíthetsz semmit el.

0: otthon. Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mák Katával.
1: Rengeteg program esemény hétről hétre felsorakozik, ezek közül kigyűjtöm mindig a legizgalmasabbakat. Persze lehet csatlakozni, ha valami kimaradna, 0-30-30-33-180, minden részletet küldje el SMS-ben vagy Viberen. India egyik legősibb ünnepe a Szekér Fesztivál is, most már itt van a láthatáron. India varázslatos színei, illatai és dallamai fognak hamarosan megelevenni a magyar főváros szívében, egy utánozhatatlan, spirituális utazásra hívva a kultúra és a keleti filozófia szerelmeseit. Ez majd közös éneklés, felemelő mantra, vibrációk, és ezek abszolút kiszakítanak majd a rohanó hétköznapokból. Az év legszínesebb keleti ünnepe majd szombaton lesz, a jubileumi 30. alkalommal fog most végig gurulni az univerzum urának szekere Budapest utcáin. A felvonulás a Vörösmarty térről indul majd szombaton délután 1 órától, majd aztán az Andrássy úton át egészen a Városligetig halad, ahol a tópartján egy hatalmas, ingyenes indiai fesztivál várja a közönséget. A vidám menet érdemes lesz becsatlakozni, hiszen a hagyomány szerint, ha segített húzni a szekér kötelét, akkor tisztul a karmád, emelkedik a tudatod és megnyílik a szíved a világ felé. A Ligeti zöldben pedig egész délután izgalmas előadások, elmélyült meditációk és fenséges vegán finomságok gondoskodnak a tökéletes harmóniáról. Szombaton tehát Szekér Fesztivál, ne feledd, itt a Petőfin pedig. Jönnek további programötletek, van, ahol ugyanis a régió egyik legfinomabb zöldségének, a spárgának szentelik a napot, vagy ez mi minden fűződik, már is kiderül itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Mint minden hétköznap 11 és 1 óra között aktuálisan és részletesen. Csongrád-Csonád vármegye lesz a helyszíne, Öttömös egészen pontosan, a Spárga Fesztiválnak. A régió legfinomabb zöldségének szentelik tehát a napot, és Öttömös központja egy nyüzsgő találkozó helyé változik majd szombaton, ahol a helyi termelők büszkesége és a kiváló családi programok is garantálják majd a felejthetetlen nyári kikapcsolódást. A nap fénypontját kétségtelenül a Művelődési Házban zajló spárga ételek bemutatója és kóstolója jelenti, de a kultúra rajongói is bőven találnak majd kedvükre valót a színes hagyományőrző és táncos bemutatók kavalkádjában. A fergeteges zenés estét majd a Tornyosi Zsiványok utcabálya indítja el, a fesztivál sztárvendégei pedig Varga Feri és Balázsi Betty varázsolják el a közönséget legismertebb slágereikkel. Eközben a legkisebbeket a Teleház udvarán egész nap ingyenes gyerekprogramok, ugráló, bár, buborékshow és kézműves foglalkozások várják. Közben gólyalábas produkcióval is készülnek, ezen kívül helytörténeti és goblen kiállítás is lesz, valamint egész nap veterán motorokat is meg lehet csodálni. Utcabál is lesz aztán majd a vége felé a Tornyosi Zsiványok zenekarral és a tűzi játék, mindez tehát a Spárga Fesztiválon Öttömösön. Tovább is van, jönnek újabb programötletek, itt a Petőfilm, tarts velem!

0: Van programot a stúdióban.
1: Nákata, jó munkát, szép napot! Nagyon nagy készülődés van a másik stúdióban. Nem titok, a Fiesta ad ma élő stúdió koncertet 1 és 2 óra között. Hamarosan te is részese lehetsz, nem csak hangban, hanem látványban is, a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Előtte pedig még egy újabb program, hiszen ilyenkor 11 és 1 óra között mindig segítek eligazodni a sok-sok esemény közül. Ezúttal a vizuális művészetek lüktetése, az irodalmi varázslat és a prémium gasztronómia fonódik össze egy felejthetetlen kulturális kavalkáddá, Hajdúszoboszlón. Ha tehát szeretnél részese lenni egy olyan inspiráló kulturális rendezvénynek, ahol az interaktív programok során te magad is alkotóvá válhatsz, miközben fülbemászó koncertek és irodalmi élmények vesznek körül, akkor most jól figyelj. Az Art Food Fesztiválon lenyűgöző szabadtéri művészeti fesztivál vár tehát, és a francia főváros aranykorát, az 1900-as évek elejé Párizs világát fogják idézni. Beülhetsz majd kötetlen beszélgetéseknek otthont adó művész kávézóban, vagy élvezheted a dallamok a vászon mögött zenei aláfestésben. Is. Az irodalmi piknik helyszínén pedig a legkisebbeket a varázslatos papírszínház meséi bűvölik majd el, a nagyobbakat pedig a lendületes közösségi versdobolás, zenei pódium előadások és koncertek repítik el a művészetek világába, melyet a gasztrósátra kulináris étel és ital különlegességei tesznek teljes egészé. Ne feledd tehát, Art Food Fesztivál Hajdúszoboszlón, vagy mondhatnám szintén fesztivál. Ha kíváncsi vagy a további részletekre, keresd rá itt a Petőfin, pedig ezúttal a Loving Garcia folytatja.

0: ahol jársz, bármit csinálsz.
1: A Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
0: Minden magyar.
2: I remember simple days, love you in simple ways, but now I'm cursed with this black heart.

0: Micsoda ritmus diktált az imágó Mundi itt a Petőfin, a folytatásban pedig egy igazi fiesta veszi kezdetét szó szerint, hiszen itt a fiesta. Ma ők adják az élő stúdió koncertet 1 és 2 között Facebook oldalunkon és a YouTube csatornákon is velünk tartasz. Jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Éljük át együtt a játék örömét.
4: Mi már voltunk Magyarország szeretlek.
3: Ugye?
4: Mindig vesztes csapat volt mind a három.
5: Mindannyian.
3: Háromszög belső szögeinek összege mennyi? Hány fok?
5: 180.
3: Így van, tovább.
5: Normális maga?
4: Ne fordulj el, hadd csókoljam meg a homlokát.
6: Hastánc.
7: Vízisí, vízisí.
8: Magyarország szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
9: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
10: A műsor ajánló után. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Reklám.
12: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
13: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
14: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: Mit loptál el?
16: Titkokat.
17: Rendezte Steven Spielberg.
15: Mit akarsz csinálni?
16: Leleplezem az egész világnak.
17: Ha ezt megteszi, nincs visszaút.
18: A leleplezés napja a mozikban.
19: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
20: A mikrofonnál Gábor Anikó.
19: Ez a Petőfi Rádió.
21: Holnap is sok napsütésre számíthatunk, leghamarabb ősszel kerülhet parlament elé a költségvetés módosítása. Vasárnapig látható az első kínai császáragyak katonáit bemutató kiállítás.
19: Petőfi Rádió. Közlekedés.
21: Az M3-as Budapest felé vezető oldalán terelést bontanak Gyöngyösnél. A 75-ös kilométernél mindkét sávot lezárták, a forgalom a leállósávon halad. A torlódás már több mint 6 kilométeres. Az M5-ös főváros felé vezető oldalán Újhartyán közelében baleset történt. A 40-es kilométernél egy sávon megindult a forgalom, de a dugó még így is 5 kilométeres. Szintén az M5-ös főváros felé vezető oldalán két kamion ütközött össze Hernád térségében a 45-ös kilométernél. A dugó itt is meghaladta az 5 kilométert, így aki teheti, az 53-as kilométernél az Örkény, Albert és a csomópontban hajtson le az autópályáról, és kerüljön az 5-ös főúton vagy az M4-es autóút felé. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
19: Petőfi Rádió.
20: Hírek.
21: Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, a büdzsé felülvizsgálata június végéig zajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni, a pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Az iráni külügyminisztérium szerint értelmét vesztette a 2 hónapja érvényben lévő fegyverszünet az újabb amerikai légicsapások után. Az Egyesült Államok 2 egymást követő napon hajtott végre támadásokat, mire válaszul Teherán Bahreinre, Kuwaitra és Jordániára mért csapásokat, valamint bejelentette a Hormuzi szoros lezárását. Legkevesebb 12 rendőr megsérült és 16 embert őrizetbe vettek a hajnali újabb észak-írországi zavargásokban. A több városra és Skóciára is kiterjedő erőszak hullám azután tört ki, hogy hétfőn egy szudáni menedékkérő súlyosan megkéselt egy helyi férfit Belfastban. Új uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Az EU-n kívüli webáruházokból rendelt 150 euró alatti termékek után ezentúl 3 eurós vámot kell majd fizetni. A pluszköltséget nem csomagonként, hanem a benne lévő termékkategóriák száma után számolják fel. A fizetendő összeg közvetlenül a webáruházak áraiba épül majd be. Vasárnapig látogatható a Budapesti Szépművészeti Múzeum az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítása. A tárlatot eddig több mint 200 ezeren tekintették meg. A kiállításon 10 eredeti terrakotta katona és több mint 150 ókori kínai műtárgy látható.
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
21: Holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet zápor, zivatar. A szél sok felé élénk, ma északnyugaton és a főváros térségében erős lesz. Éjszaka 8-15, holnap napközben 20-25 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
5: A hírek után...
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Mostantól indul a buli, mint mindig ilyenkor 1 és 2 óra között élő stúdió koncert, ezúttal igazi magával ragadó életérzéssel, latinos ritmusokkal és a fiesztával. Mindent láthatsz is, ne feledd Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Jó szórakozást!

0: magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
1: És a Fiesztával mindenki látható ma is a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Sziasztok!
2: Hello!
3: Szia!
1: Több dolog eszembe jutott veletek kapcsolatban, hiszen ugye sok-sok emléket fel lehet idézni, de amit így összefoglalva tudnék mondani, az az, hogy azért szerintem az elég menő, hogy még az is tudja a dalaitokat, aki esetleg nem volt Fiesta rajongó. Szerintem ez a csúcs, nem? Ideig eljutni.
3: Az is tudja, aki nem tudja, hogy mi ki vagyunk.
1: De ugye? Hát, hogy van ennél följebb?
3: Velem egyébként gyakran előfordul, hogy mondjuk beülök egy taxiba, hát mondjuk, hogy gyakran előfordul, de ez egy konkrét eset. Beülök egy taxiba, látják, hogy valami gitárral megyek, és akkor kérdezik, hogy valahogy zenélek, mit tudom én. És akkor, hogy valahogy kihúzzák, hogy milyen zenekar, mondom, hogy Fiesta. Hát azt nem tudja, mondja a 20 éves taxis. Mondom, de tudod. De nem tudja. De mondom, hidd el, hogy tudod. De nem tudja, mondom, akkor hallgassa. Jaj, erre nőttem föl.
1: Uh-huh. Tehát ilyen esetben mondjuk szeretsz civil maradni? Vagy így elkezdesz mókázgatni? Hogy kíváncsi vagy, hogy mit mond egyébként, hova fut ki a beszélgetés?
3: Hát, hogyha szórakoztató, úgy igen, de én nem gyúrok arra, hogy engem megismerjenek. Hogyha megismernek, akkor egyébként jól esik, de úgy nekem van nincsen bajom, hogy nem tudják a dalokat, tudják, az a lényeg.
1: Na hát ez a lényeg, oké, de azért nyilván, hogyha az ember elkezd a zeneiparban dolgozni, és színpadon van, azért azzal együtt jár az ismerettség, ezt hogy tudtad akkor kezelni, hogyha mondjuk ez nem a fontos, vagy csak most nem fontos már?
3: Hát szerintem mi azért egyikünk se annyira exhibicionista, mint amennyire kellene ebbe a műfajba.
1: De azért kell egy kis exhibicionizmus, nem?
3: Kell, de szerintem mások jobban, mint mi.
1: Na jött már is egy üzenet Szavesztól, kis kulisszatitok, 26 évvel ezelőtt középsuliba jártam, kazettán rongyosra hallgattuk, a rádióban pedig 4 óránként lement a Jött veled a nyár, szenzációs dalotok. Már is lenne egy kérdésem, gondoltátok-e volna akkor, hogy a dalaitokat a mai napig énekelni fogják?
2: Hát erre röviden nem a válasz, abszolút nem számítottunk ilyesmire.
1: Ugye ez az egész úgy indult, hogy hát hol is, Puerto Rico?
3: Igen,
2: így van.
1: Puerto Rico, ugye ott a latin életérzés az elég jól átjárt téged, és aztán ezt akartad hazahozni.
3: Igen, én játszottam egy karib-tengeri hajón, ahol nagyon-nagyon megszerettem ezt a zenét, aztán utána szerettem volna egy ebben a műfajjal foglalkozó zenekar csinálni, ami akkor még nagyon nehéz volt, mert ezt a stílust nagyon nem ismertik itthon, még YouTube se nagyon volt, TV is rock énekes volt.
2: Minden más volt.
1: Na de ez az, hogy miért gondoltad azt, hogy ez itthon is működni fog, hiszen ugye a latin országokban természetesen hát ez annyira alap, hogy az embernek a vér, tehát az erejében csörgedezik ez a fajta ritmus.
3: Hát ha átgondoltam volna, akkor nem jut eszembe, mert utána falakba ütköztünk. Tehát nem volt igazából példa előttünk, amikor mondjuk megalakult a Shy Guys, akkor már mindenki ismerte a Backstreet Boys-ot. Tehát tudták hova kötni. Ezt a zenét, vagy valami ilyesmi zenét maximum egyébként a szappanoperákban lehetett hallani, de azon kívül a rádiók nem játszott.
2: Betétdalként,
3: igen.
1: És nehéz volt tényleg ennyire érvényesülni ezzel, mert egyébként nagyon vicc magával, tehát abszolút jó hangulatú.
2: Elmondom, mi van. A következő volt a kritika a zenekar az elején, hogy ez spanyolul jó, de magyarul szar.
3: Nem, még angolul elmegy,
2: de magyarul pedig nem. Ez volt a hozzáállás, és akkor Isten igazából nekünk azért így ez okozott némi fejtörést az elején.
1: Akkor ezt így kihívásként éltétek, hogy csak azért is megmutatjátok?
2: Hát nem, hát figyelj, mi hittünk ebbe az egészbe, tehát nagyon akartuk ezt az egészet, azt, hogy körülöttünk mondjuk kevésbé voltak ennyire lelkesek, vagy ennyire kitartóak az emberek, az egy más dolog. De aztán hozzáteszem, hogy amint már eljutottunk egy hosszas Varga Betűvel az első lemezünk megjelenéséhez, és utána az dupla platina lett, akkor onnantól kezdve így elég gyorsan megoldódott minden problémánk.
1: Na jó, még majd egy kicsit menjünk vissza a kezdetekre, nagyon kíváncsi vagyok a dologra, de kezdjük el az élő stúdió koncertet. Hát gondolom, jól ismert dalokat hoztatok. Mivel fogtok kezdeni?
2: Hola, mi amor.
1: Oké, élőben itt a Petőfin, a Fiesta, minden látható, nem feled Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: Fiesta élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban. Atya úristen, liba bőr, rajtatok nőttünk fel, hát ilyen üzenetek jönnek folyamatosan. Ez csak is 11 aranycsillagos lehet a két jókedvű boszilány szerint. Ennyire fázós vagy? Igen, behűtöttek a srácok, a fiúk általában szeretik a hideget, ezért vagyok kabátban. Igen, hideg
1: van. Én meg lány vagyok szintén.
0: És azt mondták, hogy nincs más opció, mert elhangolódnak a hangszerek, úgyhogy akkor én így döntöttem a kabát mellett, egyébként most kezd kicsit melegem lenni.
2: Csapka, akkor még jobb lenne.
0: Ja, ez a latin ritmus azért szintén így felpezsdít, igen, az ember vérét, szóval erre nem lehet nyugton maradni. Na, hamarosan jönnek, hát óriási sztorik itt a Petőfin, ha van kedved, akkor te is kérdezz bátran, vagy üzenj a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve a 0630303380-as számon. Itt már megindult egyébként a találgatás, hogy Fiesta fogja énekelni a Bonita, és ha jött veled a nyár című számot. Én szerintem ne áruljunk el semmit, legyen meglepetés, hogy mi mindent fogtok ma előadni nekünk a Petőfi Rádióban. Úgyhogy tarts velünk a folytatásban, és már is folytatjuk a Fiestával.
3: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban, a stúdióban.
1: A Fiesta, akik abszolút felpezsdítik az ember vérét, úgyhogy én is levettem a kabátomat. Úgy éreztem, hogy hideg van a stúdióban, de most már nincs. Na hát fantasztikusak azok a dalok, amik hát tényleg a csapból is folytak, és mindenki tud kívülről. Ugye a karib-tengeri hajó útról, a puertorikói életérzésből fakadt az, hogy megalakult és létrejött ugye a Fiesta. Tibi, hogy jött be a képbe? Ugye a Jenkinsnak volt az énekese, és hát nagyon más vonalon mozgott. A latin meg a rock azért nem annyira
2: hasonló. Hát akkor egyébként tényleg valóban külön vonalon mozgott, de mondja te.
3: Hát az volt a dolognak a lényege, hogy mi ismertük egymást régebről, játszottunk is együtt egy másik zenekarban, egy ilyen fusion-es tucban.
2: Néha biliárd, aztán találkozunk, futottunk össze az E-klubban.
3: Mi is például. Na szóval a dolognak a lényege, hogy amikor a Tomi hazajött és kitalált ezt a zenekart, akkor próbálkozott ilyen mindenféle emberekkel énekeseket beszervezni, férfiakat is és nőket is, és egy szórakozó helyen találkoztunk, és akkor megkérdezte, hogy nekem van-e esetleg tippem arra, hogy ki tudna beszervezni ebbe a zenekarba, mert hogy akiket próbálgatott, az eddig még nem vált be. És akkor annyit sikerült azon a beszélgetésen elérni, hogy mondtam, hát mondom, figyelj, nem ismerek csak rockzenészeket, fogalmam sincs, de mutasd meg a dalokat, és akkor, hogyha esetleg ennek kapcsán az eszembe jut valami, akkor majd akkor szólok. És akkor megmutatta ezeket a dalokat. Tényleg az volt, hogy mindegyiken valaki, bárki, aki jött, az felénekeltetett egy demót. És azért ilyen szeretvedett volt az egész, ott volt már 5 vagy 6 dal kb., amit így mindig valaki más énekelt föl. És akkor én mondtam neki, hogy továbbra sincs tippem arra, hogy ki énekeljen, de abba tudok segíteni, hogy én viszont feléneklem, ha akarja az összes számot így egyformára, hogy egyforma legyen, és akkor avval jobban tud házalni. Ah. És akkor ez meg is történt, Tomiék nálottak is. Két villamos elmenetele között a kis szobájában.
2: Az mindig beállatszott a mikrofon, amikor elment a villamos.
3: Ez meg kellett lehet, ezt menetrend szerint kellett énekelni, tudod, itt nem volt szórakozás. Na mindegy, és ezt megcsináltuk, és akkor én is felejtettem a dolgot, és egy pár hónap múlva Tomi felhívott, hogy hát figyelj, emlékszel, hogy ezt megcsináltuk, hogy titokba leadta egy kiadónak ezt az egészet, és hogy kiadnák, hogy nem csinálunk zenekart. És akkor így
1: ez volt. Nem lehetett nevezni.
2: Én már erre nem is emlékszem.
3: Pedig ez konkrétan így volt. És akkor ott vakaroztam egy kicsit, egy 20 másodpercig a telefonba a fejemet így vakargattam, és akkor mondtam, hogy ne csináljunk.
1: De nem volt neked testidegen egyébként ez a műfaj?
3: Hát figyelj, most így már utólag ezt nagyon nehéz megfogalmazni, az biztos, hogy megfogott engem, és ez ugyanakkor a szerelem volt, mint annak idején fiatal koromban a rockzene. Uh-huh. Tehát, hogy különben nem is tudott volna működni, vagy nem tudtam volna, vagy tudtunk volna így közösen eddig eljutni.
1: Egy jövőn, igen.
3: Úgyhogy ez egy ilyen, hát egy ilyen második házasság, vagy nem tudom mihez lehet hasonlítani, tudod. A második feleségedet is szeretheted úgy, mint az elsőt.
1: Igen, és ugye az a jó, hogy igazából most már titeket retroként emlegetnek.
3: Ja, sajnos igen.
1: Rossz érzés.
2: Az, hát, az, persze, hogy az.
1: De az a jó, hogy együtt öregszünk, nem?
2: Tehát... Ki öregszik?
1: Senki.
2: Na, együtt. Erről van szó.
1: Na, egységben az erő. Szóval ezek az dalok az biztos, hogy visszahozzák a fiatalságot, és szerintem azért is szerethető, mert tényleg visszacsöppen az ember abba az életérzésbe, amit akkor élt át, amikor kijöttek ezek a dalok, és mindenhonnan ezeket lehetett hallani. Úgyhogy ezt az életérzést szerintem folytassuk tovább, és adjuk át a hallgatóknak. Ugye mondtam, hogy ne áruljuk el előre, hogy milyen dalok jönnek, legyen meglepetés. Na, akkor most jött a következő, ez mi lesz?
3: Hát mondom meg.
1: Nem. Igen, várjuk a dalcímeket.
2: Olyan aki
1: nem
2: lesz az eleje, hogy lehet gondolkodni rajta, és majd rájönnek.
1: Aki nem tudja, hát nem tudom, szégyellje magát, hol járt eddig. Fiesta, igen. Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban, na jó, én kimondom, Angelina, itt a Petőfi.
0: Hajrá, magyarok! Stúdió koncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.

0: Angelina élőben itt a Petőfin a Fiesztától. Mindenki látható, ne feledd, Facebook oldalunkon és YouTube csatornákon, úgyhogy csatlakozhatsz hozzánk. Láthatod, hogy is épül fel, hogy néz ki egy élő stúdió koncert belülről. Szia Kata, ezt a dalt anno a vonaton 2,5 órás úton Balcsi kazettán, CD-n kopotra hallgattuk.
1: Tök jó.
0: Klasszik, valaki csak ennyit üzent.
1: Ennyi. Köszönjük szépen.
0: Ennyi, hát kívülről folyjuk, igen, ez így bennünk maradt, és sose fogjuk felejteni. A 0-30-30-30-380 a számunkon is hozzászólhatsz a műsorhoz, a Fiesztával pedig már is folytatódik tovább az élő stúdió koncert.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádió.

0: magyarok! Élő stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban
1: a Fiesta és sok őszinte vallomás érkezik, Károly írja. Elsősorban tomboló öreg rockerként bevallom. Otthon mindenki Fiesztára nyírta a füvet. Most bicózás közben is az összeszámot énekelem. Ugye hát ezt mondtam, hogy kicsit, mint a Győzike Show, nem? Hogy így mindenki letagadta, hogy nézi, de mindenki tudta, hogy mi történik. Kb.
2: Na.
1: Jó rossz példa volt, de pozitív példaként akartam felhozni.
3: Nem sikerült.
1: De tényleg ne haragudj, pozitív példaként akartam felhozni, hogy aki teljesen más műfajban gondolkodott, vagy csápolt a koncerteken, szerintem tényleg az is tudja kívülről a szövegét.
2: Egyébként ezt én is tapasztaltam például. Amit a Tomi is mesélt, hogy voltam kint Amerikában, amikor külön voltunk, és buli előtt ilyen félig becsicsentett hölgyike odajött hozzám, hogy jó, te vagy az esti fellépő, én. Nem tudom, hogy te ki vagy. Hát mondom, oké. Lement a buli, természetesen az összes dalt végénekeltem, mert ő már tizenvalahány éve ment ki, tehát hogy azt gondolta, hogy engem nem is ismerhet. Aztán mégiscsak ismert, meg a dalokat is ismert, és akkor a buli után rájött, hogy hát ez mégsem, hogy az összeset sikerült.
1: Ugye nehéz volt ezt a műfajt megismertetni és megszerettetni, bár talán megszerettetni szerintem könnyű volt. Igen, megismertetni talán inkább az volt nehezebb. Volt opció egyébként, hogy külföldön esetleg ott próbálkoztok?
3: Magyarul latint énekelni?
1: Nem, magyarul akár...
2: Nem volt egyébként opció, de megmondom, hogy miért nem. Tehát a zenekar 26 éves, hogyha most bárki bele tud gondolni, hogy 26 évvel ezelőtt a menedzsment, mint olyan szakma, az mennyire működött, és semennyire. Tehát, hogy még a magyar zenekarok is csak így próbálgatták, hogy működik ez az egész, nem, hogy egy olyan gépezet legyen, aki képes arra, hogy téged a világpiacra föltegyen. Most független a nyelvtől, vagy ilyentől. Úgyhogy nem volt ez opció.
1: Na, de nagyon szép eredmények voltak. Tibi, te voltál ugye az év szövegírója például, Tomi az év dalszerzője, voltatok közel az Eurovíziós Dalfesztiválhoz, ja. Csak aztán Csézi. Jobbnak bizonyos?
3: Az Eurovíziós Dalfesztivál azért az egy vicc volt.
2: Az tényleg az volt.
3: Tehát most mi
2: keresni valók volt?
3: Semmi. Az Amor Latino című dalunkkal nem. Nem, vagy a gyűlölve szeretni igen, volt. Gyűlölve, de mindenképpen Magyarországot egy ilyen latinos nótával képviselni, az egyébként nem volt egy jó ötlet, de nem a mi döntésünk igen. volt. Azt nem nyerhettük igen. volna meg semmiképpen.
1: És aztán mi az, ami, nem tudom, ha így visszanéztek, mi volt a legnagyobb sikeretek egyébként? Mi az, amire így nagyon-nagyon emlékeztek, és azt mondjátok, hogy fú, ezért tényleg megérte.
2: Hát nekem nincs egy olyan kiugró pillanat, amire azt mondanám, hogy na ez volt az a koncert, vagy az az esemény, hanem inkább így összességében fogalmazom meg azt, hogy még ennyi idő után is ilyen jellegű szeretet van, mint amit most te is tapasztalsz, hogy én még mindig nem érzem azt hozzám, soha nem jönnek úgy az utcán oda, hogy vagy kiabálnak át a kocsiból, hogy negatív dolgok.

0: miatt, hanem csak inkább mindig pozitív. És ez szerintem egy nagyon nagy dolog, meg hogy ilyen sokáig fent tudott maradni a zenekar meg a dalok.
1: Így van, és...
2: Illetőleg, bocsánat, én még hozzátenném, hogy mikor olyan híreket hallottunk, hogy a Bonita című dalunkról neveztek el mondjuk egy kislányt.
0: Ja, igen. Meg Angelina ilyen, is van egyébként.
2: Igen, ilyenek vannak, és ezek a legjobbak.
0: Igen, hozzám is jöttek oda Angelina tetoválásra. Nem tudja, őt is úgy hívjuk.
1: Igen, az menő.
0: És miattunk.
1: Hogy mi minden elfolytatjuk, még mindig egyelőre övezze titok, de ami most már itt közeleg, és már velünk van, az itt a stúdióban is. Jött veled a nyár, élőben a Fiesztától.
3: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.

0: sok emlék és a jelen itt a Petőfin a Fiesta élőben, minden látható Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, hát szívecskék tömkelege érkezik. Rég írtam már, közben itt a Lacus a vidéki, aki folyamatosan adásval adásra keresi a nagy őt, és mindig megjegyzi, hogyha szép hölgyek vannak itt a stúdióban, és írja, hogy rég írtam már, a srácokkal esetleg egyszer valamikor felléphetnék. Hát, ha mindig csak vártalak dalokkal végre megtalálnám a nagy őt, tudok amúgy fütyülni, dobolni, tapsolni. Nem is szóltok.
1: Tűzkarikánál tudani, akkor már kész is vagyunk.
0: Egyébként meg sem merem kérdezni, hogy milyen felajánlások érkeztek felétek, mert hát szerintem egy ujjan, vagy egy kézen megszámolni nem lehet, hogy hányan voltak belétek szerelmesek.
1: Hát...
0: Sokan. Jó, nem mondj semmit.
1: Nem tudom.
0: Mondtam, hogy nem akarom megkérdezni. Arany platina lemez, ugye ezek is voltak, és hát sok minden más még, úgyhogy hamarosan jön a folytatás itt a Petőfin, tarts velünk, a Fiesta adja ma az élő stúdió koncertet.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.
3: Nézem, ahogy nézek át,

0: jön tovább. Az idő, az otthonom egy lepedő, azon terülnék el veled ketten újra nyugodtan, biztonságban, szerelemben.
1: Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban.
2: A Fiesta minden látható Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, úgyhogy ha nem hiszel, járj utána nyugodtan, és szólj hozzá műsorhoz, kérdezte is bátran, hiszen most itt a lehetőség. Ugye előbb említettem arany, platina lemez, ez is van nektek, és készült dalotok például az Egycsek világnap apropóján, Antonio Banderas filmjéhez, csak hogy itt párat említsek a sok közül. Nagyon nagyot mentetek, tényleg van hiányérzetetek, amit nem értetek el, és esetleg még ott van, hogy szeretnétek, vagy szerintetek minden megvolt?
3: Nekem személy szerint nincs olyan, ami hiányozna. Nyilván azt szeretném, hogy ez az egész minél tovább tartson. Uh-huh. De...
4: Én is így vagyok vele.
3: Bocsánat, egyébként az előbb még hozzátennék egy ilyen nagy mérföldkövet, hogy mi a harmadik lemeztől kijutottunk Puerto Ricóba, és kint vettük fel a lemezeinknek a tradicionális részét. Na, az viszont az egy nagyon komoly...
4: Meg az mindenkinek életre szóló élmény.
3: Igen,
4: volt.
3: Igen.
4: Sőt, egyébként Puerto Rico olyan szinten fertőző, hogy ugye velem indult ez a folyamat. Azóta már a Tibiék is a feleségével csak vissza kellett, hogy menjenek Puerto Ricóba. Akkor a menedzserünk is visszament a családjával Puerto Ricóba. Most egyébként tervezzük, hogy hát Miami-ig csak eljutunk majd mi is tavasszal, de onnan egyébként tulajdonképpen másfél órát át lehet menni, meg kb. $20 Puerto Ricóba, úgyhogy hát ezért nekem az is benne van a fejemben. Én voltam a legrégebben ott.
2: És nem volt egyébként opció annó, hogy kint maradsz, vagy
4: De lett volna, csak nem biztos, hogy jó cipőárus lettem volna, vagy fagylaltárus.
2: Mert 3 évig éltél kint.
4: Igen, volt egy mennyasszonyom kint, és igazából 6 hónapnál tovább nem tartózkodtam, tehát illegális nem voltam, de hát ott olyan tehetségek vannak, hogy én ott nem lúgtam volna a labdába, esetleg.
3: De amikor árultad a vizet a piros lábánál, akkor...
2: Abban nagyon jó volt.
3: De tényleg tudod, mert ő volt az egyetlen fehér. Tehát senki nem értette, hogy ott inkább az szegény a feketék
4: szokták. Nem, a ciki volt, tehát hát ez a kedominikánó, csak a dominikaiak árulnak ki vizet, én meg ugye 193 centisen, 24 évesen ezért jöttek a lányok, de egyébként ez nagyképp hangzik, de így volt, és mindenki akart tőlem venni vizet, hogy megkérdezze, hogy mi az úristen csinálok én. Nagy hal lehettem volna még egy vízbe, de azt hiszem, hogy máshoz nem rúgtam volna labdába.
2: És egyébként, ha így visszagondoltok, van olyan dalotok, ami szerintetek sokkal nagyobb sláger lehetett volna, mint ami.
3: Hát az összes, amiből nem lett klip.
4: Igen? Hát egyébként az első lemezből 5 klipünkre.
3: Igen, és azért nem lett a 6., mert egyszerűen szégyeltük.
4: Hát nem is az, hanem 5 dal, hát annyiból nem szoktak csinálni lemezt. Utána fölraktuk ugyanazt a dalt a következő nagy lemezünkre, onnan is lemaradt, aztán végül is a válogatás lemezünkön csináltunk belőle. Ez előbb elkészült Kubába, de nem hoztuk ki, mert mindig jöttek újak.
3: Ez az Őrzem még című dal volt, ami tényleg rajta volt az első lemezen, és mert nem akartunk egy 6. klipet, ezért inkább az Őrzem mégből csináltunk egy másik verziót, fölraktuk a második vagy következő lemezünkre, és akkor így lett belőle.
4: Nem, akkor még nem lett belőle.
3: De jó, de igen, de hát még egy ugrás. De
4: utána még egyszer elmondhatná ezt a sztorit, mert arról is lemaradt, és akkor utána a 3. lemezen, mert mindig valami megelőzte.
2: Aha. Na hát itt ugye mindig csak a pozitív oldalát közelítjük meg az elmúlt időszaknak, de hát volt 2011-ben egy törés, azért erről is beszéljünk. Utólag ugye Tomi, én úgy tudom, lenyilatkoztat, hogy a mai agyaddal már mindent másképp csinálnál, mint ami akkor történt, hogy akkor feloszlott a Fiesta. Sok év eltelt, hogy aztán újra összejöjjetek. Ki kereste meg a másikat, hogy
4: kezdjét ez? Én kerestem meg a Tibit. Hát figyeld, mi annyira össze voltunk zárva, sokkal többet időt töltöttünk egymással, mint bárki mással. És hát egy nagyon egyszerű dolgot mondok, mit tudom én, a Tibi már olyan dolgoktól falra mászott, hogy én úgy ettem a csokoládét, hogy mindig csak egy kockát
2: letörtem. Ja, már
4: vissza, igen, engem meg is idegesített, hogy mit tudom én, sokáig, mit tudom én, készülődik, vagy valami, tehát valami mindig volt.
3: Hát ez egy házasság egyébként, hozzá kell
2: tenni. És egyébként ez rengeteg lemondással járt, hogy ennyire nagyot mentetek, és koncertről?
4: Micsoda lemondással, dehogy is nagyon-nagyon jó volt.
3: Szerintem úgy igazán helyes válaszolni, hogy de igen, mert ez egy nem egy, abban a stádiumban, amikor mi kezdtük, ez nem volt egy családcentrikus történet. Tehát, hogy családosként úgy viselkedni, ahogy illene, az szerintem ez egy lehetetlen
4: az feladat. Az nem sikerült.
3: Úgyhogy így, ha így nézzük, akkor ez egy nehéz volt, és
4: igazából én meg akkor még annyit tennék hozzá, hogy aki fölül a körhintára, az meg fog szédülni. Mi nagyon-nagyon-nagyon hirtelen ültünk föl a körhintára, nekünk mi olyan csóró gyerekek voltunk, hogy én emlékszem arra, hogy mentem haza a villamoson, és akkor azon gondolkodtam, hogy vegyek egy hamburgert, vagy inkább egy újságot, tehát a hazafelé a villamoson most egyek inkább, vagy...
3: A hamburgerrel tök menő voltál, mert nálam tejföl volt, meg kifli.
2: Na, szóval azért vannak fokozatok.
3: Hamburger, hagyjuk meg. Luxusban értél, ha lehet most jövök.
4: Én emlékszem, hogy a Tibi meggondolta a sportszeletet a közérbe.
3: Ja, voltak ilyenek. Hát a gatyánk mellett jártunk, azt én, tehát, hogy...
4: És akkor egyszer csak hirtelen bejöttek a dolgok. Na most, hát mutass nekem egy olyan...
3: Abszolút.
4: Igen, és azt gondolom,
3: hogy... Megszépültünk, mert egyébként azért én egy béna kis szemüveges gyerek voltam előtte. És nem volt semennyi csajom se. Aztán utána meg, ahogy lett zenekar, egyből annyira szép lettem, hogy azt el nem tudom mondani.
4: Ez velem is így történt.
2: De ezt helyén tudtátok kezelni, vagy tudtátok, hogy ez a siker miatt van, és egyébként...
3: Én jól csináltam.
2: De nem, hogy erre akkor így felültetek, és élveztétek, és be se gondoltatok abba, hogy ez most csak azért van, mert egyébként híresek
4: lettetek. Minden nap szilveszter volt.
3: Sőt. Én megmondom őszintén, én nem is úgy indultam el otthonról, hogy felléptem, nem, hogy csajozni megyek. Tehát, hogy ez egy ilyen hivatás volt.
2: Itt azért sok hallgató keresi a megoldást, hogy milyen hangszeren kell megtanulni játszani, hogy csajmágnes legyen.
3: Énekes,
4: ének?
3: Gitáros.
4: Hát, én hallottam olyat, hogy az asszony sutyorgon vagy még csoportban már arról beszélgettek, hogy kinek melyikünkhöz volt köze annak idején. Lehet, hogy most megint elindítok egy lavinát, de nem baj.
2: És egyébként visszatérve a kérdésre, ugye azt nyilatkoztat, hogy a mai agyaddal másképp csináltad volna.
4: Persze.
2: És ez mit jelent pontosan?
3: Én megbástjuk csávónak szólt volna el.
4: Hát figyelj, én azt gondolom, hogy ahogy mondom, aki fölül a körhintára, az megszédül. Akkor már voltak ilyen széthúzások.
2: Hogy kit csípnek jobban? Vagy kitől kéne több autogramot?
4: Ilyen bajunk nem volt.
3: Mi azért alapvetően nagyon különbözőek vagyunk. Tehát két teljesen másmilyen ember. És mivel nagyon-nagyon sok időt töltöttünk együtt, ezért evidens, hogy előbb-utóbb így súrlódásokhoz vezetett.
4: Tibinek mindig ki volt pucolva cipője, meg mindig ráléptem véletlenül.
3: Ez biztos.
2: De várjatok, és akkor ezt így sikerült lezárni, ezeken már nyilván jókat röhögtök ezeken a történeteken, és ezt félre tudtátok tenni, és most hogy megy tovább az egész?
3: Az van, hogy ugye, amikor ezt tavaly egyesültünk újra. Mm-hmm.
4: Tavaly előtt már, nem?
2: 2025?
3: 25-ben.
2: Én úgy tudom.
4: 26-ban. Ez tavaly volt. Békés-Csabai mentők.
3: Tényleg rossz a szemed, mert naptárcsa látod. Szóval, hogy tavaly voltunk 25 évesek, és tavaly...
4: Akkor most 26 vagyunk.
3: Igen. Tavaly, tehát 24-ben merült fel legelőször a Tomi keresett engem meg, de egyébként már többen suttogták ezt nekem, hogy 25 éves lesz a zenekar, és hogy esetleg nem gondolnánk meg, stb. Mert én hozzáteszem, hogy én nagyon elhatárolódtam nagyon sokáig ettől az egésztől, gyakorlatilag én voltam az utolsó, aki beadtam a derekam, és
4: ketten vagyunk, várja.
3: Igen. És akkor az lett a... Először arról volt szó, hogy legyen egy darab valamilyen nagy szabású jubileumi koncert. És akkor, amikor ezt már így eldöntöttük, hogy akkor jó, akkor így egyesülünk, akkor kitaláltuk, hogy ezt már sokan csináltak, és sokkal menőbb lenne, hogyha csinálnák inkább egy turnét. Na ez volt tavaly.
2: Na hát, és akkor újra ráéreztetek az ízére. Nem, de jó is volt ez.
3: Az volt inkább csak, hogy a közönségtől azt a reakciót kaptuk, amiről itt már beszéltünk, hogy hihetetlen, mennyire a tenyerükön hordoznak, és gyakorlatilag így folytatódott idén.
4: Sőt, gyakorlatilag én azon lepődtem meg, hogy 20 évesek is jönnek a bulira, és tudják a dalokat. Tehát nem csak azok
3: mert a
4: jönnek,
3: akik... minket hallgat.
4: Igen.
2: Na hát, egy újabb klasszikus, amivel folytatjuk tovább itt a Petőfin az élő stúdió koncertet. Bonita itt a Petőfin élőben a Fiesztától.
1: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: Fiesta, élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban, ez volt a Bonita. Jennifer írta, hogy kiskoromban anyukám mellett hallgattalak titeket. Most jól vagy?
1: Jó, ugye, mert nagymamáját írta. Már volt olyan is egyébként.
0: Várj, van a fokozatok. Szóval, most a kislányommal táncolok a zenére, megy az idő, de ez csodás nosztalgia, úgyhogy köszöni szépen. Kedvencem, kedvelem a dalaitokat. Szlovákiában mikor jöttök, jött egy ilyen kérdés is.
1: Hát erre most nem tudok hirtelen kapásból válaszolni.
0: Várjátok, hívjatok. A meghívásokat.
2: Én úgy hirtelen voltam a dohányboltban.
1: Na tessék.
0: Na, hát srácok, van egy rossz hírem. A dalaitok már régebb óta slágerek, mint néhány hallgatónk életkora. Na de jó hír ezek a slágerek, olyanok, mint a biciklizés. Egyszer megtanulod, és utána egy életre veled maradnak. Úgyhogy stúdió robbantó volt, és maxi dicséret jár. Szavesztől
1: köszönjük szépen.
0: Örök klasszikus számok, nem lehet megonni, Morcostól érkezett. Na, hát most már örömzenélés, minden egyes fellépés.
1: Igen, is az volt.
2: Nem, hát azért gyakorlatilag változott a zenekar, 13 évig nem játszottunk együtt, tehát legalábbis nekem mindenképpen vissza kellett szoknom.
0: De mihez?
2: Hát az aktív zenéléshez. Én gyakorlatilag most már 8 évet a kisfiammal töltöttem. Úgyhogy nekem a zene az, ami szólt a rádióban.
1: Háztartásbeliként
2: voltam, igen.
0: És mi a további tervetek egyébként Fiestaként? Tehát most oké, 25 évesek lettetek, rájöttetek, hogy ne egy koncertet csináljatok, hanem legyen ebből egy turné.
2: Nem fogunk tovább öregedni.
1: Igen, itt most megállítjuk az időt.
0: Várjuk a csoda elixírt, igen, és a recepteket.
1: Hát az van, hogy ahogy mondtam, hogy tavaly jól sikerült ez a tavalyi turné, ezért idén vittük tovább. Annyi, hogy minden évben, hárha lesz esetleg ennek folytatás, akkor minden évben egy új sót rakunk össze. Ez idén is így történt, és egyébként most nálunk úgy funkcionál ez a történet, ez a nagy összeállás, hogy Fiestaként, mint csak nyáron, tavasztól őszig játszunk, így közösen, és nekem pedig van egy trium, ami az elmúlt 13 évben is működtettem, az pedig ősztől tavaszig.
0: Uh-huh. Új dalokat mennyire könnyű becsempészni a repertoárba, hogy fogadja a közönség?
1: Semmennyire.
0: Tehát csak a régi oldalán.
1: Hát csak a régi, és az van például, hogy én szoktam a trióval taktikázni azon, hogy amikor megjelenik egy új dal, akkor ha látom a közönségen, hogy nagyon nyitottak, akkor aznap berakok egy újat. Uh-huh. Ha látom, hogy nem nyitottak, nem csak a régit akarják, vagy esetleg megkérdezem, akkor marad a régi, de nagyon nehéz egyébként belecsempészni bármit is.
0: Uh-huh. Nagyon jó hallani, rengeteget bulisztunk anno a zenétekre, nagyon jó nosztalgiázni, újra ez Judithtól érkezett, és hol lesztek láthatóak egyébként legközelebb?
1: Aztán a leglényegesebb kérdésekből nem készültük fel.
2: Hát várja, jövő hét pénteken Pécsen, utána rá következő szomba, az utána van, Gabi, az ugye jót mondtál.
1: Mondom a tutit.
0: Igen.
1: A különböző felületeinken, azon
0: ott
1: minden.
0: Ott mindent látod, de készültök valami nagyobb dobásra, amire nem tudom, így jobban fel kell készülni?
1: Hát most nyáron lesz egy olyan, turné minden álmását imádjuk, de most lesz egy olyan kivételesen különleges dolog, hogy még régen, mikor együtt voltunk, akkor játszottunk a Virág Karnáválon a Gypsy Kings-szel, és ők most is jönnek ide, Magyarországra, a Barbanegrába, és együtt fogunk koncertezni megint. Úgyhogy ez egy, ha ezt lehet így ilyen különlegesebbnek mondani, akkor ez egy különlegesebb lesz.
0: Ennek a háttéréről egy kicsit mondasz nekünk valami érdekeséget, hogy tudtok velük kommunikálni?
1: Sehogy. Nekünk nem kell.
0: A menedzserek mindent intéznek.
1: Hát persze, egyébként hozzáteszem, hogy amikor...
2: Se tudtuk, hogy kik ők.
1: Amikor a múltkor voltak.
2: De a közönség se. Ez volt a lényeg egyébként, fölértünk a Virág Karneválon, ott állt ilyen fekete ruhás rakás csávó, akire bocsánat, így mondom, le se szart a közönség, ők volt a Gypsy King, ők meg nézték, hogy tőlük miért kér mindenki autogram. Nagyon jó bulit csináltak, de magukat a tagokat előtte egyébként senki nem ismerte meg. Nem, mi se fogjuk most, de most az egyiket a Facebookon mindig látom fényképen.
1: Szerintem náluk is úgy van, hogy a dalokat ezt mindenki ismer, de lehet, hogy arcokat nem tud hozzájuk társítani, de hozzáteszem, hogy ők, akkor kellett velük beszélni, mert nem volt kongájuk, vagy valami.
2: Ja.
1: Emlékszel?
2: Ja. Igen, mi adtuk neki kongát, aztán a kongásnak a kongáját így odébb lökte az ő kongások, de hát nem hoztak magukkal. Egyébként később jöttek, akkor már dobos se jött el, úgyhogy a mi dobosunk dobolta le az akváriumbeli koncertjüket. Lacika, tudod,
0: antikeresztet. Kérdés, hogy akkor most hányan érkeznek,
2: igen. Hát figyeld, náluk úgy
1: van ez. Ezért hívtak minket, tudod, hogyha
0: fogies a zenekar,
1: persze, itt van minden.
2: Ez két családból áll ez a produkció, és egyébként már nem tudom hány verzió van velük, mert ki éppen kivel van összeveszve, vagy nincs összeveszve, vagy hogy jönnek. Na mindegy, lényeg az, hogy én nagyon kértem a kongásunkat, hogy ne verje meg az ő kongásukat, mert hogy a kölcsön adta a kongáját, és és az meg úgy el is dobta, vagy én nem is tudom, mit csinált.
1: Sztori vége.
2: Sztori vége.
0: Na, és koncert vége, de még jön egy dal, mert nagyon elcsúsztunk az idővel. Hozzám tartozol itt a Petőfin élőben a Fiesztától.
3: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.

0: Ez volt a Fiesta élő stúdió koncertjeit a Petőfi Rádióban. További sok örömteli boldog pillanatot kívánunk nektek, és kívánunk tőletek a színpadokról. Fantasztikus volt, óriási hangulat és óriási élmények és régi nosztalgikus pillanatok. Hát ezeket mind kisztoriztuk itt, úgyhogy a Facebook oldalunkon újra vissza lehet hallgatni és nézni mindent. Nagyon szépen köszönjük, sok sikert nektek a folytatáshoz.
1: És nagyon köszönjük, hogy köszönjük a meghívást. Sziasztok!
0: A Fiesta után kelemen kabátban.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: A kamera szerette, a közönség imádta, mosolya megállította az időt, és menthetetlenül rabul ejtette a férfi szíveket. Hollywood álmodott egy csillagot, a világ pedig kapott egy legendát. Marilyn Monroe filmek születésének 100. évfordulója alkalmából minden szombaton 19 óra 40 perckor a Dunán.
3: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Ősszel tárgyalhatja a parlament a költségvetés módosítását. Vasárnapig látható a kínai agyakkatonákat bemutató kiállítás.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán terelést bontanak Gyöngyös térségében. A 75-ös kilométernél mindkét sávot lezárták, a forgalom a leállósávon halad, a torlódás több kilométeres. Az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Újhartyán közelében baleset történt. A 40-es kilométernél egy sávon megindult a forgalom, de a torlódás még így is 5 kilométeres. Szintén az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán két kamion ütközött össze Hernád térségében az 45-ös kilométernél. A torlódás már meghaladta az 5 kilométert, így aki teheti, az 53-as kilométernél az Őrkény Albert és a csomópontban hajtson le az autópályáról, és kerüljön az 5-ös főúton vagy az M4-es autóút felé. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormányszóvivői tájékoztatón. Köböl Anita, a kormányszóvivő elmondta, a büdzsé felülvizsgálata június végéig zajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni, a pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Az iráni külügyminisztérium szerint értelmét vesztette a két hónapja érvényben lévő fegyverszünet az újabb amerikai légi csapások után. Az Egyesült Államok két egymást követő napon hajtott végre támadásokat, mire válaszolt Teherán Bahreinre, Kuwaitra és Jordániára mért csapásokat, valamint bejelentette a Hormúzi szoros lezárását. Legkevesebb 12 rendőr megsérült és 16 embert őrizetbe vettek a hajnali újabb észak-írországi zavargásokban. A több városra és Skóciára is kiterjedő erőszakhullám azután tört ki, hogy hétfőn egy szudáni menedékkérő súlyosan megkéselt egy helyi férfit Belfastban. Itthon alacsony szinten stagnál a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben országszerte, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Vasárnapig látogatható a Budapesti Szépművészeti Múzeum az Örök lét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítása. A tárlatot eddig több mint 200 000 tekintették meg. A kiállításon 10 eredeti terrakotta katona és több mint 150 ókori kínai műtárgy látható.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhő és kevés fátyol felhő mellett inkább keleten lehet zápor, zivatar. A szél sok felé élénk, ma északnyugaton és a főváros térségében erős lesz. Északa 8-15, holnap napközben 20 és 25 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
2: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: csodás délutánt. Az elmúlt órában a Fiesta azt gondolom megalapozta a mai délutáni jó hangulatot. Ha az élő stúdió koncertről lemaradtál, mindent bepótolhatsz Facebook oldalunkon, újra és újra átélheted, megnézheted, hogy pontosan mi minden történt a stúdiónkban. Most pedig folytatjuk, itt van Kelemen kabátban.
2: Itt egy újabb óra. Kizárólag

0: nektek?
1: Na, ezt jól megkaptuk az Eri Mafiától és Betonhofitól. Ugye sokszor érdekli az embereket az, hogy mi minden történik a színfalak mögött. Nos, egy backstage kapcsolatnak köszönhető az tulajdonképpen, amit az imént hallottunk. Az Eri Mafiának és a Betonhofinak köszönhetően az Eri Mafia fennállásának 18. évét ünnepli. Nem mozgalmas múltat tudhatnak maguk mögött, a Művészetek Völgyében is például ott lesznek, míg Betonhofival Veszprémben, Kapolcson, Keszthelyen, Pécsen is találkozhat. Mindent megtudhatsz, ne feledd itt nálunk a Petőfin, az előttünk álló koncertekről, programokról, de mindent várunk tőled is, például a közlekedésről 0-30-30-30-380, itt SMS-ben és Viberen is folyamatosan informálhatsz.
0: Petőfi Rádió.
2: Friss hírek az utakról.
1: Már is itt van Zola üzenete, több autó összeütközött az M3-ason Budapest felé kerekharasztinál, jelenleg áll a forgalom, hatóságok a helyszínen. Köszönjük, Kis Katona is megírta, hogy több személyautó ütközött, Budapest felé a torlódás már 5 kilométeres. Vigyázz magadra, kitartás és balesetmentes további utat.
2: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.

Petőfi Rádió minden magyar. Magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik az idei labdarúgó világbajnokság. Ez már a 23. melyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendez. Az időeltolódás ugye nem igazán kedvez a hazai focirajongóknak, hiszen a legtöbb meccs éjjel vagy hajnalban lesz. Viszont egy kis érdekesség, a mai napban is a három rendezőhöz képzelt három kabala figura is dukál, egy-egy helyi nevezetességre utalva. Kanada például a juhar névre keresztelt jávorszarvassal, az Egyesült Államok kláccsal, a kopasz sassal támad, melynek neve egyszerre jelentett karmot és utalhat az amerikai sportágakban előszeretettel alkalmazott kifejezésre, amit akkor használnak, ha valaki a legfontosabb pillanatban képes megvillanni. Mexikó pedig az egyik ragadozó macska féléjét dobta be a buliba zájú a jaguár képében. Ma este ugye Mexikó városban, magyar idő szerint 9 órakor kezdődik a bajnokság, egészen pontosan Mexikó és a dél-afrikai köztársaság küzd meg majd egymással. Fontos tudni, hogy június 11 és július 19 között az M4 Sport minden meccset, mind a 104-et élőben közvetíti, de érdemes lesz követni az m4sport.hu tematikus VB aloldalát is, mert minden fontos hírt, információt és érdekességet meg lehet majd találni a tornával kapcsolatban, és az M4 Sport közösségi oldalainak követői szintén nem maradnak le a VB egyetlen rezdüléséről és extra tartalmairól sem.

Petőfi Rádió, minden magyar VB láz pedig az egész világon, hiszen ma este magyar idő szerint 9 órakor Mexikó és a Dél-Afrikai Köztársaság csap össze elsőként a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. Mind a 104 mérkőzést Magyarországon a torna teljes ideje alatt az M4 Sport élőben közvetíti, és sok érdekesség kiderült itt az elmúlt időszakban. Ennyi rendezőhöz például végtelen mennyiségű VB dal is dukál. Készült például egy instrumentális alap, de Shakira vagy Daddy Yankee is felvonul az eddig ismert 7 szám előadójaként, sőt Shakira, illetve Madonna és BTS fellépnek majd a július 19-én esedékes döntő szünetében, hiszen a VB történelemben először sor kerül az NFL finálék mintájára egy félidei sóra. Egyébként a VB döntőre már 3,7 millió forintért is lehet jegyet venni, az átlagos belépőárak, valamint a városok közötti tömegközlekedés megnövekedett tarifája is azért rende kiverte a biztosítékot a drukkereknél. Ezek után talán az sem meglepő, hogy minden idők legmagasabb pénzdíjazásában részesülnek majd a csapatok. A teljesítmény alapján is díjazzák természetesen a gárdákat, még az utolsó helyezet is kap majd újabb 9 millió dollárt, a legtöbbet pedig a leendő aranyérmes 50 milliót. Összességében 871 millió dollárt osztanak szét a gárdák között, ami 431 millióval haladja meg a korábbi összegeket. Mostanában az ember csak úgy kapkodja a fejét, hogy hova mennyi millió röppen el. 0-30-30-30-380, ez pedig az a szám, ahol te folyamatosan informálhatsz minket, például arról, hogy mennyire követed majd nyomon a VB eseményeket, illetve több hallgatónk is korábban jelezte például az utakról, hogy az M3-ason Budapest felé az 52-es kilométernél történt baleset, itt forgalomkorlátozás van, a helyszínen és mögötti torlódás több kilométeres, érdemes kerülni, vagy számolj hosszabb menetidővel, kitartás, további balesetmentes jó utat. Itt a Petőfi változatos magyar zenei kínálat fogad továbbra is.

0: Petőfi Rádió minden magyar pontban 3 óra van. Vörös Domonkos meghozta a legfrissebb híreket, már is hallatod, utána pedig az I'm on the Parazollal folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Az Internaus 007-ese.
4: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
3: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere.
5: Elhocic. Grabowski.
6: Megsebesült?
4: Nem szokásom.
3: Az egerek egyetlen reménysége.
4: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
5: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajásokat.
3: Macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
2: A műsorajánló után...
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Meghosszabbítja a kormány a diákhitel 1 kamatstopját. Vasárnapig látható a kínai agyakkatonákat bemutató kiállítás.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Baleset történt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán 60 térségében. Az 52-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. A helyszínelés mögötti torlódás már a 3 kilométert is meghaladja. Munkavégzés miatt lassul az M5-ös autópálya forgalma Budapest felé Újhartyánnál. A 34-es kilométertől kezdve a belső sávon kell korlátozásra számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: A kórházi klímaberendezések korszerűsítéséről döntött a kormány. Az összesen 3,6 milliárd forintos beruházás célja az elavult intézményi hűtési rendszerek teljes körű megújítása. A fejlesztések országszerte a műtők, az intenzív osztályok és a szülészetek stabil működését biztosítják majd. Így érintik egyebek közt a fővárosi Szent László és Ján Ferenc kórházat, valamint a miskolci, győri és kaposvári központi intézményeket is. Takács Péter, a leköszönt Fidesz kormány egészségügyi államtitkára a bejelentés után emlékeztetett. Az Orbán kormány 2018 és 2025 között mintegy 18 milliárd forintot költött a kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére. A kabinet döntött arról is, hogy meghosszabbítják a diákhitel 1 kamatstopját. Alacsony szinten stagnál a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben országszerte, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Péntektől megszűnik a tűzgyújtási tilalom az ország nagy részén, de Hatvár megyében marad a korlátozás. A Nébik tájékoztatása szerint az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően a legtöbb helyen megszűnt a fokozott tűzveszély, de sokfelé nem esett elegendő eső a veszély csökkentéséhez. Felhívják a figyelmet, hogy ott, ahol érvényben marad a tilalom, tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, valamint fásításokban sem, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket. A saját tulajdonú belterületi kertekben ugyanakkor továbbra is lehet bográcsozni, grillezni. Vasárnapig látogatható a Budapesti Szépművészeti Múzeum az Öröklét űrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás. A tárlatot eddig több mint 200 000 tekintették meg. A kiállításon 10 eredeti terrakotta katona és több mint 150 ókori kínai műtárgy látható.
1: Petőfi Rádió. Sport.
8: Ma kezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. A társházigazda Mexikó Dél-Afrika elleni mérkőzésével ma este megkezdődik az Egyesült Államokkal és Kanadával közös rendezésű labdarúgó világbajnokság. A Mexikó városban 21 órakor induló találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A Milánó Hockey Klub sportigazgatója lett a Hidrofehérvár AV19-től 10 év után távozó Szélig Viktor. Az olasz klub a közösségi média oldalán jelentette be, hogy a magyar szakember náluk folytatja karrierjét. Gózi Blanka harmadikként zárva elődöntős csoportjában bejutott a budapesti öttusa világkupa verseny holnapi fináléjába, amelyben nem lesz ott a 10. végző Mészáros Emma és a 12. Varga Orsolya. A kajakos kopasz Bálint 1000 méteren, kajakegyes 200 méteren Lutz Anna és Balogh Gergely megnyerte előfutamát a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokságon, amivel mindhárman a döntő résztvevői lettek. Mellettük a kenus Paragi Petra 200 méteren, valamint a férfiak hasonló számában Hodován Dávid is készülhet a szombati fináléra. Köszönöm a figyelmet!
6: Az időjárás jelentés támogatója, a Vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Holnap sok napsütésre számíthatunk, de az időnként megnövekvő felhőkből elsősorban keleten záporzivatar is kialakulhat. A szél sokfelé élénk, ma északnyugaton és a főváros térségében erős lesz. Északa 8-15, délután 20 és 25 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szép délután, 3 elmúlt, és a sort az Ivan and the Parasol indítja, akik az idén már 16 évesek, az érlelési folyamatuk pedig folytatódik, ahogy azt mondták, hiszen nagy színpadra szeretnék vinni továbbra is azt a rengeteg élményt, energiát, érzelmet, ami egy értékes alkotó közösségé formálta őket.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

Petőfi Rádió, minden magyar, és ráfordultunk az utolsó órákra. Indul hamarosan a 2026-os futball világbajnokság, melyet az idén az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendez, így a meccslabda is fehér alapon felvonultatott piros, kék és zöld színekkel díszített. Ezek a motivumok ugyancsak a három észak-amerikai nemzetet mutatják be. Ugye nem csak televízióban, hanem az M4 Sporton is élőben lehet majd nézni a VB meccseket, az időeltolódás miatt azért van mit majd bepótolni, úgy érzem. A lefújás után három különböző hosszúságú összefoglaló közül lehet választani, és a teljes mérkőzések is visszanézhetőek lesznek. Emellett érdemes követni az m4sport.hu tematikus VB aloldalát is, mert minden fontos hírt, információt és érdekességet meg lehet majd találni a tornával kapcsolatban, és az M4 Sport közösségi oldalainak követői szintén nem maradnak majd le a VB egyetlen rezüléséről és extra tartalmairól sem. Mind a 104 mérkőzés Magyarországon mától július 19-ig az M4 Sport élőben közvetíti. Ma este magyar idő szerint Mexikó, Dél-Afrikai Köztársaság. Melyik csapatnak szurkolsz? 0-30-30-30-380. Itt már is megírhatod az időjárás. Egyébként az elmúlt napokban kérdéses volt. Biztos, hogy sok meglepetést tartogat az első meccs. Elég csak a sok újításra gondolni. Újdonságok pedig itt a Petőfin is várnak rád egész nap. Tarts velünk, most Eli Szuzi folytatja. A szín.

0: Petőfi Rádió minden magyar. A folytatásban egy olyan dallal, aminek ötlete egy személyes élményből indult. A Honeybiz dalszerző gitárosa Bencsik Kovács Zoli, mikor Gyulán volt a szüleinél, azt figyelte, hogy épp a cseresznye fáról lehullott a virága. Ez a mondat egyből hozta azt az érzetet, amihez rögtön hallotta a dallamot is. Aztán ez a kezdeményezés landolt abba a bizonyos fiókba, amiről a zenészek sokat mesélnek. Két év várakozás után került elő újra, és a gondolkodás során felmerült a Parnógrasz neve. Mindig érezték a csapat tagjaik, hogy bizony ők kellenek ehhez a dalhoz. Videó is készült hozzá, és ezt az őszinte élő alkotói folyamatot rögzíti. Ne egy megrendezett történetet lehet benne látni, hanem magát a megszületést. Egy valódi találkozás lenyomata tehát. Két zenekar ugyanis úgy olvad össze benne, hogy közben mindkettő megőrzi saját hangját, és egy új, különleges zenei egyveleget hoz létre. A szerzemény tehát egyszerre hordozza a népköltészet ihlete dallamvilágot, és a Honeybizre jellemző lírai, önironikus hangulatot. Hullik a cseresznyefa virága. Itt a Petőfi.
1: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok a Honeybizből, és ajánlom szeretettel mindenkinek a Parnógrasszal közös dalunkat, a Hullik a cseresznyefa virágát, és ezt

0: times roll. Let a good times, let a good times, let a good times roll.
1: Petőfi Rádió, minden magyar. Annyi információ érkezik egy nap az emberhez, hogy jó néha egy kicsit megállni, és mondjuk nosztalgiázni, igazi multidézés, sok kaland és élmény visszaköszönt az élő stúdió koncertek kapcsán. Hétköznaponként 1 és 2 óra között, hát fantasztikus hangulat van mindig itt a stúdióban. Hétfőn például itt járt a Children of Distance, aztán a sivatagi kalandokról is sztorizó Candy Man Duo is járt nálunk, ma pedig a Fiesta pezsdített fel minket a jól ismert latin dallamaival. Ezek az adások újra megnézhetők, visszahallgathatók a Petőfi Rádió Facebook oldalán, úgyhogy keresd vissza, ha nem akarsz lemaradni ezekről a fantasztikus pillanatokról. A 0630303380 a számunkon, pedig majd Szikora Tominak jelezheted, hogy kit szeretnél ma meglepni a kedvenc slágerével, hiszen ma is lesz kívánságműsor. És sok minden más addig is, például most épp Daniel Feat a Petőfi.

0: Petőfi Rádió minden magyar. 3 perc múlva 4 órától a hírek után ma is Petőfi csúcs Szikora Tomival, aki kíváncsian várja, akinek adhatja a Petőfi ajándékcsomagot. Figyeld a részleteket, ha a kívánság műsorban szeretnél ma is valakit meglepni, akkor 0630303380, de már is szívezheted az üzeneteket. További szép délután, Kata búcsúzik, Dérheni már is érkezik.
1: Szám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsor.

0: 0630 30 30 380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
3: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
6: Vagy ki sem látsz a dugóból.
5: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
6: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
5: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
6: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
5: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
6: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
5: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
6: a Petőfi Rádióban.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
7: Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Meghosszabbítja a kormány a diákhitel egy kamatstopját. Feloldják a tűzgyújtási tilalmat az ország nagy részén.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az M1-es autópályán a Greybridge pihenőhelynél betonelemeket telepítenek. A 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. A Budapest felé vezető oldalon 5 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Egyesalon felé viszont csak szakaszos a torlódás. Baleset történt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán 60 térségében. Az 52-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. A helyszínelés mögötti torlódás már meghaladta a 3 kilométert. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
7: Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormányszóvivői tájékoztatón. Köböl Anita kormányszóvivő elmondta, a büdzsé felülvizsgálata június végéig zajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. A kormányszóvivői tájékoztatón egyebek mellett az is elhangzott, az év végéig meghosszabbítják a diákhitel egy kamatstopját, illetve szigorítottak a gyűlöletkeltő plakátok betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken belül pedig csak az utcabútorokon vagy tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetnek reklámplakátok. Több mint 170 millió forintot kapott távozásakor Matolcsi György a Magyar Nemzeti Banktól, értesült a 24.hu. A hírportál közérdekű adatigényléssel megtudta, hogy az összeg egy része a munkavállalási tilalom ellentételezése, nagyobb része pedig szabadság megváltás volt. A jegybank belső vizsgálatot indított az ügyben. Újabb korszerű, alacsony padlós KAF villamosok álltak forgalomba Budapesten. A BKK közölte, ezek a típusú szerelvények a többi közt az 1-es, a 3-as, a 17-es és az 50-es vonalakon állnak forgalomba. A közlekedési társaság összesen 51 új szerelvényt rendelt. Megszűnik péntektől a tűzgyújtási tilalom az ország nagy részén, de hat vármegyében marad a korlátozás. A Népik tájékoztatása szerint az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően a legtöbb helyen megszűnt a fokozott tűzveszély. Felhívják a figyelmet, hogy ott, ahol érvényben marad a tilalom, tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, valamint a fásításokban, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket. A saját tulajdonú belterületi kertekben ugyanakkor továbbra is lehet bográcsozni. Vasárnapig látogatható a Budapesti Szépművészeti Múzeum az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítása. A tárlatot eddig több mint 200 ezren tekintették meg. A kiállításon 10 eredeti terrakotta katona és több mint 150 ókori kínai műtárgy látható.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Holnap sok napsütésre számíthatunk, de az időnként megnövekvő felhőkből elsősorban keleten záporzivatar kialakulhat. A szél északnyugaton és a főváros térségében erős lesz. Éjszaka 8-15, napközben 20-25 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
6: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Délután 4 óra van. Fejfájás, frontérzékenység, rossz jegy a suliban, hogyha a munkahelyen is őrültek, háza volt, akkor gyere, a rossz napból csináljunk jót! Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Hamarosan játék következik Petőfi Rádiós ajándékokért.
6: Itt egy újabb óra. Kizáró.

0: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Az utakról.
1: Munka után együtt indulunk haza, és elkísérünk a Petőfi Rádióban, folyamatosan 20 percenként informálunk a közlekedésről ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban. Baleset van az M3-ason Budapest felé 60 térségében, az 52-es kilométernél van forgalomkorlátozás, és nagyjából 3 kilométeres dugóra számíts, hogyha az M3-ason Budapest felé tartasz, mert 60-nál történt baleset az 52-es kilométer közelében. Az M1-esen a Grey Beach pihenőhelynél betonelemeket telepítenek a 72-es kilométernél, itt csak egy sávjárató Budapest felé, 5 kilométeres torlódás alakult ki, Hegyeshalom felé minimális a dugó. Tehát az M1-esen a Grey Beach pihenőhelynél, a 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sávon megy a forgalom. És te merre autózol, merre vagy éppen? Várom, gyűjtöm a közlekedési infokat az egész országból, Hajdúböszörményből, Dabasról, Martonvásárról, hív most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Petőfi Rádió, minden magyar. 0-30-30-30-380, pár másodperce Krisztián írt nekünk, hogy ha Tomi, nekem még nincs Petőfi Rádiós ajándékcsomagom, de szeretnék. Mikor indul a játék? Krisztián, figyelj, hamarosan! Hamarosan nyerhetsz egy Petőfi Rádiós ajándékcsomagot, amely bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát is tartalmaz. Na de hogy hogyan? Figyeld a zenék közötti felhívást, és amikor azt hallod, hogy most küldj üzenetet, akkor jelentkezz a 0-30-30-30-380-on SMS-ben, írd meg, hogy melyik az óra nyerős lágere, előadó dalcímet. Ha visszahívlak, mondd a szlogenünket, és vidd a nyereményt. Ilyen egyszerű. Figyelj, a játék hamarosan indul!

0: Petőfi Rádió minden magyar. Marics Peti, Márkus Luca, el kell, hogy engedj. A délután nyerő zenéje, amely valakinek Petőfi Rádiós ajándékcsomagot ér. Akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél a 0630303380-on. És hogy ki volt a legelső, a leggyorsabb, őt hamarosan visszahívom.
1: Petőfi Rádió.
2: Friss hírek az utakról.
0: A hétvége már lassan látótávolságban, óriási a forgalom ma is az utakon. Baleset van az M3-ason 60 térségében Budapest felé. Az 52-es kilométernél van forgalomkorlátozás és több mint 3 kilométeres dugó. Tehát, hogyha az M3-ason autózol Budapest felé, akkor baleset miatt készülj lassabb haladásra 60 térségében az 52-es kilométer előtt. Az M1-esen a 72-es kilométernél a Grey Beach pihenőhelynél betonelemeket telepítenek, és mindkét oldalon csak egy-egy sávon megy a forgalom. Budapest felé 5 kilométeres torlódás van az M1-esen, a Grey Beach pihenőnél, a 72-es kilométernél. A fővárosban baleset történt a 19. kerületben, a Hunyadi utcában, az Esze Tamás utcánál. Baleset okoz fennakadást a 16. kerületben, a Csömöri úton, a József utcánál, illetve a 4. kerületben, a Külső Szilágyi úton, a Homoktövis utcánál. Vigyázz magadra! A további információkra is számítok, lámpahibát, balesetet tapasztalsz, akkor szólj nekünk is, dolgozunk össze. Adj hírt Újszászról, Berettyóújfaluból, Pusztavámról, csörges a 061-759-6060-on.
2: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
1: Petőfi Rádió.
3: Sziasztok, Szajanóé vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Együtt dolgozunk, együtt vezetünk, számíthatsz rám a folytatásban is, bárhol hallgatsz minket. És most feldobjuk a délutánt egy játékkal, mert ott volt a zenék közötti játékfelhívás, és hogy ki reagált rá elsőként, a leggyorsabbként, az most fog kiderülni. Már is őt csörgetem.
1: Hello!
0: Hello, én a Petőfi Rádióból hívlak. Szikora Tamás vagyok.
1: Szia, én Nimród.
0: Hello, Nimród. Gyors voltál, és mindenkit megelőztél a játék felhívásunkkor, úgyhogy bekerültél.
1: Tényleg? Nagyon örülök neki.
0: Próbálkoztál már korábban többször?
1: Hát már egy párszor megpróbáltam, úgy igen, de még nem sikerült eddig.
0: Na, király, akkor most végre bent vagy, úgyhogy mondd el kérlek, hogy melyik számhoz neked szerencsét, mi volt az óra nyerő dala?
1: Az El kell, hogy engedj Markus Lucától és Maris Petitől.
0: Igen, és a Petőfi Rádió szlogen megvan?
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Oké, milyen lazán mondod ezt. Hát akkor ilyen lazán gratulálhatok neked, mert te nyertél!
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Petőfi Rádiós ajándékcsomagot adunk neked postára. Ez tartalmaz bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát is.
1: Nagyon szépen köszönöm, tényleg.
0: Miközben hallgatsz minket, amikor a játékfelhívást hallgattad, akkor mit csináltál éppen?
1: Éppen úton voltunk hazafelé az apukámmal az iskolából.
0: Aha, akkor most már otthon vagytok, nyugiban, csillban.
1: Igen, pontosan.
0: És várod az év végét.
1: Már egyre jobban.
0: Hány nap van még? Hogy álltok a vakáció felirattal?
1: Hát, már ugye csak 7 nap van, de már felirkálni nem nagyon szoktuk így felsőbe.
0: 7 nap, ez most már akkor tényleg eléggé a véghajrá. Vannak még évzáró dolgozatok, vagy most már azért tényleg kezd kifutni ez
1: nem,
0: az egész?
1: Már ez csak a csilles része az egésznek szerencsére.
0: Nagyon király. Osztálykirándulásotok volt idén?
1: Most lesz holnap.
0: Na, merre?
1: Menjünk Sárospatakra.
0: Aha,
1: kempingezni.
0: Akkor ott töltitek a hétvégét is?
1: Szombaton jövünk este haza, igen.
0: Na, király, hát ez jól hangzik, érezzétek jól magatokat, és akkor a következő dal pedig most a tiéd lesz. A Brains és a Balance itt a Petőfi Rádióban, ezt játszom most neked.
1: Oké, és köszi.
0: Játék

0: Petőfi Rádió, minden magyar. 5 óra lesz, és bár az időjárás nem volt a kedvencünk, a következő dalok lehetnek azok. 5 óra után, munka után is számíthatsz ránk. A kezdés a Karzon Kómáé, itt az osztálytalálkozó.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Hell Ice Coffee Latte 299 forint, törzsvásárlóknak a Karaván őrölt pörkölt kávé 1399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
6: Vagy ki sem látsz a dugóból.
5: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
6: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
5: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
6: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
5: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
6: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
5: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
6: a Petőfi Rádióban.
7: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
8: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
9: Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Országszerte károkat okozott a hajnali vihar.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Korábban baleset történt az M3-as autópályán Budapest felé Kerekharaszt térségében. Az 52-es kilométernél már mindkét sáv járható, de a torlódás csak lassan oszlik fel. Miután sokan kerülnek a 3-as főúton, így 60-nál és Aszód előtt is feltorlódtak a járművek, így ott is hosszabb idő az előrejutás. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
9: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő. Emlékeztetett, hogy a konstrukciót 2019-ben vezette be az előző kormány. Az államilag támogatott, legfeljebb 11 millió forintos szabad felhasználású személyi kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. Hozzátette, az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek. Így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. A tájékoztatón egyebek mellett az is elhangzott, a jövőben nem kell kifüggeszteni a nemzeti hitvallást a közintézményekben, ezek eltávolítása az intézményvezetők feladata lesz. A Fidesz és a KDNP tiltakozását fejezte ki a döntés ellen, azt a magyar alkotmányosság elleni támadásként értékelve. Újabb korszerű, alacsony padlós KAF villamos állt forgalomba Budapesten. A BKK közölte, ezek a típusú szerelvények a többi között az 1-es, a 3-as, a 17-es és az 50-es vonalakon állnak forgalomba. A közlekedési társaság összesen 51 új szerelvényt rendelt. Megszűnik péntektől a tűzgyújtási tilalom az ország nagy részén, de Hatvár megyében marad a korlátozás. A Nébik tájékoztatása szerint az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően a legtöbb helyen megszűnt a fokozott tűzveszély. Felhívják a figyelmet, hogy ott, ahol érvényben marad a tilalom, tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, valamint a fásításokban, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket. A saját tulajdonú belterületi kertekben ugyanakkor továbbra is lehet bográcsozni és grillezni. Országszerte még mindig sok munkát ad a tűzoltóknak az éjszakai vihar. Elsősorban kidőlt fák miatt érkeztek bejelentések. A Bátszalókon egy lakóházra, Óbudán a városfal közelé, közben egy társasház hátsó bejárati lépcsőjére. Miskolcon pedig kerítésre dőlt egy fa. Rákospalotán járdára zuhant egy letört ág. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Holnap sok napsütésre számíthatunk, de az időnként megnövekvő felhőkből elsősorban keleten záporzivatar kialakulhat. A szél északnyugaton és a főváros térségében erős lesz. Éjszaka 8-15, napközben 20-25 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 5 óra van, munka után is veled vannak a kedvenc magyar zenéid. Ebben az órában is számítok rád a Petőfi Rádióban. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, és mondok még neveket. A Well Hello, Lábas Viki és az Imágó Mundi tuti önnek, a kezdés pedig a Karzon Kómáé, osztálytalálkozó.
6: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

0: hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Esküszöm, hogy nem fogok hányni, mondtam a taxisnak az a sztórián.

0: Hírek az utakról.
1: Együtt vezetünk, együtt utazunk, és a Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként informálnak téged a közlekedésről. Figyelem, több kilométeres a dugó az M1-esen a 72-es kilométernél. Itt a Grébics pihenőhelynél betonelemeket építenek, és mindkét oldalon csak egy sávjárató. Budapest felé 2-3 kilométeres torlódás van, míg a határ felé 4-5 kilométeres a dugó. Mindez tehát az M1-esen a 72-es kilométernél. Az 52-es főúton pedig Fülöpszállás és Solt között ma is útépítők dolgoznak. Éppen ezért szintén több kilométeres torlódás tapasztalató, plusz menetidővel tervez az 52-esen Fülöpszállás és Solt között, és most kaptam a hírt, hogy egy műszakhibás kamion vesztegel Hévíz közelében a 760-as főúton az 5-ös kilométernél Zalacsány felé, mindez tehát Hévíz közelében a 760-ason. Várom a további infokat az egész országból, Tatabányáról, Gyöngyösről, Zalaegerszegről, hívj 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: Itt egy dal, amit most az autóban vezetés közben hallgatunk, de a koncerteken is óriásit szól. Vel-

Petőfi Rádió Minden Magyar. Ilyenkor nyáron valóban mindenki csúcsra járatja a légkondit, és hát valljuk be, azért a munkahelyeken is szokott lenni egy kis összezörrenés ezzel kapcsolatban, hogy na akkor ki hány fokra tenné a klímát, valaki a 20-21 fokra esküszik, sőt a 19-re, míg mások inkább a 25-26 fokra állítanák a klímát. Na most jön a szakértői válasz, mert hogy a szakértők azt mondják, hogy a 24-25 fokos beállítás lehet ideális, ami mind kompromisszum a komfort, valamint a fogyasztás között. Nem igaz, hogy a magasabbra állított klíma minden esetben kevesebbet fogyaszt a hőségben, és szintén fontos, hogy a megfelelő páratartalom és a tisztítás az rendszeres legyen. Tehát szezon előtt és szezon után is érdemes kitisztítatnunk a klímákat. Na, kinél hány fokon szokott menni a légkondi? Várom a hozzászólásokat SMS-ben, Viberen.

Imágó Mundi, Estelente, ez következik nálunk a Petőfi Rádióban pontosan 17:36-kor. Ez a dal ott van a Petőfi Rádió hivatalos top listáján is, ráadásul már a top 12-ben. Hallgasd a műsort most hétvégén is.

0: Ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban navigációs üzemmódba kapcsolunk, és folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről az egész országból. Több kilométeres a dugó az M1-esen, mert a 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sávjárató, itt egyébként munkavégzés folyik. Budapest felé 2-3 kilométeres a dugó, a határ felé pedig 4-5 kilométer hosszú a kocsisor. Tehát az M1-esen a 72-es kilométernél a Grévics pihenő közelében csak egy-egy sávjárató. Egy műszakhibás kamion vesztegel Hévíz közelében a 760-as főúton az 5-ös kilométernél. Zalacsány felé a külső sávot lezárták, mindez tehát Hévíz közelében a 760-as főúton az 5-ös kilométernél. Budapesten pedig baleset miatt a Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé a D-portánál csak egy sávjárató, ezért van tehát torlódás a Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé. A további információkra is számítok, dolgozzunk össze, és adj hírt Nyírbátorból, Mezőkövesdről, Balassagyarmatról, csörges a 061-759-6060-on, és nagyon köszönöm előre is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió Minden Magyar. 6:02 már jelzem, hogy 7-től indul a kívánság műsor, tehát addig is várom az üzeneteket, hogy kit szeretné rajtunk keresztül megajándékozni egy dallal. Akár a névnapos Barnabásokat, vagy a születésnaposokat? Köszöntsd őket! 061-759-6060 a telefonszám. Mindjárt itt a New Level Empire.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.

0: 30-30-380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az Algida Smile jégkrém 1499 forint. Három termék vásárlásakor az Oké Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Mit loptál el?
6: Titkokat.
4: Rendezte Steven Spielberg.
5: Mit akarsz csinálni?
6: Leleplezem az egész világnak.
7: Ha ezt megteszi, nincs visszaút.
4: A leleplezés napja a mozikban.
8: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
9: Marad a napos idő, meghosszabbítja a babaváró hitelmoratóriumát a kormány. Véget értek az emelt szintű szóbeli érettségig.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Egy műszaki hibás kamion vesztegel a 760-as főúton Hévíz közelében. Az 5-ös kilométernél az Alacsány felé vezető külső sávot lezárták. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
9: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő. Emlékeztetett, a konstrukciót 2019-ben vezette be az előző kormány. Az államilag támogatott, legfeljebb 11 millió forintos szabad felhasználású személyi kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. Hozzátette, az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-nél nem született meg a vállalt gyermek. Itt számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. A tájékoztatón egyebek mellett az is elhangzott, leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés. Illetve az év végéig meghosszabbítják a diákhitel egy kamat stopját, és hogy a jövőben nem kell kifüggeszteni a nemzeti hitvallást a közintézményekben. Utóbbi miatt a Fidesz és a KDNP tiltakozását fejezte ki, azt a magyar alkotmányosság elleni támadásként értékelte. Újabb korszerű alacsonypadlós KAF villamosok álltak forgalomba Budapesten. A BKK közölte, ezek a típusú szerelvények a többi közt az 1-es, a 3-as, a 17-es és az 50-es vonalakon állnak forgalomba. A közlekedési társaság összesen 51 új szerelvényt rendelt. Az új járművek fogadásához és a hálózat további korszerűsítéséhez további infrastruktúrális beruházásokra lesz szükség, tették hozzá. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Június 3-a és 10-e között 71 tárgyból csak nem 75 ezeren vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyeken több mint 321 ezer diák ad számot tudásáról.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Holnap sok napsütésre számíthatunk, de az időnként megnövekvő felhőkből elsősorban keleten záporzivatar kialakulhat. A szél északnyugaton és a főváros térségében erős lesz. A hajnali 8-15 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a hőmérséklet, a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 6 óra után is számíthatsz ránk, a Petőfi Rádiót hallgatod, minden magyar. Hello, én Szikora Tamás vagyok. Odakint lehet, hogy szürke, borús az ég, de itt bent a hangulatért a legnagyobb magyar zenék felelnek. A kezdés például a New Level Empire-é, itt a Ne is gondolj rá.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.

0: magyar zenét.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.
2: Éppen átfordultam a másik oldalamra, amikor üzentek.

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Igen, ez volt az új Quimby dal, láthatatlanul, a Petőfi Rádióban, minden magyar.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: A legtöbb útinfót a délutáni csúcsforgalomban tőlünk kapod itt a Petőfi Rádióban. Figyelem, hogyha az M1-esen autózol, akkor a legutóbbi hírünk az az, hogy a 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sávjárató, mert a Grébics pihenőnél betonelemeket telepítenek, és több kilométeres torlódás van mindkét irányban. Tehát az M1-esen a 72-es kilométernél, ahol csak egy sávjárató, de a még frissebb, még pontosabb infokat tőled is várom. Egy műszakhibás kamion vesztegel Hévíz közel a 760-as főúton, az 5-ös kilométernél Zalacsány felé a külső sávot lezárták, mindez tehát Hévíz közelében, az 5-ös kilométernél, a 760-as úton. A fővárosban pedig a Tököli úton befelé, a Mexikói út előtt baleset történt, és emiatt a sérült autók a buszsávot foglalják el. Mindez tehát a Tököli úton befelé, a Mexikói út előtt. És te merre tartasz, mi az úti célod? Várom a közlekedési infókat, dolgozzunk össze, és adj hírt Sarkadról, Tiszaföldváról, Albertisáról, csörgess a 061-759-6060-on, és vigyázz magadra!
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

és az új dal sűrű végtelen. Ezt a számot akár a Budapest Parkból is közvetíthetnénk, hiszen ezekben a másodpercekben tart a koncertjük. De a nyár náluk is sűrű, hiszen a következő hetekben fellépnek Pápán, Zalaegerszegen, Székesfehérváron, Orfűn, Sopronban és Szigligeten is. Itt az aktuális kedvencünk, amely egyébként a Petőfi Rádiós lágerlistáján is a topban szerepel. Blahalúzián a sűrű végtelen.

0: hírek az utakról.
1: Együtt vezetünk, együtt utazunk, és a Petőfi Rádióban folyamatosan informálunk téged a közlekedésről. Figyelem, az M1-esen továbbra is a 72-es kilométernél mindkét irányban csak egy sávjárató. Emiatt van torlódás, mert munkavégzés folyik. A grébicsi pihenőhelynél betonelemeket telepítenek, ezért tehát az M1-esen a 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy-egy sávon megy a forgalom. Egy műszakhibás kamion vesztegel továbbra is Hévíz közelében a 760-as főúton, az 5-ös kilométernél Zalacsány felé le van zárva a külső sáv, mindez tehát Hévíz közelében a 760-ason, ami pedig Budapest híreit illeti. Baleset történt a Kerepesi úton kifelé, a Dózsa-György út után a külső sávban, ezért van a környéken torlódás. Baleset tehát a Kerepesi úton kifelé, a Dózsa-György út után. A további infókra is számítok. Dolgozzunk össze, és adj helyzetjelentést Nyírbátorból, Kazincbarcikáról, Soltról, hívj 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió minden magyar. 7 órakor menetrend szerint kezdődik a kívánság műsor. Válasz dalt és címezd valakinek. Dobjuk fel egymás estejét, akár utazás közben. Hívható számunk 061-759-6060. Az első zenét Szita választotta a kolléganőjének a pékségben. Így mindjárt beállnak szól Paulina és az aznap éjjel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.

0: 06 30 30 30 380
1: as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
2: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
3: Minden hétköznap 19 órától itt,
2: a Petőfi Rádióban.
3: Minden magyar.
4: 20-valahány énekesből mi kettőnket választottak, Szécsi Palit és engem.
5: És ebből akkora barátság lett, hogy volt, hogy úgy írtatok alá, hogy Szécsi Péter és Pór Pál?
4: Igen, úgy képzeld el, hogy mind a kettőnkről, a Paliról is, meg rólam is letépték az inget teljesen. Vérszemet kaptak a többiek, és mint trófát úgy lobogtatták az inget.
6: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Média Klikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
2: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az Algida Smile jégkrém 1499 forint. Három termék vásárlásakor az Oké Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Vagy ki sem látsz a dugóból.
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
2: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
8: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
8: a Petőfi Rádióban.
9: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
3: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
3: Ez a Petőfi Rádió.
10: Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét a kormány. Megnyílt az ünnepi könyvhét.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Egy műszaki hibás kamion vesztegel a 760-as főúton Hévíz közelében. Az 5-ös kilométernél az Alacsány felé vezető külső sávot zárták le. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
10: Több mint 3,6 milliárd forintból újulnak meg a kórházak klíma és hőcserélő berendezései, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. A fejlesztések országszerte a műtők, az intenzív osztályok és a szülészetek stabil működését biztosítják majd. Így érintik egyebek közt a fővárosi Szent László és Ján Ferenc kórházat, valamint a miskolci, győri és kaposvári központi intézményeket is. Takács Péter korábbi egészségügyi államtitkára bejelentésre úgy reagált, az Orbán kormány 2018 és 25 között mintegy 18 milliárd forintot költött a kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére. A kormány szeptember 30-áig meghosszabbította az uniós pénzből finanszírozott lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét, jelentette be a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória közölte, azok, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződne a kivitelezés, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Azoknál, akiknél a kivitelező mulasztása miatt jósult meg a telepítés, a befizetett területet az állam a vállalkozáson hajtja be. Szombattól lehet megnézni a MOME mesterszakos végzőseinek diplomamunkáit. A 12 mesterszak hallgatóinak munkáiban megjelenik a fenntarthatóság, a szociális érzékenység, a társadalmi mobilitás kérdésköre, de a klímaválsággal összefüggő problémák is. A tárlat az Zugligeti úti kampusz különböző helyszínein látható, valamint egy új térben, Máté Erzsi színművész egykori villaházában június 20-áig. Könyvbemutatókkal, író-olvasói találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel, zenével és gyerekkönyvekkel várja az érdeklődőket az ünnepi könyvhét és gyermekkönyvfesztivál a Vörösmarty téren, illetve a Vigadó téren. A vasárnapig tartó fővárosi rendezvény mellett több nagyvárosban is az irodalomról és az olvasás szeretetéről szólnak a következő napok.
3: Petőfi Rádió. Sport.
0: Ma kezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. A társházigazda Mexikó Dél-Afrika elleni mérkőzésével ma este megkezdődik az Egyesült Államokkal és Kanadával közös rendezésű labdarúgó világbajnokság. A Mexikó városban 21 órakor induló találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A férfi vízilabda bajnokok ligája Máltai 4-es döntőinek elődöntőjében 19 órától a címvédő Ferencváros a spanyol Barcelonéta ellen játszik. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és a Dunavört élőben közvetíti. Két magyar versenyző jutott a budapesti öttus a világkupa női döntőibe. Az A csoportban Guzi Blanka a harmadik, a B-ben Erdős Rita a 8. helyen végzett az elődöntőben. 10 magyar egység már biztosan döntős a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokságon. A nyitó napon a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor alkott a kajak 4-es, valamint a kajak 1-es 200 méteren induló Balogh Gergely is minden idők legjobb idejét evezte. A délutáni programban a kajakosoknál Csikó Zsuka, a kenusoknál Juhász István és Opavszki Réka jutott döntőbe. Köszönöm a figyelmet!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Holnap sok napsütésre számíthatunk, de az időnként megnövekvő felhőkből elsősorban keleten záporzivatar is kialakulhat. A szél északnyugaton és a főváros térségében megerősödik. Északa 8-15, napközben 20 és 25 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
8: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Paulina aznap éjjel. Ma ezzel a dallal indul az élő kívánság műsor a Petőfi Rádióban, de hogy melyik legyen a következő szám, ez rajtad áll. Hívja 061-759-6060-on, vagy küldj ingyenes Viber üzenetet. Hello, Szikora Tamás vagyok, gyere velem!
8: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia, Bálint vagyok. Szeretnék kérni egy számot.
2: Hello, Bálint. Hallgatlak, te következel.
3: Szeretném kérni a Radics Gigitől és Marics Petitől a Szép mosolyú lányt, ha lehet.
2: Oké. Okay. Kinek szeretnél számot küldeni?
3: A húgomnak most ér haza osztálykirándulásról.
2: Na, merre jártak?
3: A Magyar Színházba voltak, megnézték a Madagaszkár című előadást.
2: És akkor hová mentek haza? Hol vagytok? Az ország melyik részén hallgattok minket?
3: Ráskevén vagyunk.
2: Na, szuper, oké. Hát akkor meglepjük a húgodat. Neked lesz valami osztálykirándulás mostanában?
3: Hétfőn megyünk az osztállyal fagyizni, még lemegyünk a Dunaparkra.
2: Na, király. Hát akkor így évvégén egy kis lazítás.
3: Köszi.
2: Meglepünk most titeket. Köszi, hogy hívtál.
3: Szép napot, szia.
2: Várom a további üzeneteket. Ez a kívánságműsor 9 óra.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A pontos idő 19:25. Tényleg 1 millióan együtt vagyunk, nem csak a rádióban, hanem már a TikTokon is. Ott például live-ot indítottam néhány perccel ezelőtt. 2200 like jött például csak a Honey Beast dala közben. Az első között csatlakozott hozzánk Eszter, valamint a család Tápió szeléről. Zsolt Németországban hallgat minket, Katalin Dublinból írt nekünk, köszöntöm Bencét Szegedről, Lilla Tapolcáról írt a kívánság műsorba, Anni Svájcban hallgatja a műsort, sőt nem csak hallgatja, hanem nézi is a TikTokon. Katalint üdvözöljük Erdélyben, Hargitán, Bencét Zalaegerszegen, Ádám Máté Szalkáról írt nekünk, Gyula Debrecenből, Bennett pedig Kazész Barcikáról. Csatlakozz te is a TikTok live-unkhoz, Petőfi Rádió stúdió néven neveztem el a live-omat, ahol egyébként Bence is írt nekünk, hogy osztálykiránduláson volt ma a kaposvári közgázos csapat, a Deszedán jártak, gyanítom, hogy bringáztatok, vagy bringatúrán voltatok, úgyhogy nektek játszom a következő dalt, Jude Law, Vroom. De hogy még kinek szól? Például Orséknak, lakásfelújításban vannak ezen a héten, azt írta, hogy konkrétan a konyhájuk darabokban, úgyhogy vacsit rendeltek, pizzáznak, rajtunk keresztül szeretné meglepni a férjét, Zsoltit, valamint a kisfiát, Tamást a következő dallal. Jó étvágyat, jó vacsit, és hát kitartás nektek erre a hétre, a felújítás közben is veletek vagyunk, és tartjuk bennetek a lelket. Vivien és Kálmán pedig kocsikázás közben hallgat minket, és ezt a dalt választották. Meg is értem.

0: 0659 60 60.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És Tomi várja az üzeneteket is, akár a TikTokon, mert hogy TikTok live-ot indítottam Petőfi Rádió stúdió néven. Például itt írt nekünk Gyula, akit felköszöntetünk ma a 25. születésnapján. Kedves Gyula!
3: Happy birthday!
2: Éljen az ünnepelt! Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig! És egy születésnapi dalt neked játszunk. Follow the flow, beszívom. De hogy még kinek játszatom? Például Zikónak. Zikó Grácsban hallgat minket egész nap. Azt írta, hogy munka közben is a Petőfi Rádió szól náluk, úgyhogy óriási köszönet és üdvözlet nektek Grácsba. Benették országos döntőn voltak ma. Röplabdáznak, úgyhogy remélem, hogy jól sikerült. Írjátok meg, hogy milyen volt a napotok. A következő dallal titeket is meglepünk. És hogy még kit, az most fog kiderülni, mert a kívánság műsor fordítva is működik. Adj nekem megbízatást. Adj egy rövid sztorit, ismertetőt, írd meg a címzett telefonszámát, aztán pedig a többit bízd rám. Így lesz igazi a meglepetés, hogy én felhívom őt élőadásban, és a reakcióját együtt hallgatjuk meg.
4: Igen, tessék.
2: Halló, szia Beatrix, meglepetés a Petőfi Rádióból. Én Szikora Tamás vagyok. Ez pedig az élő kívánság műsor. Robitól kaptam meg a telefonszámod, és ő küldött neked egy üzenetet. Átadhatom?
4: Igen.
2: Ő írt nekem, hogy szia Tomi, nagyon szeretném küldeni a következő dalt a kedvesemnek Beatrixnek.

0: üzenem neki, hogy nagyon-nagyon szeretem, és bár most is dolgozok, minden percben rá, valamint a kislányunkra gondolok.
1: Nagyon kedves, köszönöm szépen tőle.
0: Mikor érkezik haza hozzátok? Meddig tart a műszakja?
1: Hát az változó vízgázfűtésszerelő kiszámíthatatlan.
0: Ó, oh, igen. Meg hát kincs azért ma már egy jó vízgázfűtésszerelő. Merre vagytok egyébként az ország? Melyik részén hallgattok miket?
1: Kőbánya, szokunk nézni téged a kislányommal.
0: Na, szuper. Hát akkor megajándékozunk titeket most a következő dallal, mert a Follow the Flow és a Beszívom ezt is nektek választotta itt a Petőfi Rádióban.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Ugye most dolgozik, de remélem azért a hétvégétek nagyjából szabad lesz. Tudtok majd együtt programozni?
1: Szülinapozni megyünk. Igen.
0: Na, kinek van szülinapja?
1: Az ismerősünknek, a kislányának.
0: Aha, na hát akkor csaptok egy óriási bulit a hétvégén.
1: Igen.
0: Na hát akkor erre hangolódunk. Legyen szép az estétek, és akkor itt a Follow the Flow és a Beszívom.
1: Neked is szép estét.
0: Minden jó, szia. Jöhetnek a további üzenetek. Ez a kívánság műsor.

0: sorokat, és mondom is ezeket. Figyelem, az M1-es autópályán Tata térségében a 72-es kilométernél mindkét irányban csak egy sávjárató, mert itt egyébként munkavégzés folyik, betonelemeket helyeznek ki. Szóval emiatt lassul a forgalom az M1-esen Tata térségében a 72-es kilométernél. És a legutóbbi hírek szerint Hévíz közelében egy műszakhívás kamion vesztegele a 760-as főúton, az 5-ös kilométernél Zalacsány felé a külső sávot lezárták. Tehát egy műszakhívás kamion vesztegele Hévíz közelében a 760-as főúton, az 5-ös kilométernél. Ha van további infód, akkor számítok rád! És számítok az üzenetekre, hiszen ez a kívánság műsor hallgatóink kedvenceivel. Jönnek az üzenetek, például néhány másodperce futott be Barbie-tól. Szia! Édesanyámnak szeretném küldeni a következő számot a Walmart-tól. Köszönöm, hogy segít a műtétem után ellátni a 4 hónapos kisfiamat. Puszi, Barbie. Barbie, akkor meglepünk téged egy gyógypuszival, amíg lábadozol. A Valmar és az Úristen pedig neked bekészítve itt a Petőfi Rádióban. De hogy még kinek? Például Antóniáéknak. Kiskörére játszhatom a dalt. A lelkemre kötött, hogy mindenféleképpen lepjen meg őket is. Szóval kedves Antónia, aki kiskörén hallgatsz minket, illetve az egész csapat, nektek is buli hangulatot hozunk a csütörtök estétekbe. Gergő üzenete a TikTokon futott be. Ő nézi a TikTok live-unkat, amely egyébként ebben a másodpercben is fut. A feleségének küldi a következő számot, Klaunak Győrbe. Most figyelj, aki most éppen szül. Kitartást kíván neki. És hát hamarosan érkezik a kis Bennett, úgyhogy mindenképp szóljatok nekünk, hogyha megérkezett Bennett, a Petőfi Rádió legifjabb, legfiatalabb hallgatója, mert akkor őt is megajándékozzuk majd a következő dallal. Gergő pedig felkészül a tejfakasztó bulira. Sándor is csatlakozott hozzánk, Panka lányának választotta a következő dalt, Bogi pedig csak annyit írt, sejtelmesen, szia Tomi, egy ismerősömnek, Dávidnak kérem a következő dalt. Legyen, legyen buli hangulat, Valmar, Szikora Robi úristen, a Petőfi Rádióban. Ez a kívánságműsor.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor.
2: A stúdióban Szikora Tamás.

0: telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Az üzeneteket pedig a 0630-303-380-ra várom. Név nélkül kaptam, hogy egy csapat bográcsozás közben hallgat minket, úgyhogy természetesen csinálunk hozzátok hangulatot, és jó vacsit kívánok. Viki is SMS-t küldött nekem, ő az édesanyjával hallgatja a kívánság műsort, saját maguknak választott dalt, szóval rendelés felvéve, és mindjárt a tiétek a Lóci játszik, és a Nem táncolsz jobban.
3: Nem táncolsz jobban, mint én, nem táncolsz jobban, mint én.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Meghosszabbítják a diákhitel egy kamatstopját. Megnyílt az ünnepi könyvhét.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Egy műszaki hibás kamion vesztegel a 760-as főúton Hévíz közelében. Az 5-ös kilométernél az Alacsány felé vezető külső sávot lezárták. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell számítani. Megkezdik holnap a Budapest-Pécs fővonal Ritszilas és Dombóvár közötti vasúti szakasz karbantartásának második ütemét. Emiatt június 23-áig Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek. A pécsi és a kaposvári Intercity helyett továbbra is buszokkal szállítják az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita szóvivő. Az MNB előterjesztése alapján a 2026 előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Meghosszabbítják a diákhitel egy kamatstopját az év végéig. Ez is a kormány szóvivői tájékoztatón hangzott el. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, amikor leköszönt a diákhitel központ éléről, még 2% alatt volt a kamata, most ez majdnem 10%. Hozzátette, a Magyar Fejlesztési Bank megvizsgálja a forrás bevonás működési költségeit, hogy jelentősen csökkenthető legyen a diákhitel kamata. Könyvbemutatókkal, író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel, zenével és gyerekkönyvekkel báb előadással várja az érdeklődőket a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvfesztivál a Vörösmarty téren és a Vígadó téren. A vasárnapig tartó fővárosi rendezvény mellett több nagyvárosban is az irodalomról és az olvasás szeretetéről szólnak a következő napok.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap sok napsütésre számíthatunk, de az időnként megnövekvő felhőkből elsősorban keleten záporzivatar kialakulhat. A szél északnyugaton és a főváros térségében megerősödik. Éjszaka 8-15, holnap napközben 20 és 25 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 8 óra után folytatjuk, még 60 perc van a kívánság műsorból. Mondd meg te, hogy a következő magyar dal melyik legyen, és hogy kinek játszom. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, ne légy szégyellős. Hívj most 061-759-6060.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: A vonalban pedig?
3: Levente.
2: Ciao Levente, Mizu, miközben hallgatsz éppen minket?
3: Igazából barátommal éppen játszunk és rádiót hallgatunk közbe.
2: Aha, és min?
3: Számítógépen.
2: Na, de mégis nem tudom, milyen ilyen katonás, lövöldözős, autós, vonatos...
3: Kamiont vezetünk.
2: Kamiont vezettek. Na, az mondjuk vagány. És merre kocsikáztok?
3: Jelenleg Spanyolországban vagyunk.
2: Ott a tengerparton, vagy a hegy, vagy éppen a hegyekben?
3: Hát ilyen városi utakon jelenleg.
2: Aha, és akkor mentek egy lerakóba?
3: Épp árut vennénk föl.
2: Ja. Na, király. De várj, akkor kamionsofőrnek is készültök, vagy ez csak ilyen hobbi lazítás?
3: Ilyen lazításnak. Kilapsódás.
2: Hogy hívják a spanodat, akinek számot küldenél?
3: Máténak.
2: Oké. Rendítsek, akkor jó játékot nektek, srácok, és akkor meglepünk titeket, jó?
3: Rendben, köszönjük szépen.
2: Köszi, szia. Karzonkoma, Jude Law, szemüveg, ez most a tiétek.

0: várja a hívásod.
1: Este 9-ig itt ülök a telefon mellett. Ki a következő? Szia, hogy szólítatlak?
2: Laci László, nekem mindegy.
1: Nekem mindegy. Akkor szia, nekem mindegy. Szia, Laci. Vízú, mi csinálsz éppen?
2: Hát, most értünk haza.
1: Honnan?
2: Fürödtünk, Zalakaros.
1: Zalakaros, aha. Nagy csúszda bajnok vagy?
2: Igen.
1: Na, király, akkor remélem, hogy az összeset kipróbáltad.
2: Hát, igen.
1: Na, és kinek szeretnél számot küldeni egy ilyen jó nap után?
2: Hát, igazából senkinek, max magamnak. Magam.
1: Csak úgy magadnak. Jó, végül is, hogyha megérdemled, úgy gondolod, hogy megérdemled?
2: Igen.
1: És van miért? Nem tudom. Ötös bizi?
2: Ötös bizi.
1: Kitűnő?
2: Hát nem kitűnő, hanem ilyen négyes, ötös.
1: Na, az király. Oké. Okay. És melyik szám a kedvenced?
2: Hát a Valhalla az Apu vedd meg nekem a várost.
1: Oké. Okay. Rendítsek. Akkor legyen. Apu vedd meg nekem a várost, akkor ezt játszom neked, jó?
2: Na, köszi.
1: Köszi én is. Szia. Várom a további üzeneteket. Ez az élő kívánság műsor.
0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 0.

0: 0061 759 6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Háló, Tomi, Gizmo vagyok.
2: Háló, szia Gizmo, hogy mint?
3: Hát most nem túl jól.
2: Na, mi történt?
3: Vannak olyan napok, amikor semmi jön össze, azt akkor most kicsit így magam alatt vagyok egy picit.
2: Ismerős? Nekem is vannak ilyen napok. Sőt, a tegnapi is ilyen volt, de kicsit a mai. De hát figyelj, minden jó, hogyha a vége jó, úgyhogy így a nap végén mit szólnál, hogyha akkor feldobnánk a kedvedet egy jó zenével.
3: Oké. Dr. Bélestől a Tűz Balázsról szeretném kérni.
2: Jó, oké. Akkor ez egy nagyon klassz feldolgozás, és akkor csak így magadnak az esti pihenéshez?
3: Nem. Krém Mónikának, Szabó Mónikának, neked, és aki szeretném meg persze minden hallgatónak.
2: Oké, Gizmo, megdumáltuk akkor. Hát remélem, hogy a hétvégén már jól fog telni, és akkor meglepünk téged, jó?
3: Köszi, szia.
2: Következzen a feldolgozások királya, Dr. Béres.
4: Dr. Béres!
5: My name is Victor, you can take a picture.

0: Csak nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Vállad a párnám, sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon, kibontom, ha eljön az ideje.

0: Akarom veled ezt még.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
2: Kérd most kedvenc magyar zenét.
3: Nézzünk egy időt, 20-46-kor is sokan vezetünk együtt, éppen ezért várom a közlekedési infokat, és mondom is ezeket. Az M1-esen Tata térségében a 72-es kilométernél munkavégzés folyik, itt betonelemeket helyeznek ki, ezért mindkét irányban csak egy-egy sávon megy a forgalom, ezért van tehát lassulás az M1-esen Tata térségében, ahol a 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. A további útinfokat is várom. És az üzeneteket, hiszen ez a kívánságműsor. Máté választotta a következő dalt, rajtunk keresztül szeretné megajándékozni a barátnőjét a harmadik évfordulójuk alkalmából. Gratulálok nektek! Vivien pedig vonatozás közben hallgat minket, Lajos Mizsére tart, és ez a kedvence. Nora Till, Last Round Table, egy dal, amely nálunk debütált a Petőfi Rádióban, és csak nálunk hallható az egész országban. Ez következik a kívánságműsorban.

0: Petőfi Rádió Minden Magyar. Mova, Bekebelezzel, Andi kérésével zártuk a ma esti kívánság műsort. Holnap is számítok majd rád, hangolódjunk együtt a hétvégére. Most kezdődik a Kultúr Fitness Szani Rolanddal. Léptem, szép estét kívánok, Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Itthon, otthon.

0: Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőd ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Meghosszabbítják a diákhitel egy kamatstopját. Táborozó diákok közé hajtott egy autós Hollandiában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M3-as autópályán Kál térségében baleset történt. A 98-as kilométernél mindkét pályaoldalon forgalomkorlátozásra kell készülni. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-nél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Meghosszabbítják a diákhitel egy kamatstopját az év végéig, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, amikor leköszönt a diákhitel központ éléről, még 2% alatt volt a kamata, most ez majdnem 10%. Hozzátette, a Magyar Fejlesztési Bank megvizsgálja a forrásbevonás működési költségeit, hogy jelentősen csökkenthető legyen a diákhitel kamata. Könyvbemutatókkal, író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel, zenével és gyerekkönyvekkel, bábelőadásokkal várja az érdeklődőket a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvfesztivál a Vörösmarty téren és a Vígadó téren. A vasárnapig tartó fővárosi rendezvény mellett több nagyvárosban is az irodalomról és az olvasás szeretetéről szólnak a következő napok. Kerékpáros diákok csoportjába hajtott egy autós Hollandiában. Hárman meghaltak, köztük két gyermek, négyen súlyosan megsérültek. A helyszínre több mentőautó, tűzoltó egység érkezett és helikopterrel érkező trauma csoportok is részt vettek a mentésben. A baleset körülményeit még vizsgálja a rendőrség, szemtanúk jelentkezését várják.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap sok napsütésre számíthatunk, de az időnként megnövekvő felhőkből elsősorban keleten záporzivatar kialakulhat. A szél északnyugaton és a főváros térségében erős lesz. Éjszaka 8-15, napközben 20 és 25 fok között várható a hőmérséklet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában szóba kerül majd többek között Arany János, a gyémántok és a Jurassic Park is. Olá Robert geográfus és történésszel beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szandi Roland vagyok.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, az ásványok világában, illetve hát kicsit a föld korai időszakának és a dinoszauruszoknak a világában is fogunk kalandozni, és már itt tud velem szemben a stúdióban Olá Róbert, geográfus és történész. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Tiszteltel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Még mielőtt a dinoszauruszokra, T-rexekre és az egyéb társaira rátérnénk, azelőtt hát két híres ember van onnan, abból a bizonyos városból. Az egyik kicsivel híresebb, mint te, aki onnan származik.
2: Így van, én Nagykörösről érkeztem, az Alföld szívéből. Ha Nagykörös említjük, akkor mindenkinek remélem, hogy Arany János jut eszébe, hiszen 1851 és 1860 között a költő nálunk alkotott, tanított, és hát kiteljesedett az irodalmi munkássága.
1: Micsoda balladák származnak abból.
2: Így van, a legnagyobb művei, mondhatjuk azt, a Toldit leszámítva, így van, hogy ez mind Nagykörösön született, és ezt mi Nagykörösök magunknak is érezzük.
1: Bármennyire is az irodalom ott a központi téma Arany Jánossal kapcsolatban, te mégis inkább történész lettél és geográfus.
2: Mind a kettő, hogy nagyon pontosak legyünk, és ráadásul irodalom történész is vagyok, tehát Arany Jánosnak kutatom ugyanúgy, tehát mint a köveket.
1: Azért kérdeztem, vagy fosztam fel ezt, mert ugye eredetileg neked ugye az a szakpárod volt, hogy akkor történelem, pontosabban az a másodszakod, neked így a geográfus az
2: így
1: első.
2: Így van, és az élet úgy hozta, hogy muzeológus lettem az Arany János közérdekű múzeás gyűjteményben sok-sok évig. Arany emlékében dolgozhattunk, így Arany Jánost bízom benne, hogy meglehetősen ismerem. Ez is egy jó téma lenne egyébként beszélgetésre.
1: Még mielőtt elkezdünk foglalkozni azokkal a bizonyos ásványokkal, drágakövekkel, féldrágakövekkel, amiket hoztál magaddal és kipakoltál már ide a pultra azelőtt. Miért indultál el ezen az úton? Hogyha visszatekergetjük az időkerekét a 90-es évek végéig, 2000-es évek elejéig, amikor elkezdted az egyetemet. Miért pont geográfia, földtan, földtörténet és miért történelem?
2: No, hát ez egy nagyon összetett és komplex kérdés. Én 88-as születés vagyok, ezzel szerintem nem árulok nagy titkot. És hát ugye az utolsó pillanatig ez kérdője volt, hogy akkor minek menjünk tovább tanulni. Én a fizikával kacsingattam nagyon-nagyon erősen, és a mai napig egyébként. Végül egy, lehet azt mondani, egy gyermekkori emlék, 5 éves korom óta gyűjtöm az ásványokat, kimondani is sok, hogy több mint 30 éve. És ez a szerelem ez mai napig megmaradt, és bízom benne, hogy ez továbbiakban is megmarad. Ugye én geográfus lettem, tehát a földrajztudománynak a művelője. A földtan, amit említettél, az majd a geológia és a geológus lesz. Nagyon-nagyon rokon a kettő szakma, de azért vannak különbségek is. Hogy de a kövek azok azonosak.
1: Hogy kerültél kapcsolatba az ásványokkal? Azt említetted, hogy 4-5 éves voltál, amikor az elsőt megszerezted.
2: Így van, hát más kis autókkal játszott, én a sóderrakásot ücsörögtem, lehet azt mondani. Nem tudnám megmondani, hogy mi volt az az első indító, hiszen a családban nincs olyan felmenő, aki ezzel foglalkozott volna. Én voltam az első gólya ilyen szempontból. Tetszett a varázsa, a szépsége, a formakincse, a megjelenése egy-egy darabnak. Hát persze nyilván akkor még nem tudtam 5-6-7-8 éves fejjel, hogy ezek micsodák. Nyilván a földrajzóra az első nagy igazi olyan tantárgy, amit vártam, és hogy vihettem a köveimet megmutatni az akkori földrajztanáromnak, akivel mai napig nagyon jóba vagyunk, és köszönő viszonyban is az utcán is kérdezgetjük egymás gyűjteményét a 30 évvel teltével. A szépségük, a varázsuk, tehát amikor megfogunk egy darabot, amikor kimegyünk egy területre, egy bányaterületre, egy magunk találjuk meg. Szoktam mondani, hogy a kövek azok beszédesek, bármennyire is az élettelen világnak a képviselői, jó kérdésekkel meg lehet őket szólítani. Miért néznek ki úgy? Milyen különleges tulajdonságuk van, milyen korúak, miért éppen ott vannak, az egyik miért ilyen színű, a másik meg van. Rengeteg kérdés, és válaszolnak előbb-utóbb.
1: Igen, mert hogy ezek bármennyire is, ugye lehet, hogy korábban élő lények voltak, ezek most már tárgyak, élettelen dolgok.
2: Hát ugye a természet három nagy országa, ugye 1947 óta ásványtan nem tanítunk, ugye, és nem is tanulunk ugye a közoktatásban, de a három nagy ország ugye az állatok, a növények és az ásványok, és mi az élettelent kutatjuk. Nem mindegyik volt élő lény, hiszen hát ha megnézzük,
1: hát azok voltak korábban.
2: Azok voltak, azok így van, de azok az ásványoktól egy kicsit távolabb vannak, tehát az ősmaradványok körületek. Az ásványok azok mindig is élettelenek voltak, és élettelenek is lesznek, de az élővilág be tudja folyásolni a megjelenésüket, a kialakulásukat.
1: Méghozzá oly módon, hogy nem tudom, a halak folyamatosan görgetik például, vagy nem tudom, a hullámok jönnek, mennek, és akkor azok az erózióval kapcsolatban egy kicsit alakítanak rajta.
2: Így van, hát többek között a hullámok éppen itt van velünk szemben, egy megkövült tengerhullámzásnak a mintája, ezt itt Magyarországon gyűjtöttük, de nem csak a hullámok, az időjárás és az esőcseppek is. Hoztam kedves hallgató hallgatók ugye nem látják, de bízom benne, hogy tudunk erről mesélni. Ugye megkövült esőcsepp mintát, ugye, ami a Szaharában néha esik az eső, és az egy kis oldásos formákat hoz létre.
1: Majd beszélünk ezekről az ásványokról, kövekről, amiket hoztál, viszont előtte még vissza oda, hogy 4-5 éves voltál, amikor az első ásványodat megkaparintottad.
2: Igen.
1: Eltelt közben pár év, 2026 van, említetted, hogy 88-as születésű vagy, nem mondom meg mennyi idős, nyilván aki szeretné, ki tudja számolni.
2: Igen,
1: most jelen pillanatban 2026-ban hány ásvány van otthon?
2: A leltározott, ha nagyon pontos akarok lennek, a 4410 darab környékén jár. A nem leltározott az kb. 5-600 darab, ami még munkapéldány, és dolgoznom kell rajta. Ez az oroszlán része a gyűjteménynek, de hát ebbe ugye vannak ásványok, kőzetek, ősmaradványok, drágakövek, meteoritok, talajminták, fúrómagminták, terepi gyűjtések, vékony csiszolatok, tehát amit el kell képzelni. És hát ugye a gyűjtemény másik jelentős része az pedig a szakkönyvtár, a régi könyvtár, a régi iratok, a régi ábrázolások, térképek, metszetek, és így áll össze egy nagy gyűjtemény. Hát ez nagy helyigény kell, és szoktam mondani, hogy megértő feleség vagy pár.
1: Hát van, aki nem tudom, 2-3 autót, Warburgot, Trabantot, stb. Teszbe például egy B épületbe,
2: így
1: de
2: van.
1: Meg mindenféle könyveket, meg köveket.
2: Így van.
1: Ezek a bizonyos kövek, ásványok, amik nálad vannak, ezeknek a gyűjtési metódusa érdekel. 2026-ban, vagy nem tudom, így a 2005-es évek után úgy gyűjti az ember ezeket, hogy akkor elmegyek egy ásványbőrzére, és akkor megveszem, és ez a könnyebbik, vagy ilyen kalandos körülmények között, hogy akkor felveszem a túrabakancsomat, viszek magammal kis érsz kalapácsot, és akkor majd mindenféle ilyen kutató tevékenységet végrehajtok a hegyekben.
2: Igen, mind a két út járható egyébként, mind a kettő szép, és mind a kettő nehéz, még egy bőrzén is, hiszen hogyha megnézzük, hogy a bőrzének a nyitási időpontja az fix. Tehát be kell előzni mindenkit ahhoz, hogy a legszebb darabokat ugye megszerezzük. Azt nem mondom, hogy élet-halál harc, de gyorsnak kell lenni. Tehát ilyenkor listával szoktunk érkezni, és ami a legfontosabb, hogy sokat járunk bőrzére, akkor embereket ismerünk meg. És tudjuk, hogy ki mit árul, ki mit gyűjt, ki mit hozott, és ezeket a darabokat, ezt mi már előre tudjuk, hogy akkor a 23-as asztalnál éppen most egy ilyen mátrai kalcedon formáció jött elő 2 hete, és akkor ezt ott megkaphatjuk. Ez is könnyű, ez is szép, ennek is megvan a mindennemű varázsa, ha lehet így fogalmazni, hiszen egy-egy bőrzén meg lehet ezeket érinteni. Kevés az a kiállító, amelyiknél nem lehet megérinteni, nyilván annak oka van, akár a törékenység, akár a ritkaság okán. Ugye a másik út az, amikor terepre kell mennünk és gyűjtenünk kell. Ma Magyarországon mondhatjuk azt, hogy egyre kevesebb a gyűjtési lehetőség, viszont ami van, az kiváló. Uh-huh. Tehát amikor elmegyünk a Mátrába, nekem van rengeteg olyan ismerősöm, aki 2 naponta jár munka mellett. Éppen most 1 hete voltunk pünköst hétfőn Szlovákiában, és egy bazalt feltáráson zafírokat kerestünk. Persze 30 fok árnyékban, vigyázni kellett, hogy meg ne csípjenek a szúnyogok, kígyók, ne találkozzunk medvével, de hát ez a kalandosabbik fele. Nyilván előtte szakirodalmazni, térképeket megnézni, ismerősökkel beszélni, hogy ők mit, hol, merre találtak. Ez egy kalandos dolog. El kell mérni, el kell térképezni, és hajrá!
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Olá Róbert, geográfus és történész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Olá Róbert, geográfus és történész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: Csomó ásványt, illetve fél drága követ hoztál magaddal, mindjárt beszélünk róla, és hát elérkezett az a pillanat is, amikor egy kicsi gyémád darabka van kitéve itt a A38-on a Petőfi Rádióban a pultra. Ez egy csiszolt gyémád, majd a későbbiekben beszélünk róla, és hogyha már arról beszélünk, hogy drága kövek, akkor, vagy ásványok, kettő film jut eszembe, mind a kettőben elég fontos szerepet kapnak, hát vagy a drága kövek, vagy az ásványok. Biztosan láttad mind a kettőt, az egyik ugye a Remény rabjai, amikor Tim Robbins érckalapáccsal ilyen kis sok figurákat farag, a másik pedig maga a véres gyémánt Leonardo DiCaprio főszereplésével.
3: Így van, így van. Hát ugye fontos a beszélgetés elén megjegyeznünk, hogy mi a különbség az ásvány és a nem ásványok között, ugye a természet hozott létre anyagokat, és ezek az anyagok, ezek meghatározható kémiai képlette, szerkezette, kristályrácssal rendelkeznek, ezek lesznek az ásványok. És a drága kövek, ez egy nagyon speciális ásványok, mert valamiért drágák. De miért? Ugye ez egyidős az emberiséggel a szépség iránti vágyunk. Ritkának, keménynek kell lennie, hosszú távon viselhető, tehát ne kopjon el, ne törjön szét, és hát mellette ugye az érzelmi érték is. És amikor ezek filmben megjelennek, akkor nyilván erre hajaznak majd a rendezők, a főszereplők, hogy ezeket kidomborítják, hogy minél értékesebb darabok legyenek. Ennél azért hát romantikusabb filmeket is ismerünk az ásványok drága kövek világában. Nekem az egyik kedvencem a Smaragd románca. Kathy Turner fantasztikus hölgy.
2: És Michael Douglas.
3: Igen, ő is nagyon jó színész, de hát nekem a hölgy alakítása sokkal jobban tetszett, sokkal jobban beleélte magát az írónő, hogy kalandos smaragdvadászatra indultak. De azt hozzá kell tenni, hogy a legvégén, amit láthatunk smaragdot, amit meg is szereztek, az ugye hát nem igazi, tehát ekkora smaragdot ugye nem ismerünk, vagy legalábbis nem bányázták még ki. És hát hozzá kell tenni, hogy nagyon sokszor a szakmán kívüliek rosszul használják a kifejezéseket. A féldrága kő kifejezést azt mi nem szeretjük használni. Hétköznapoknál, bőrzéken, kiállításokon, múzeumokban is hallható ez. Ez leginkább az ékszeriparnak lesz majd egy műszava. Ezzel is könnyebben eladni a nem drága kő minőségű, szép, de nem drága kő ásványokat. Bízzunk benne, hogy ezt majd előbb-utóbb sikerül így kiírtani a nyelvezetünkből. Jelenleg ott tart ugye a folyamat, 200, ha jól emlékszem, 30 jogszabály tartalmazza a féldrága kő kifejezést, és hamarosan szeretném ezt benyújtani, ezt a megfelelő
2: hogy
3: helyre,
2: cseréljük.
3: Hogy lecseréljük, és végleg ugye vagy drága kő, vagy ásvány. Tehát a kettő között mi nem szeretjük használni, és nem is lehet szakmailag ugye nem indokolt.
2: Hogyha már említettük ezeket a filmeket, maradjunk a véres gyémántnál, amiben ugye egy elég nagy darab ilyen rózsaszín követ találnak, talán fogalmaznak. Léteznek még manapság ilyenek? Mit mond a geográfus? Lehet még találni, nem tudom, Afrikában, Sierra Leone-ban, akárhol ilyen nagy gyémántokat?
3: Hát ugye ez már geológia, de 30 év tapasztalattal könnyű megválaszolni. Bármit lehet találni a Földben. Tehát ahhoz szerencse kell, meg nyilván szaktudás, hogy tudjuk, hogy hol gyűjtsük ezeket. Legutóbb éppen, ha jól emlékszem, Botswanában egy éve mutattak be egy hasonló nagy darabot, ami most jelenleg a legnagyobb nyers gyémánt a világon, tehát lehet találni. Nyilván ez ismerni kell a bányaterületeknek a szerkezetét. Tudnunk kell azt, hogy ugye ezek egy ilyen hirtelen heves kitöréses diatrémákat hoznak létre. Ez egy speciális vulkanizmus, pár méter szélességű csövecskét kell elképzelni a földkérekben, ahol hirtelen robbanásszerűen följön a láva. 150-450 kilométer mélységből, tehát a földköpenyből érkezik, és ugye ez fölhozza nekünk a kimberlit nevezetű kőzetet, és ebben a kőzetben vannak úgynevezett potya utasok, és ezek lesznek majd a gyémántok. Tehát nem abban alakul ki, csak ez fölhozza. És ezek a kürtők, amikor nagy nyomásra, hőmérséklet hirtelen jön fölfelé ez a irdatlan mennyiségű anyag, akkor ugye ezek vízgőzzel találkozhatnak, ez lesz majd a frajtogmás vulkanizmus, és ezek fölrobbannak. És alul pár méter széles kis csövecske, járatunk van, kürtünk, és a tetején pedig akár másfél kilométer széles. Hát úgy kell képzelni, mint egy répát. Aha. És ezt a répát, amikor kihúzzuk a földbe, magyarán felszín külfejtéssel letermeljük, akkor ebben keressük majd a gyémántokat, és ebben előfordulhat. De hozzá kell tenni, ma már a gyémántipar az nem a természetes gyémántok feldolgozásán alapul, hanem 90%-ban mesterséges.
2: Hogyha egy ilyen nagyobb követ találnak, mit mond a geográfus, geológus, amatőr, geológus, geográfus egyébként, hogy ezek ezek a gyémántok, amik ilyen nagyban előkerülnek, csinálnak még olyanokat egyébként, hogy egyben nem tudom, lecsiszolják, és akkor egy ilyen borzasztóan nagy kavicsot odaadnak, vagy most már az a trend, hogy akkor hát egy kisebb gyémántot tegyünk bele egy ilyen aranykarikába, és akkor majd 2-3 havi fizetéséből megveszi valamelyik férfi.
3: Sokszorozzuk a darabokat, és igen, sok eladása. Mindig ugye a kereslet az, ami megszabja az árat. Ha ki tudják fizetni, már pedig ki tudják fizetni, mert van a legfelső 10 000 vagy legfelső 1000 nagyon jó társadalmi réteg, amiben milyen jó lenne csatlakozni. Ugye, hogyha ki tudják fizetni, akkor igen, akkor egy nagy darabból egy nagy darabot is ki lehet csiszolni, de hozzá kell tenni. Ugye én most hiába találnék egy bármekkora darabot, annak a kőnek, vagy kavicsnak, most nevezzük így egyszerűen darabokat, hogyha az nem olyan fizikai tulajdonságokkal rendelkezik, tehát tele van repedéssel, zárvánnyal, homályos, nem lehet akkor a mértékben kicsiszolni olyan nagy darabokat, akkor abból csak a picik jönnek majd elő. Aha. Ez a ritka, amikor nagy méretűt és igen tiszta darabot találunk. De lehet, ha valaki kicsit szeretne venni, akkor általában ugye azok már ugye számítógéppel, különböző programokkal le lehet számolni, hogy akkor most egy-egy nagy nyerskőből hány darab és milyen karát ugye súlyú darabok jönnek ki. A maradék, most mondhatnánk azt, mint az asztalos munkánál, hogy a forgácsolásból jönnek elő a kisebb darabok. Azt tapasztalom az ékszerpiacon, hogy már a kisebb darabok is inkább laborban növesztettek. Nagyon drága, ugye a gyémántnak most a világpiaci ára. Hozzá kell tenni azt, hogy minél jobban keressük, annál jobban fölmegy az ára. Ehhez majd reagál a piac, és a laborok előállítják a mesterséges gyémántot, mondván, hogy a nagy a kereslet, akkor minél többet gyártsunk. De hogyha én minél többet gyártok, akkor gondolnám azt a világpiac és a közgazdaság szabályokat betartva, hogy akkor csökkenni fog legalább a laborgyémántnak az ára, és nem, mert ezzel a laborgyémánt ára föntebb fogja majd tolni a természetes gyémánt árát, és ezzel a laborgyémánt is emelkedni fog.
2: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Olá Róbert, történész geográfus, geográfus történész, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Olá Róbert, történész geográfus fordítva, mert a történelem a B-t szakja volt, geográfus és történész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: Már a gyémántok világában kalandoztunk az elmúlt szűk negyed órában. Még egy kérdés a gyémántokhoz, aztán megyünk majd az ásványokra, meg a különböző kőzetekre, kavicsokra, amiket hoztál. Nem tudom, igaz-e vagy nem, még mindig a Kohinóra világ legnagyobb egyben lévő gyémántja?
3: Hát ugye, akkor tudjuk ezt megválaszolni, hogyha az arab olajsejkeknek a páncélt szekrényébe is bepillanthatunk. Legjobb tudomásunk szerint nyilván van egy top 10-es lista, de abban ugye meghatározni, hogy most éppen melyik a legnagyobb, nehéz lenne. Nagyon sokan ugye az angol birodalmi

0: részekben bővebben kifejtjük, viszont a villám az hogy tud megkövülni?
1: No, itt ugye ez egy megint egy olyan kifejezés, hogy a megkövülés, én is így használom. A szakma is így használja, mert ezzel a legegyszerűbb megmagyarázni az érdeklődőknek. Klasszikusan nem olyan megkövülésről beszélünk, mint egy hajdanán élt állat vagy növénynek a mintai, hanem ugye a kőzetek valamilyen formát fognak megőrizni, és minden meg tud kövülni gyakorlatilag. Ugye az esőcseppek esetében egy ritka csapadékos területre, hogyha elmenjünk akár egy sivatagi, félsivatagi területre, ott ugye előfordulhat az, hogy olyan kőzeteket ér majd az esőcsepp, ami majd egy kis pici oldásos mintákat fog majd kirajzolni. És ezek megmaradnak. Ez a kvázi megkövülése, de hát ugye nem egy olyan geológia. Így van annak a nyoma. Ugyanígy mondjuk egy tengerhullámzás is rétegesen meg tudja őrizni, ugye, ha egy olyan puha kőzetben történik. Ez, ami később majd szépen lesüllyed, és egy kicsit át fog majd alakulni nagy nyomás hőmérséklet hatására. És ugyanígy akár mondjuk a villámlás is, egy nagyon speciális fizikai folyamat, hiszen úgy kell elképzelni a légkörünket, mint hogy egy kondenzátor lenne, és két fegyver között egy kisülésnek kell, és ez a kisülés, ez nem a felhő-felhő villám lesz, hanem a felhő-föld. Na most a villámnak, most idézőjelben van annyi esze, hogy mindig a legmagasabb pontot keresi, ami nem teljesen igaz, hiszen az ellenás értékekkel azért számolnunk kell, de van olyan ritka pillanat, amikor vagy homokba, vagy kőzetbe csap bele, és akkor egy kerógnográfiát, egy villámrajzolatot hoz létre, ez amikor megdermed gyakorlatilag a villámnak a csövecské, és egy kis hosszú ágas bogas szerkezetet fog létrehozni, és ez majd a hirtelen kitágult és megdermett homoknak, vagy a kőzetnek lesz majd a maradványa. Ezek, hogyha nagyon szép a rajzolatunk, akkor nagyon magas szilícium tartalma van, ezek akár 400 millió évig is képesek megmaradni a természetben.
0: Azon gondolkodom közben így a szavaidat hallgatva, hogy elmegyünk, nem tudom, valahová az Adriára, a horvát tengerpartra, és nem tudom, nézegetünk kövecskéket, amiket nem tudom, de szép forma van benne, vagy stb., és nem is foglalkozunk, és elhajít. És lehet, hogy egy geográfus vagy egy geológus számára az egyébként milliókat érő érték lenne.
1: Hát a milliós érték az ritka, de előfordul. Találkoztunk már ilyennel, hiszen Észak-Amerika legnagyobb nyers gyémántját nemrég találták meg, egy eljegyzésre váró vőlegény találta ezt meg, tehát lehet ilyet találni. Nyilván a tengerparton a gyűjtés, ha már az Adriát hoztad fel példaként, ugye fúrókagylós mintákkal szoktak bombázni, akárhány kollégám, ismerősöm, barátom elmegy, mindenki ugyanolyat hoz, mert számukra az a különleges. Megkövült villámokat, ezeket fulguritoknak nevezzük, ugye na, ezzel már ritkábban lehet találkozni. Ha jól emlékszem, 96-ban jelent meg New Yorkban egy kiváló munka, egy orosz szerzőpáros, Rakova és Uman úgy fogalmazott, hogy semmi más nem kell ahhoz, hogy ilyeneket gyűjtsünk, csak el kell menni a tengerpartra, és ásnunk kell. Ez majd, hogy nem, ez teljesen így is van, aha, de már ezeket is lehet hamisítani.
0: Mindent is.
1: Mindent is.
0: Jól van. Rengeteg követ, ásványt, fél drágakő nem létezik, azt mondtad, vagy drágakő, vagy ásvány.
1: Nevezhetjük.
0: Szóval nagyon sok kő van itt, kitéve most a pultra, az asztalra itt a stúdióban. A gyémántról beszéltünk, a megkövült esőcseppről, meg a hullámzásról, meg a villámról beszéltünk. Folytassuk azzal, ezzel, ami egy kicsit aranysárga színű, na ez micsoda, és egy dobozban.
1: Igen, ez Dél-Amerikából érkezett, ez egy borosnyán típus, ezt úgy nevezzük, hogy kopál, tehát egy fiatalabb borosnyán. Általában egy 1 és 20 millió éves időtartamban sikerül ez a gyanta megkövülés, és ezeknek az érdekessége, hogy nagyobb számban tartalmaznak élőlényeket. Hogyha itt megnézzük a tetét, akkor egy picike kis termesz család látható benne, papamama gyerekek, lehet azt mondani.
0: Hogyha már behoztad a borostyánt, meg erről beszélünk, akkor, és kis állatkák is vannak benne, és filmekről is beszéltünk, és mondtam a beszélgetés kezdetén, hogy majd a dinoszauruszokat is behozzuk, ugye? A Jurassic Parkban pont az volt, hogy akkor egy borostyánból csináltak mindenféle cuccokat.
1: Így van. A gyerekeknek ez a kedvenc, amikor iskolában, és ez az első, amikor borostyánt látnak, hogy dinókat sikerül-e feltámasztani. Hát sajnos ugye nem, hiszen hiába fúrjuk meg ezeket a borostyánokat, hiába szívott az a moszkító szúnyog előtte dinó, vért. Ugye a DNS-nek a lebomlása az ugye egy meghatározott időn belül bekövetkezik, ezért nem lehet ugye újra teremteni az Árpád házat sem, hiszen a DNS ugye tönkre megy és visszavonhatatlanul roncsolódik, tehát hiába találunk dinóvért, abból már dinó nem lesz sajnos. Viszont borostyánban nagyon szép a szúnyog.
0: Gyorsan menjünk végig azokon, mi az, amiket még itt látunk. Ugye a gyémántról beszéltünk, akár a természetes, akár a mesterséges gyémántról, a borostyánról beszéltünk, csak sorold el, hogy mik vannak még.
1: Nagyon sok minden. A Vatikánban egy fejemre pottyant kis szobordarab látható például, amikor ott jártunk karácsonykor, a természetnek a mágnesét hoztam, akár egy nyugat-ausztráliai darab, ami egy 2 milliárd éves homokkőben a bolygónk legidősebb ásványát tartalmazza. Ez 100 millió évvel fiatalabb, mint maga a bolygó. Tehát azóta megőrződött. És ráadásul ott is lakik mellette egy magyar kolléga, tehát mindenhol ott vannak a magyarok, de hoztam ugye például az

0: Antarktiszról származó darabot, ezt 2024 decemberében egy kollégánk gyűjtötte, aki a 7 kontinens legmagasabb vulkánját megmászta, a 7 kontinens legmagasabb hegyei közül már csak 2 van hátra, járt már az északi sarkon, célja a déli sark, tehát egy igazi Iron Man, lehet azt mondani. Hoztam még ugye például, ugye, amit említettem, a vesekő vagy az epekő, hiszen az ember is létre tud hozni ilyeneket. Smaragdot Kolumbiából, szintetikus rubint, kis pici trilobitákat, vagy például folyadékzárványos kvarcot Kínából. Vége láthatatlan a lista.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Olá Róbert, geográfus, történész, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Olá Róbert geográfus történész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Van még egy-két topik, amiről nem beszéltünk. Kezdjük azzal, hogy ezt nem említettem még eddig, de hogy te olyan kivételezett helyzetben vagy a geográfusok között állítólag, hogy bizonyos francia társaságok felfigyeltek rád.
2: Így van, hát hogy pontosak legyünk, egy ilyen társaságról beszélünk. 2022-ben az Ásványtan nemzetközi évében megkeresett a francia Ásványtan és Kristálytan társaság vezetősége, hogy szívesen látnának a sorai között, ami hatalmas nagy lehetőség és hír és öröm volt. Én nem is gondoltam, hogy ilyennel bármikor is kalkulálhatok. Ennek volt az előzménye, hogy az ajkaitot, a magyar borostyánnak az elnevezését kutattam, és ez egészen Franciaországig ment, és egy francia-magyar szerzőpárosnak a munkásság alapján nevezük ajkaitnak a magyar borostyánt, ajka mellőszármazót. És ugye felkértek, én ezt örömmel elfogadtam, és azóta ugye még erősebb szakmai kapcsolatunk van. Minden, ami a kutatás és ami a francia-magyar kapcsolatokat erősíti, az nagykörösen fut össze, mint egyetlen egy ilyen magyar társaságbeli tagként.
1: És azon gondolkodom közben, majd mindjárt beszélünk egyéb társasági tagságokról, mert van pár társaság, ahol te tag vagy, hogy ugye Arany Jánosról is beszéltünk, és ez fel sem merült eddig bennem, de most már így nem tudom így grammatikailag, hogy egyébként neki pont az a neve, amivel te foglalkozol.
2: Így van, így van. Hát aranykutató az lehet, hogy Arany János kutatója is, meg maga a fémkutató is. Igen, ugye Arany Jánosnak egyébként van kapcsolata az Ásványtannal, csak ugye ezt nem szokták kidomborítani az irodalom órákon. Ugye többek között például Debreceni református kollégiumban ő neki ásványt tanulnia kellett, tehát abból neki vizsgáznia kellett, később Gesszel a Tisza családhoz szegődött, mint magántanító, ott az egyik kollégája, akinek közbenjárásával odaérkezett, az nagy ásványgyűjtő volt, szekéren hozta Berlinből a gyűjteményét a kor viszonyai között. A Nagykőség gimnáziumban pont Arany idejében volt a legnagyobb ásvány és kőzet gyűjtemény gyarapodás, több mint 2000 darab ebben a 9 évben, de járt Arany János az Aktelki barlangban is, Petőfi is járt, és egy másik költőtárs meghívására megcsodálta a föld mélyében ezeket a gyönyörű formákat, és mellett ugye az akadémián ugye Szabó Józseffel, a legnagyobb magyar geológussal is levelezett, többek között a Knyainyai meteoritról, ami most Bécsben a Természettani Múzeumban van kiállítva.
1: Milyen társasági tagságokkal rendelkezel még? Meteorológiai társaságnak is tagja.
2: Felsorolni is sok lenne. Igen, a meteorológiai társaság, többek között a Magyar Honi Földtani Társaság, a Magyar Minerofil Társaság, a Magyar Földrajzi Társaság. Nem is tudnám sorolni, a Pulszki Társaság, mint Múzeumi Egyesület, tehát egy ilyen 9-10-11 ilyen szervezet, de ez nem csak sima tagság, hanem ugye vagy a vezetőségi, vagy pedig valamilyen szakosztályi munkásság is van benne, és hát ugye nyilván a programoknak a színesítése, propagálása és a tanítás az, ami mellette, ugye a kutatás.
1: Az utolsó topik a végére, ez pedig az, hogy van aktualitás az életedben az ásványokkal kapcsolatban, nem sokára megint ásványbörze.
2: Így van, így van. Ugye 2026. 6-13-14-én rendezzük meg a 21. lelkes ásványbörzét itt Budapesten, ahol ugye kicsik és nagyok megtalálhatják a számításukat. Nem túlzás azt állítani, hogy kismillió program várja az érdeklődőket, ugye egy ásványbörze és kiállítás, tehát nem csak ugye megcsodálni lehet, hanem megérinteni és akár meg is vásárolni ezeket a darabokat. Nyilván, aki az ékszerek irányába érdeklődik, az is megtalálja a számítását. 3D vetítés lesz Magyarország barlangjairól, bonsai kiállítás, szerencsefa készítés, kígyó simogató, interaktív földtudományos játszóház, ásványfotó kiállítás, megkövült természet magángyűjtői kiállítás, szakmai előadások a zafíroktól egészen az ásványgyűjtésig, kavicsokkal bezárólag, és mellette az aranymosás, ásványcsiszolás, kreatív játszóház, egészségsziget. Tehát úgy kell képzelni, hogy ezen a hétvégén az ország apraja nagyja, az érdeklődő kövesek, és akik majd kövesek lesznek. Ez a cél, hogy megtérítsük őket. Részt vesznek ezen a kétnapos rendezvényen. Ugye itt közel 200 kiállítóról beszélünk, közel 10 000 látogatóról, és hát ugye ez egy hatalmas nagy szakmai kapcsolatteremtés is. A kicsiket a legjobb látni ezeken a helyeken, hogy kérdeznek csillogó szemekkel.
1: És pont ez az utolsó kérdés a végére. Említetted, hogy 4-5 éves voltál, amikor az első ásvány a kezedbe került, és onnantól megszállottja vagy ennek. A gyerkőcök manapság, amikor ilyen tech meg kütyű világot élünk, mennyire érdeklődnek a különböző ásványok?
2: Hát ha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor nehéz őket kiszakítani mai telefonos, közösségi médiás bármilyen felületekről. Viszont, hogyha egyszer megmutatjuk nekik ezt a lehetőséget, ezt a világot, mert nagyon sokan nem is tudnak róla, hogy van ilyen bőrze, ilyen kiállítás, vagy ilyen múzeumlátogatási lehetőség, akkor fel lehet kelteni bennük azt az érdeklődést, amivel mi hisszük azt szívvel lélekkel, hogy később kollégák lesznek, gyűjtőtársak lesznek. Látniuk kell, meg kell ismerniük. Nekem a feleségem sem ismert előtt az ásványokat, általam ismerte meg. Tehát a kapcsolatteremtés az, hogy az emberek ezt kézbe vehetik, ez egy gyakorlati terület. Ha ezeket megfogjuk, megérintjük, akkor ez egy életre megmarad, az egy emlék, és ezt lehet fejleszteni. Ha látják a gyerekek, már pedig, hogyha eljönnek, akkor a legjobb helyre jönnek, akkor bizony szakmaszeretők lesznek.
1: Utolsó utáni kérdés. Olyan applikációk már vannak, kössük össze egyébként a mai modern tech világ. Az ásványokkal. Olyan applikációk már vannak, hogy nem tudom, lefotózol egy madarat, és akkor az applikáció megmondja, hogy milyen madárról, vagy milyen növényről van szó. Ásványokkal kapcsolatban van ilyen applikáció?
2: Van ilyen, tehát nyíltan elérhető. Most nem tudom, terméknevet mondhatok, a Google-ben is van ilyen lehetőség. Nyilván ezek nem 100%-os meghatározási lehetőségek, kellenek a szakkönyvek, de vannak olyan telefonos programok, túra applikációk, amik mind-mind segítik, magyarországi lelőhelylisták, bárki számára ingyenesen korlátlanul elérhetőek, amelyekkel könnyebb gyűjteni az ásványokat, és meg is mondják, hogy milyen kövek, de érdemes mindig szakemberre bízni a meghatározást, nehogy tévútra vigyen minket. A bőrze erre kifejezetten alkalmas, hiszen ingyenes drága kővizsgálat és ásványhatározás is várja sok-sok érdeklődőt.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Én köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Olá Róbert, geográfus és történésszel beszélgettem, a következő órában pedig Polgár Tünde üzletasszonnyal fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: Részeg vagyok és boldog, vagy boldogtalan, ne részeg.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Készüljön fel az elmúlt 15 év legjobb zenei válogatására. Felidézzük a korszak felejthetetlen előadóival, köztük a Petőfi zenei díjjal elismert művészekkel, a legkedveltebb slágereket. Petőfi Popszínpad. Minden kedden 19 óra 30 perctől a Dunavörgyön.
3: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Marad a sok napsütés, meghosszabbítják a diákhitel egy kamatstopját. Vasúti szerelvényre felmászó fiút rázott meg az áramvárpalotám.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M1-es autópályán Budapest felé Herceghalomnál az átterelt sávban két személyautó ütközött össze. A 28-as kilométernél az átterelt sávot lezárták, a balesetet a határ felé vezető oldal belső sávján lehet kikerülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Meghosszabbítják a diákhitel egy kamatstopját az év végéig, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, amikor leköszönt a diákhitelközpont éléről, még 2% alatt volt a kamata, most ez majdnem 10%. Hozzátette, a Magyar Fejlesztési Bank megvizsgálja a forrásbevonás működési költségeit, hogy jelentősen csökkenthető legyen a diákhitel kamata. Újszerű, újabb, korszerű, alacsony padlós KAF villamos állt forgalomba Budapesten. A BKK közölte, ezek a típusú szerelvények a többi között az 1-es, a 3-as, a 17-es és az 50-es vonalakon közlekednek majd. A közlekedési társaság összesen 51 új szerelvényt rendelt. Az új járművek fogadásához és a hálózat további korszerűsítéséhez további infrastruktúrális beruházásokra lesz szükség, tették hozzá. Áramütést szenvedett egy 11 éves fiú Várpalotán. A gyerek a barátjával bement a vasútállomás területére, ahol felmászott az egyik vasúti szerelvényre, közel került a felette lévő magas feszültségű vezetékhez, áramütést szenvedett és leesett. A sérült gyermeket mentőhelikopter vitte kórházba.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap sok napsütésre számíthatunk, de az időnként megnövekvő felhőkből elsősorban keleten záporzivatar kialakulhat. A szél északnyugaton és a főváros térségében erős lesz. A hajnali 8-15 fokról 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában szóba kerül majd többek között az asztali etikett, az 5 órai tea és Miami is. Polgár Tünde üzletasszonnyal beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szandi Roland vagyok.

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, az egészséges életmód és az étkezés, illetve az asztali etikett világában is fogunk kalandozni, meg kicsit azért majd hát Amerikának a melegebb részeit is belevesszük a beszélgetésbe. Arra gondolok, hogy Miami-ban de szép az élet, és már itt ül velem szemben a stúdióban Polgár Tünde. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Kezdjük azzal, hogy, és most akkor még felejtsük el Amerikát, étkezés, meg nem tudom, otthoni ételek készítése, hogy téged azért az elmúlt években, nem biztos, hogy erről ismert meg a nagy közönség, hogy akkor te milyen kis konyhatündér vagy otthon.
2: Pedig akik követnek, azok nagyon jól tudják, hogy szerintem 2018-ban volt az elhíresült mondatom, hogy a testem nem szemetes, tehát hogy én tényleg ez alapján élem az életemet. Aki már járt kórházba, az tudja, hogy nem akar oda bekerülni, tehát jobb, hogyha odafigyelünk saját magunkra, úgyhogy a saját érdekemben figyelek az étkezésre, az életmódomra, még arra is, hogy hogyan viselkedem, mert hogy az etiketnek is fontos szerepe van abban, hogy hogyan táplálkozunk szerintem.
1: Igen, mert ezzel kapcsolatban eleddig is ez a beszélgetésünk indító oka. Kettő könyved látott napvilágot. Igen. Ezzel kapcsolatban, hogyha jól mondom. Az egyik, az első, az kifejezetten arra vonatkozik, hogy akkor milyen kártyákat kell nyomtatni, hova kell tenni a villát, milyen sorrendben kell a poharakat lepakolászni, és akkor mi az, amit csináljunk, hogyha esetleg a nem tudom milyen arab sejk átjön hozzánk.
2: Nem csak az arab sejk. Most miért ne láthatnánk vendégül a saját családunkat is úgy, hogy megadjuk a módját.
1: Jó, de a tesómnak nem fogom kipakolni a paprikás krumplihoz a 22 poharat.
2: Ne is pakold ki nekem 22 poharat, de egy kicsi díszítést tegyél oda, egy picit olyan szépen tálalj, legyen színes az a tányér, hogy jobban élvezzétek ezt az együtt eltöltött kis néhány falatocskát.
1: Ebbe ennyire beleástad magad, hogy akkor mi az etikett, vagy nem tudom, ezt hoztad magaddal, vagy a különböző rendezvényeken, ahol voltál, voltatok, nem tudom, belédivódott a bőröd alá.
2: Nem, ez még jóval az RP előtt kezdődött, tehát Borsod külsőn annyira nem igazán üldöztek, hogyha nem ettem a vajas kenyeret késsel, villával, már elég nevetséges, az édesapámnak ez fontos volt. Aha. Ő különböző ilyen fogadásokat rendezett, csinált, vendéglátós volt, és neki fontos volt, hogy mi otthon szépen együnk. Aha. Tehát nálunk, mikor átjöttek a haverok, akkor kicsit meglepődtek, hogy tányér fölött esszük a vajas kenyeret, és sokszor ott van a szalvéta, meg a kés, meg a villa, és nehezen értelmezték ezt a lekváros kenyérnél is, de édesapámnak ez fontos volt, hogy ezt megtanuljuk. De aztán később, amikor a pénzügyi világban kezdtem el dolgozni, és rájöttem, hogy én egy kicsit süttyó vagyok, tehát hogy nem tudom, hogy kell viselkedni. Volt Londonban egy teázás. Hát én azt gondoltam, hogy fogom a csészémet, iszom a teámat, és akkor mi van, kicsapom oda a filtert, hát nem. Ott ez egy másfél órás mutatvány volt, különböző kis szkúnokkal, egy hegyni étellel, mindenki másképp csinált, azt se tudtam, milyen rendezvényen vagyok, és akkor azt mondtam, hogy én itt bajban vagyok, nekem segítség kell.
1: És akkor jobban beleástad magad önszorgalomból ebbe a bizonyos szabályrendszerbe, a különböző étkezéseknek, vagy teázásoknak, vagy gasztronómiai együttléteknek az etikettjébe?
2: Enémádok. És ez az egész körítés hozzátartozik az étkezéshez, meg a társas érintkezésünkhöz. Számomra az etikett az a társas érintkezés kressz szabályrendszere, és miután otthon azért nem ezeket tanultam, ezért amikor olyan helyre kerültem, nekem ez egy fantasztikus mankó volt, hogy én tudom, hogy mit hogyan kell, hogy hogyan kell viselkedni, hogyan kell köszönni, hogyan kell kezet fogni. Már amiatt nem kellett legalább görcsölnöm.
1: Azért érdekes mindaz, amit mondasz, mert ahány náció, ahány ember, annyiféle étkezés. Hogyha elmegyünk az olaszokhoz, és akkor ott nem tudom, az egész család összegyűlik, és a mamma kiteszi a pasztát, akkor ott nincs olyan, hogy befogom szépen a számat, és akkor egyszer csak mosolygok egyet, mert ott ember nem tud megszólalni, vagy túl kiabálni a másikat, mindenki is dumál. Hogyha veszünk egy magyar, nem tudom, családot, akik egy tanyán élnek, azok viszont leülnek szépen, és akkor megeszegetik a kis kajájukat, és nem biztos, hogy beszélnek egymással. A franciáknak, az amerikaiaknak az étkezése mindegyik más.
2: Természetesen, és ezzel is jobban megismersz egy kultúrát. Volt, hogy mi a sivatagban az ott készült ételt kézzel, lábbal ettük, tényleg szó szerint. Hát a tuaregeknél az volt. Igen. A szokás, hogy volt egy kis lepényed, és az volt a kanalad. Ezzel megint közelebb kerülsz egy néphez, megint megismered őket jobban. Balkezes vagyok. Én az arab világban non-stop bajban vagyok, mert ugye nem kéne használni a balkezemet, mert hogy azt ugye másra használják. És hát már van, hogy ráülök, meg átraszorítom, meg mindent csinálok, hogyha olyan helyen vagyunk, hogy hogy ne legyen kellemetlen, hogy viselkedek.
1: Hogy ástod bele magad ennek a szabályrendszerébe, az etikettjébe úgy, hogy csak nem tudom. Említetted, hogy egy teázáson voltál, nem tudom, egy ilyen felső 10 000 körben például, nyilván másképp működik a teázás, mint hogyha valahol London külsőn az ember bemegy egy akármelyik házba, és akkor ott megisszák a délután 5 órai teájukat. Szóval, hogy csak ez érdekel, hogy akkor nem tudom, bizonyos szint fölött mi történik, vagy hogy a különböző nációk hogyan reggeliznek, ebédelnek, vacsoráznak, tök mindegy, hogy milyen társadalmi réteghez tartoznak.
2: Abszolút. Tehát mi voltunk Tibetben olyan helyen, ahol egy hegyi serpánál voltunk vendégségben, akkor ott úgy ettünk, úgy ittünk. Ott van például a késbak, ugye, amit azért sokan általam ismertek meg. Az abszolút a polgári Magyarország egyik fontos eszköze volt, hiszen...
1: Várj, még mielőtt folytatnád, késbak. Ez az jut eszembe, életemben nem hallottam még el. Egy kis fadarab, amire ráteszed a kést, és ott van a tányér mellett.
2: Nem, azért ez általában mondjuk ezüstből vagy fémből készül, és pont azért készült, mert hogy az egyszerű polgárnak nem volt annyi evő eszköze, mint az uraknak, hogy minden fogáshoz másikat használjon. Így le tudta tenni, pihentetni tudta, nem lenyolta azt a kést, hanem csak úgy szépen letette, és tudta újra használni.
1: Ez azt jelenti, hogy akkor lényegében nem kell 12 kés, csak egy, és akkor van egy ilyen eszköz a tányérod mellett, de nem a tányéron hagyod, mert az jelent valamit, hanem hogy akkor two in one, vagy 3 az 1-ben, nem is 2 az 1-ben, hogy akkor ezzel a kis eszközzel még tudjuk használni akár a kést, akár a villát, akár az akármit.
2: Így van, de szerintem ez a polgárosodó Európa a japánoktól lopta, ugyanis ott ugye a pálcikáknak van külön ilyen kis tartója.
1: Mi a legkülönlegesebb, vagy a legfurcsább szokás, amivel találkoztál az asztali etikett, vagy a gasztroetikett kapcsán?
2: Hú, engem már nem lehet meglepni. Tehát komolyan, én már ettem bogarat is kézzel és késsel, villával is, tehát nem, inkább nem is sorolom fel, mennyi hülyeséget összeettem, mert mindenütt szeretem megkóstolni a helyi nevezetességeket. Nem lehet már meglepni. Nem lehet.
1: Számtalan helyen étkeztetek már nyilván hírességekkel, nagyokkal, kicsikkel a világ különböző pontjain. Van olyan gasztronómiai együttlét, egy vacsora, egy fogadás, egy akármi. És hát tudjuk, hogy azért például az angol király családban, az amerikai elnöknél, hogyha valaki ott egy fogadáson részt vesz, ott azért sokkal nagyobb szabályszerűségek vannak. Van olyan, ami még nem voltál, és kicsit félve tennéd be a lábadat, hogy itt lehet, hogy szintén elveszett vagyok?
2: Ez biztosan így van, mert ezek protokollális rendezvények, tehát ugye ennek a nagy szakértője, Görög Ibolya, az egészen más, mint az etikett, az még egy fok, tehát ott már tényleg minden számít. A legkevésbé mondjuk egy ilyen ázsiai, mondjuk császári családhoz tartozó vacsorát vagy ebédet mernék bevállalni, mert hogy én voltam te a ceremónián ott, de hogy a 8 órás képzés alatt odáig nem jutottam el, hogy kell jól fogni ezt a csészét, ahogy a japánok fogják, szóval azért az egy olyan dolog, hogy ahhoz, hogy te vendégségben mehess oda, legalább 2 évet tanulnod kell.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Polgár Tünde, a közelmúltban látott napvilágot a legújabb könyve. A címe az, hogy Terítéken az étrendem. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk. Lápa.

0: Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Polgár Tünde ül velem szemben a stúdióban. Broker, riporter, könyvszerző, gasztroszakember, meg annyi mindent mondhatnék, még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Örülök, hogy itt lehetek.
1: Említettem bizonyos titulusokat vagy foglalkozásokat veled kapcsolatban. Mi az, amit mondani kell, hogyha hivatalosan szeretnélek bemutatni, nem egy ilyen 5 órás teázás kapcsán, hanem hogy azt mondani, hogy valami, akkor a Polgár Tünde után mit kell most hozzátenni?
2: Ezzel mindig gondban vagyok. Nem szeretem az influencer kifejezést, nem érzem magam szerzőnek csak azért, mert van 2 könyvem, broker már régen nem vagyok, üzletasszony, hát szó-szó, de mégsem az a kategória. Ezzel mindig gondban vagyok.
1: Hogy jutottunk el odáig, Tünde? És nyilván ez kicsivel hosszabb kifejtős kérdés lesz, vagy a válasz majd az lesz erre, hogy most 2026-ban itt ülünk, megjelent a második könyved, említetted, hogy bizonyos étkezésekkel bajban voltál, én említettem egy Amerikát, de említetted azt, hogy az üzleti világ, meg a pénzvilág, stb. Stb. A kislány Borsodban, ott annak idején pár évtizeddel ezelőtt. Tehát, hogy nyilván elég hosszú és elég nagy utat járt be, hogy akkor azt tudjuk mondani így 2026-ban itt az A38-on, hogy akkor itt ez a könyv.
2: Hát akkor volt néhány nyár, amit csavar válogatással töltöttem nyári munkaként, tehát sok mindenre tudtam gondolni, de a csavarokra már nem nagyon. Akkor azt gondoltam, hogy vagy tanár, vagy színész leszek. Egyik se jött be. Úgyhogy egész más terveim voltak. Maga a pénzügyi világ csak azért jött, mert én nem akartam még felnőni, és akartam még tovább tanulni, és úgy gondoltam, hogy a kereskedelmi után nekem kell még valami, amit elvégzek, és akkor indult az első broker képző, hát halleluja, ugorjunk bele fejest. És elég vicces volt, mert még a rothadó kapitalizmusból kellett vizsgáznunk, mert még csak olyan könyv volt, de hát már nem azt éltük. Úgyhogy ez egy érdekes kirándulás volt. Nem tudom, nekem mindig alakult az életem, mindig jött valami újabb kihívás, mindig akartam valami újat tanulni, és így jutottam egyről a kettőre.
1: Te tőzsdén kívüli papírokkal foglalkoztál,
2: igen,
1: ugye? Aztán utána jött majd a riporter kerestetik, ahol a második helyezést érted el, ha minden jól
2: igen
1: megy, és akkor e kapcsán volt egy nagy találkozás, hogy presszer énekli.
2: Kicsit később volt, akkor először a méltán vagy méltatlanul elhíresült Nap TV-ben kezdtem először dolgozni.
1: Az nem az Anetka, vagy valami
2: nem,
1: ilyesmi?
2: Nem, ez a gyárfás féle Nap TV volt, úgyhogy egyszer, amikor írt rólam az Élet és Irodalom az egyik interjúmról, akkor mondták, hogy jó, hát akkor ez most csak 3500-ból lesz, mert ott van a dicsőség is. Úgyhogy ez egy érdekes világ volt. Majd utána a riporter kerestetékből kerestek meg az RTL-esek, mert úgy volt, hogy lesz egy gazdasági híradó, ami aztán nem lett, de végül is ott ragadtam, és nagyon szerettem azt a világot. Volt egy Mi mennyi miért című műsor, aha, talán páran emlékeznek rá, amikor tényleg a fogkefének egészen a sörteig lementünk, hogy mi mennyibe kerül benne.
1: És akkor utána jött majd egy találkozás, ez azért hozom be, ugye, mert hogy olybá tűnik, hogy az elmúlt, hát évtizedekben nyugodtan mondhatom, egy nagyon példás családi, házas életet éltek, hogy a ti kapcsolatotokban nincsenek ilyen kiugrások. Ti úgy nagyon jó megvagytok egymással.
2: De ezt azért senkinek nem mondanám, hogy mi soha nem veszekszünk, nem vitatkozunk, és nem repül fél évente egyszer a, nem tudom, a gombapörköl, tehát hogy azért mi ugyanúgy temperamentumosok vagyunk, viszont megoldjuk a gondjainkat, tehát megpróbálunk összecsiszolódni. Hát most már 26 éve csiszolódunk, most már talán már elég jó úton vagyunk, de az RP-val való találkozásomat is pont egy ilyen Mi mennyi miért forgatásnak köszönhettem, amikor a Régiségpiacról forgattunk, és akkor találkoztunk először.
1: És erről még nem beszéltünk, hogy ez is befigyelt utána az életedben, mert beszéltünk arról, hogy tanár szerettél volna lenni, vagy színésznő, vagy akármi, aztán broker lettél, és amikor az RP-val találkoztál, tudniillik a kedves pároddal, a férjeddel, akkor viszont jött majd az, hogy akkor kicsit jobban beleásod magad a régiségek és a műkincsek világába, és abból is tettél állítólag vizsgát.
2: Abszolút. Ékszerbecsűs és műtárgybecsűs vizsgám van, imádom. Ez olyan, mint egy nyomozás. De egy tárgyat vallatni, faggatni, hogy merre járt, ki volt, mit történhetett vele, az egy fantasztikus dolog. Hát gondolj bele, egy 200 éves tárgy hány életen keresztül szolgált embereket, mennyi mindent láthatott, ha így vesszük, és mi minden nem mehetett keresztül.
1: Ő nyilván hatással van rád, mert hogy fogtad magad, és akkor ő már akkor benne volt ugyanis ebben a világban, és akkor te kicsit idomultál ehhez. Te mennyire vagy hatással rá? És akkor azért a kérdés, mert hogy te belástad magad például a gasztrovilágába, vagy nem tudom, az egészséges életmód világába, ami nekem az RP-val kapcsolatban szembe jön, az, hogy akkor nagy autó, szivar, és köszönöm, meg vagyok, meg eszek finomat. De hogy ő egy gombapörköltet meg tud-e csinálni, vagy ilyesmi, azt nem tudom.
2: A szivarról hamar leszoktattam, mert nem egészséges, és vigyázunk az egészségére. Valószínűleg meg tudna csinálni egy gombapörköltöt, de hogy utána lehet, hogy egy kicsit a konyhát tatarozni kell, nem biztos, hogy nem. Megcsinálja a maga módján. Megszerettettem vele szerintem a főzést, szeret főzni. Csak olyan, mint minden férfi, tehát hogy 42 kanállal kóstol, és mindegyiket ott hagyja valahol úgy, ahogy van, ezt a nők, ezt szerintem jól ismerik, mindenütt ott van valami ragacsos kanál.
1: És ilyenkor oda kuppintasz neki a kanállal a kis kezére, hogy ne tedd már oda, nem látod, hogy éppen itt takarítanék, vagy csinálnám rendesen?
2: Nem, ezt már rég elengedtem. Tehát olyan megtisztelő, hogyha valakinek a párja főz, úgyhogy nem kötök ebbe bele. Nem, szeret főzni.
1: Szeret főzni? Mi a kedvenc étele?
2: Hú, ő nagyon tudatos, tehát ő is elindult ezen az úton, és sok nyerset eszik, tehát nyers zöldségeket, nyers gyümölcsöket. Hogy mit szeret? Annak idején megpróbált elcsábítani engem egy fűszeres... Mi is volt? Ja, igen. Oilo and pepperoncino spagettivel. Hát kicsit túltolta benne a csípős dolgokat, de lehet, hogy azért, hogy megígyük azt az üvegbort, nem tudom. Úgyhogy szereti az olasz konyhát nagyon, de most már meg rá tudtam venni, hogy sushi tegyen. Tehát ez számomra egy fantasztikus dolog, mert előtte mindig hát így bottal nem piszkálta volna ott a tányéron azokat is kis karikákat, most meg már megeszi és szereti.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Polgár Tünde üzletasszony, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Polgár Tünde üzletasszony, illetve hát a gasztró egyik szakértője ül velem szemben a stúdióban, a közelmúltban látott napvilágot. A legújabb könyve, a cím az, hogy Terítéken az étrend, de még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Én is köszöntök mindenkit.
1: Az imént már arról beszéltünk, hogy most már végre a kedves párod, a férjed, az Árpi megeszi ugye a sushit, de hogy a konyhában nem biztos, hogy megfelelő módon működik, hogyha bármit el kell készíteni, mert mindig mindent ott hagy valahol. Még mielőtt folytatjuk az új könyvvel, azelőtt ti most ilyen két laki életet éltek, nem? De bár.

0: vannak, hogy Bud Spencer, Terence Hill hányszor forgatott ott akármilyen filmet, de hát, hogyha elmész, akkor ott is ugyanúgy élnek emberek, mint bárhol máshol.
1: Persze, és Florida is egy hatalmas területen fekvő ország, ugye az Egyesült Államokon belül egy állam, és mi a golföböl partján lakunk, nem a Miami oldalon, tehát teljesen más. Tehát ez olyan, mint hogyha Buda meg Pest. Már bocsánat minden Miami-t kedvelőtől, de hogy én nem akarok 3,5 órát ülni a dugóban azért, hogy eljussak valakihez vacsorázni, hát attól megőrülök. Úgyhogy a mi oldalunk egy picit más, lassabb. Sokan azt mondják, hogy kicsit nyugdíjas falva, viszont pont emiatt biztonságos, gyönyörű, minden van nálunk is, Sarasota egy kvázi falu, de a színháztól az operáig mindent megtalálhatsz ott.
0: Az van, hogyha összekeverjük ezt a két topikot már, mint hogy az életet Amerikában, illetve a gasztrót akkor, és te ugye egy borsodi lány vagy alapvetően, tehát hogy ott túró rudit nem eszel, ott ugyanazt a csirkepaprikást nem tudod elkészíteni, mint itthon, mert alapanyagok tekintetében persze nagyon sok minden, és nagyon sok jó alapanyag van Amerikában, de azok nincsenek, ami egy magyar konyhához kell, vagy nem biztos, hogy olyan minőségben, vagy ugyanúgy megvannak.
1: De csak azt hiszed, rafkós nép a magyar, az ott lévő magyarok megoldják, hogy mindenből van.
0: Bokacsizmában viszed ki a paprikát?
1: Nem, megoldják. Tehát van, aki tésztát csinál, a másik kolbászt tölt, tehát minden van, amit el tudsz képzelni. Ahol mi élünk, ott egy ilyen 9-10 000 magyar él azon a részen, Sarasota Bradenton ériába, úgyhogy nem fog ki rajtunk senki. Van, aki dobostortát süt, minden van, kürtös kalács van, bármi van, hogyha az ember ezt kívánja.
0: Ennyire összetartóak vagytok ott, ti magyarok?
1: Nem.
0: Floridában?
1: Nem, sajnos a magyarok sehol nem igazán összetartók. Itt is megvan az egyik klub, a másik klub, az egyik szövetség, a másik szövetség. Ez a része sajnos nincs meg, de a kultúrát mindenki nagyon szereti tartani, és fontos.
0: De azért, mert az iménti mondataidból kiindulva nekem, az a kép rajzolódott ki a fejemben, hogyha nem tudom, ennétek egy szelet dobostortát, akkor pontosan tudod, hogy kit kell felhívni, aki 12 házal alébb rakik, és akkor nem tudom, 3 óra múlva már ott teszed az egyébként majdnem jó dobostortát, amit nem tudom, itt a zsárbóban csinálnának.
1: Igen, de ez nem jelenti azt, hogy összejárunk.
0: Ja, tehát hogy a kettő nem kapcsolódik egymáshoz.
1: Nem.
0: Hogy néz ki az, amikor polgártünde főz?
1: A polgártünde úgy főz, hogy először kitakarítja a konyhát, az árpéltől mindig idegzsábát kap, hogy miért kell azzal kezdeni, hogy mindent letakarítok. De mindig elmondom neki, hogy én csak tiszta területen tudok dolgozni. És amit leginkább szeretek, amikor nincs otthon semmi. Mind ismerjük, ha nincs otthon semmi, az nem azt jelenti, hogy nincs otthon semmi, hanem mondjuk ott kornyadozik egy fél cukkini, egy kis karalábé, néhány sárgarépa, már úgy kicsit, hát már mindennek lehet nevezni, de egészségesnek nem, és ha ebből kell valamit alkotnom, ezeket imádom. Nem mondom, hogy mindig tökéletes a végeredmény.
0: Ez azt jelenti, hogy akkor nyilván, hogyha az ember könyvet szeretne készíteni, akkor előre megtervezi, hogy mi az, ami benne lesz majd, vagy mi az, amit nem tudom, az elmúlt hónapokban készített és kis átalakítással az majd jó lesz egy receptnek a könyvben. Ilyen is előfordul nyilván az életedben, hiszen már két könyved látott napvilágot, de hogy akkor az is előfordul, hogy szimplán csak úgy nem tudom főzni a valamit, és akkor azt talán majd rögzíted, és kisfilm is lesz belőle, és akkor lássuk, hogy mi az, amit találok még. Szóval mind a két út megvan az életedben.
1: Abszolút, ugye az első könyvem az a vendégvárásról szólt, és barátaink ismernek, hogy én mindenkiről van egy kis listám, hogy mit eszik, mit nem, mit kapott legutóbb, mi ízlett neki, mi nem, azért, hogy ne legyen az, hogy valakit nem tudok olyan szeretettel fogadni, mert számomra valahol a másoknak főzés az egy szeretet kifejezése is, tehát az együtt evés is egy szeretet nyelv is tud lenni, hogyha nem csak bekapunk gyorsan valamit.
0: Belléfogások voltak már tűnni az elmúlt években?
1: Erről ne kérdezz, Árpit inkább ne kérdezz meg, mert neki mindig csak azok jutnak eszébe. Tehát például van a fekete rizs, amivel nagyon régóta kísérletezem, hogy egy bizonyos desszertet szeretnék vele csinálni, most nem olyan egyszerű a családomban, ahol az egyik gluténérzékeny, a másik laktóz, a harmadik fitness diétán van, a negyedik pedig vegán. Tehát nálunk egy ilyen hétvégi főzés, az tényleg egy ilyen külön konyhai programot jelent, hogy mindenkinek tudjak valami finomat adni, és ez a desszert még mindig nincs kész. Ebbe a könyvbe bekerült volna, ha megelégedett lettem volna vele, de még mindig nincs kész. Ez a legjobb kihívás. És amit még imádok, hogy bárhová elutazunk, eszem valami finomat, gyorsan leírom a telefonom, hogy miket éreztem benne, és megpróbálom megcsinálni. Az egy akkora játék. És mikor csinálok egy olyat, amit mondjuk egy Michelin csillagos séfnél lettem, olyan büszke tudok lenni magamra, pedig valószínűleg nyomában nem ér annak, és nem hasonlít teljesen. De az enyém.
0: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Polgár Tünde, a közelmúltban látott napvilágot, a legújabb könyve, a címe az, hogy Terítéken az étrendem. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza,

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Polgár Tünde ül velem szemben a stúdióban. A közelmúltban látott napvilágot a legújabb könyve, a címe az, hogy Terítéken az étrendem. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szia.
2: Én is köszöntök mindenkit.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk 3/4 órában, de többek között Amerikáról, többek között dobostortáról, meg arról, hogy lettél bróker, aztán meg majd becsűs, meg minden is. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy ez a legújabb könyv, ez lényegében, hát ilyen 50 pluszos hölgyeknek és uraknak, vagy kérdezem, vagy uraknak is, mutat olyat, ami egyébként gasztronómiában, étkezésben, stb. Egy kicsit az életük jobbá tételéhez hozzájárulhat.
2: Minden korosztálynak. Azért emeltem ki elsősorban a 40-50 fölötti nőket, mert itt vagyunk általában elveszve, és saját magamon is éreztem, hogy bizony már más rosttartalom kell, másként kell táplálkoznom, máskor kell táplálkoznom, ahhoz, hogy jól érezzem magam. És itt nem csak a telítettségről beszélünk, hanem a fizikai, a szellemi, a lelki egészségünkről is, mert ez ugyanúgy hozzátartozik ahhoz, hogy boldogan és vitálisan éljük meg ezeket az évtizedeket is.
1: Terítéken az étrendem, akkor ez most egy receptkönyv, egy szakácskönyv, vagy egy életmódkönyv, vagy próbálod vegyíteni ezt?
2: Talán egy iránymutatónak nevezném inkább, van benne egy 28 napos étrend reggelivel, ebéddel, vacsorával, valahogy hogyan tudunk átállni egy picit kevesebb húsra, több babra, borsóra, lencsére, gombákra, hogy megadjuk a testünknek azokat, amikre szüksége van, és hogyha valakit egy picit el tudok indítani ezen az úton, azt gondolom, hogy akkor már tettem valami jót.
1: Mióta fejleszted ezeket a recepteket, amik belekerültek ebben a könyvbe?
2: 18-20 éves voltam, amikor refluxom volt, és rájöttem, hogy valamit tennem kell a táplálkozásommal, és akkor elkezdtem a testemmel kísérletezni, hogy mit szeret, mit nem, és pár év alatt eljutottam oda, hogy nem kell egy gyógyszert szednem, mert rájöttem, hogy mit szeret és mit nem. Innentől kezdve pedig ez úgy folyamatosan alakult, és folyamatosan tettem hozzá újabb és újabb rétegeket.
1: Hal van benne, nagyon sok nyilván, mert az egészséges, ezt nagyon tudjuk. Azt mondtad, hogy kevesebb hús. 40-50 fölött együnk kevesebb húst, mondod ezt a férfiaknak, akik egyébként húskrumpli, köszönöm szépen.
2: Mondom a férfiaknak, igen, és na, esetleg zöldségeket beszélek, az azért van, mert sok zöldséget eszem, mert ez a legfontosabb, amit elfelejtünk. A nagyszüleink még nagyon jól tudták, hogy sok zöldséget, gyümölcsöt kell enni, mi meg valahogy elkényelmesedtünk, és ezen kell egy picit változtatnunk, és a férfiak is, hogyha ezt játékként fogják föl, meg kihívásként, akkor fantasztikusat tudnak ők is alkotni, mert nem olyan bonyolult.
1: Hol készült a könyv? Amerikában, vagy itthon Magyarországon?
2: Itthon Magyarországon készült.
1: Elkészült a könyv, Terítéken az étrendem. Ezek a bizonyos receptek, amik benne vannak, ez nyilván mint saját fejlesztés. Van olyan a sok recept közül, ami bekerült, amit nem tudom már évek óta gründolsz magad előtt, és valami még mindig hiányzott belőle, egy icipici fűszer, és most nem tudom, a fotózás előtt 2 nappal találtad meg. Szóval, ami nagyon hosszú fejlesztést igényelt.
2: Az egyik alapanyaggal volt ilyen gondom, a süngomba. Tehát ez Európában nagyon sok helyen létezik, van terem, és elfelejtettük, holott például a mentális egészségünknek nagyon-nagyon jót tesz, és mikor megszületett az első kis süngombám azon a borzasztó kis szörnyű kis tömbön, amit termeltem, akkor én olyan boldog voltam, hogy madarat lehetett volna velem fogatni, és így került be például egy süngombás recept a könyvbe.
1: Találkoztam pár évvel ezelőtt a süngombával porformájában. Nyilván sokkal egyszerűbb így dolgozni vele, nem tudom, egy gombapaprikásba szórsz egy kicsit belőle, és akkor már is benne van. Ezek szerint akkor te nem így használtad a süngombát, hanem hogy rendesen megtermesztve, és akkor megpucolva, felvágva, és akkor ebből csináljunk valamit.
2: Így van, de gombaporral sincsen semmi baj, csak használjuk, mert a kognitív készségeinknek nem árt, hogyha nem a demencia lesz a legfontosabb része, mondjuk 60-70 fölött.
1: Megszületett most ez a könyv. Említetted, hogy 28 napos kihívás, challenge is van benne?
2: Inkább egy mankó. Nem szeretem a diéta kifejezést, mert annak mindig van vége. Ez egy életmód, tehát az egészséges életmódnak nincs vége, nincs szavatossági ideje, és folyamatosan változik. Tehát nem lehet azt mondani, hogy jó, akkor most 4 hét múlva már minden rendben lesz, és akkor jöhet újra a pacal pörkölt, nem tudom, zsíros deszkával.
1: Pedig az milyen finom.
2: Jó, hát módjával, abszolút, módjával, csak nem mindegy, hogy mikor eszed, mennyit eszel belőle.
1: Most akkor köszönöm szépen, hátradőlés van, és akkor kicsit kiállok a konyhából, mert eleget főztem az elmúlt hónapokban, és akkor most nem tudom, szeretnék mással foglalkozni, vagy közben azért zajlik a további receptfejlesztés.
2: Abszolút, ez egy olyan dolog, amivel soha nem fogok leállni, és ami fontos, hogy ennek a könyvnek is van egy része, ahol már egy kicsit úgy cibálgatom a fűszernövények, a gyógynövények bajszát, mint például a porcsin, tehát nem drága dolgokkal készülnek a receptek ebben a könyvben, hanem inkább olyasmivel, amit esetleg elfelejtettünk, és ott van a kertben nő, mint a gaz, és sokkal egészségesebb, mint a tabletták, amiket veszünk.
1: Beszéltünk már arról, hogy milyen példás kapcsolatban éltek ti az Árpival. Kicsit szeretném ezt, nem tudom, látni. A lelki szemeim előtt van egy film, vagy legalábbis egy kép, egy ilyen beszélgetés közöttetek, nem tudom, hónapokkal ezelőtt, egy évvel ezelőtt, egyszer csak oda mentél az Árpihoz, nem tudom, kint ült a kertben, vagy valami, hogy Árpi, csinálok még egy könyvet, és akkor oda csapott homlokán, hogy jó, van, csinál, vagy hogy történt?
2: Hasonlóan történt, csak akkor rögtön az volt az első, hogy most akkor megint napokon keresztül napi 5 előételt meg desszertet kell majd ennem. Tehát rögtön abban volt, hogy úristen, mert hogy otthon nálunk történik a fotózása a könyvnek, hogy akkor ő most szegény, most majd egy nap 5 desszertet tud enni, és nem kapja meg a reggeli ebéd vacsorát, ahogy normális, hanem valami más kell majd ennie, de sokat segített, úgyhogy, és jó kísérleti alany volt.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére tűnni, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez. Említetted, hogy voltak olyan gasztronómiai, vagy nem tudom, közösségi helyzetek, ami gasztronómiával, teázással, étkezéssel kapcsolatosak, ahol pár évvel ezelőtt még kicsit elveszettnek érezted magad. Melyik volt a legmeghatározóbb, hogyha visszagondolsz az elmúlt évek összejöveteleire, tapasztalataira, melyik volt az, amire azt mondod, hogy sosem gondoltad volna, hogy ezen valaha is ott tudsz lenni, vagy egy ilyenen valaha is ott tudsz lenni, és aztán lám, valósággá vált.
2: Lehet, hogy meg fogsz lepődni, de ez abszolút nem egy fancy dolog. Tibetben történt, amikor egy serpánál voltunk a házában vendégségben. Ugye mi forgatjuk is sokszor a kis útjainkat, és hát azt az arcot, tehát senki nem fogja elfelejteni, amikor én belekortyoltam a desszertként kapott jakvaj teába, jakvaj karamellel. A szaga is olyan volt, mint a büdös kéthetes zokni, az íze meg még inkább, tehát ott azért nem tudtam szépen tartani az arcomat, de lenyeltem, megettem.
1: Nyilván különleges élmény volt, igen. Hogy jó vagy rossz, azt majd mindenki eldönti magának, mert hogy erre vonatkozik az utolsó kérdések egyike, hogy számtalan helyen megfordultatok a világban, és nyilván a gasztronómia az ez nagyon fontos dolog, hogyha az ember elutazik, hogy ott belelásson abba, és megkóstolja az ottani a helyi ízeket. Mi volt a legrosszabb, amivel valaha találkoztál? Ez a jakvajtea volt, vagy volt ennél rosszabb?
2: Ennél az a rosszabb, amikor valahová elmégy, és úgy gondolják, hogy a vendég van a szakácsért, és nem az étterem a vendégért. Ezek a legrosszabb élmények, pláne, hogyha mondjuk valahová egy több hónapos, akár fél év, egy éves várólista után kerültél be.
1: És akkor a legeslegutolsó, most már utolsó utáni kérdés a végére. A nyarat tehát itthon töltitek, majd utána mentek vissza Amerikába, a könyv elkészült, terítéken az étrendem. Az utolsó kérdés pedig legyen az, hogy gasztronómiáról beszéltünk, meg életről beszéltünk, de hogy ezen kívül neked van most még más az életedben, Tündi? A gasztron kívül, meg a különböző videók készítésén, meg az életmódon kívül foglalkozol még mással?
2: Non-stop foglalkozom mindenfélével, most éppen egy újabb könyvön dolgozom, aminek semmi köze nem lesz a gasztronómiához, viszont sok köze lesz az elithez és az etikethez.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét!
2: Köszönöm.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, amiben most a mai programajánló következik. Eddig utazásról szóltak a héten a programajánlók, volt benne hajózás, volt benne Capri, és hát egy ilyen budapesti utazás is. Kimentünk, vagy kiugrottunk a Ligetben, hol a Zeneházában 18-án egyébként táncház a szabad ég alatt lesz. Ma is lesz utazás, Laci, szia!
1: Szia, Roli, köszöntöm a hallgatókat is. Megyünk szépen tovább a kis úton. A Média Klikken is megtekinthető, ugyanis a közel egy órás ismeret terjesztő film, a Vatikán épületei, a Szentváros titkai című alkotás. Én magam egyébként bevallom neked, még nem voltam Rómában, pedig képzeld, Roli, nézel rám, de keresztbe, kasba, körbe autóztuk, lementünk Toszkánába is, de képzeld el, nem voltam Rómában, és még a Vatikán sem láttam, de nagyon-nagyon szívesen megtekinteném élőben is, de egyébként aki még olyan, hogy mondjam, furcsa, mint én, hogy nem látta, az mindenképp nézze meg a filmet, én egyébként lehet, hogy meg fogom nézni, aztán meg élőben is irány Róma, úgyhogy a Vatikán épületei a Média Klikken.
0: Köszönjük, Laci!

0: egyszer. Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában Olá Róbert geográfus és történésszel, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Polgár Tünde üzletasszonnyal beszélgettem. És mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most startol a kitekintő, amiben minden héten a nemzetközi könnyűzenei világ legfrissebb és legnépszerűbb dalait mutatjuk be neked. Ma este is megéri tehát velünk tartanod. Már is kezdünk!

Petőfi Rádió minden magyar, kivéve ezt az órát, mivel ma este is startol a kitekintő Fekete Lacival és a nemzetközi könnyűzenei világ legfrissebb aktualitásaival. Elsőként Taylor Swift újdonságával folytatjuk, ami június 5-én jelent meg, és talán a legnagyobb érdekessége, hogy a friss 5. Toy Story animációs film filmzenéje. Ez az I Knew It, I Knew You, ami megjelenését követően természetesen hatalmas siker lett. A dal hangzását tekintve egy igazi country pop ballada, amiben összesen 14 hangszer kapott helyet. A zenéhez klip is készült, amiben sokunk egyik kedvenc karaktere Jessie kalandjai kerülnek a fókuszba. Itt a kitekintőben most tehát énekel Taylor Swift, ez az I Knew It, I Knew You.

0: Csinálja meg, szex!
1: A magyar zene rajongói az Instagramon is együtt vannak.
2: Kövess minket Instagramon is. Petőfi Rádió.
1: Minden magyar. Neked.

0: fejemet.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a kitekintő Fekete Lacival. A soron következő nevünk pár adással korábban már szerepelt is a műsorban. Ő az amerikai énekes, dalszerző és youtuber Alex Warren, aki 2021-ben kezdte el önállóan kiadni zenéit. Wild Child című albuma augusztus végén fog majd megjelenni, amiről korábban a Fine Place to Die című dal szólt itt a kitekintőben. Most a Passengerrel folytatom, szintén az új lemezről. A dal azt az érzést boncolgatja, amikor egy egyoldalú kapcsolatban rekedünk. A zenéhez videóklip is készült, amit pár nap alatt csak nem 1 millióan tekintettek meg. Szól tehát a

Petőfi Rádió minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Kitekintőt hallgatod. Most az amerikai énekes, rapper, dalszerző és színész következik, Vince Staples. Cotton című újdonság, a Cry Baby című vadonatúj lemezén kapott helyet eredetileg, témájában pedig egészen komoly dolgokat feszeget. Az optimista köntösben ugyanis a hajdani rabszolgaság és az elnyomás emléke bújik meg. Erre a gondolatmenetre egyébként a zenéhez készült videóklip is ráerősít, amiben sok archív felvétel is helyet kapott. Itt a Kitekintőben most tehát Vince Staples újdonsága következik, a Cotton.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ebben az órában a kitekintőt hallgatott Fekete Lacival és a nemzetközi könnyűzenei világ újdonságaival. Most a Weezer nevű közismert és közkedvelt amerikai rockbanda újdonsága következik, amiben a srácok a szintén amerikai és szintén rockzenekar Wednesday-jel működtek együtt, hogy összeállhasson a We Might As Well Be Strangers című dal. A zenéhez egy videóklip is készült, amit pár nappal ezelőtti megjelenése óta már több százezren láttak és hallottak, most pedig én hozom neked itt a kitekintőben.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában még pár remek darra a kitekintőt hallgatod. Most az amerikai indie rock csapat, az Off Montreal újdonsága következik, ami 1996-ban állt össze, és azóta is folyamatosan aktív. Hangzásukban az 1960-as évek pszichedelikus pop és rock stílusát gondolták újra, és ez nagyon jól áll nekik. Új lemezük még csak pár nappal ezelőtt jelent meg, és ezen hallható eredetileg a Take the Form című dal is, amihez egy nagyon, hát mi erre a szép szó, furcsa képi világú vizuális érkezett, amit én ajánlok egyébként mindenkinek, egyszer mindenképpen megéri megnézni, tényleg pszichedelikus. Itt nálunk azonban órazáróként most a hangzóanyag érkezik a srácoktól, zenél tehát az Off Montreal, és ez a Take the Form most a Petőfén.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, amiben az elmúlt 60 percben a Petőfi kitekintőt hallgattad. A jövő héten csütörtökön ismét kitekintünk, és elhozzuk neked a világ legnépszerűbb zenéit. Megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: volt a Szakcsi Jazz Óra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megint

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a gitár játsza majd a főszerepet, hiszen már itt ül velem szemben a stúdióban a szemtelenül fiatal, talán fogalmazhatok így, és hát eléggé ismert gitárművész, gitárvirtuóz, Dimák Patrik, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szia!
2: Szia, köszöntelek!
1: Szemtelenül fiatal, remélem nem haragudtál meg rám ezért.
2: Én ezt kimondottan szeretem hallani.
1: Mikor 2002 magasságában?
2: 2002-ben, igen.
1: Szentesen.
2: Szentesen.
1: Még mielőtt rámegyünk arra, hogy akkor hogy lettél egy ilyen nagyszabású zenekarnak a tagja vagy a szólistája, mint a Palládi Orkesztra, ez majd egy későbbi topik lesz, azelőtt egy kicsit vessünk már el az idők kezdetének a történetében. Hogy jött neked a gitár az életedbe, Patrik?
2: Hát igazából ez egy érdekes történet, mert igazából 8 éves koromban fogtam először hangszert a kezembe, és igazából nem egy zenés családból származom, tehát innentől kezdve igazából különböző rádiókon, lemezeken keresztül fertőzött meg maga a zenélés, korai Michael Jackson lemezeken, meg tehát nem mindig jó zene szólt otthon, és valahogy ez így rám ragadt, és 8 éves koromra jött meg úgy az eszem arra, hogy én szeretnék gitározni, és akkor szüleimet addig nyaggattam, hogy na, már pedig én gitározni szeretnék, és semmi mást.
1: Mindig jó zenét hallgattunk otthon, ezt említetted. Mit jelent a jó zene nektek? Egy Michael Jackson-t említettél például. Igen, az jó zene, viszont 2002-ben születtél, azt mondtad, hogy hát 8 éves korodban, akkor már 2010-et írunk. Nem biztos, hogy 2010-ben neked Michael Jackson-t kellett volna hallgatni, hanem nem tudom, Bruno Marsot, vagy akármit.
2: Hát, én mindig is hallgattam mindent, tehát hogy én valahogy mindig így fordítva kezdtem neki a dolgoknak, tehát például, amikor elkezdtem gitározni, akkor Gypsy King zenét játszottam évekig. Latin zenével kezdtem. És már önmagában ez egy ilyen fordított szituáció volt, hogy nem a standard, akár Guns N' Roses, vagy rockosabb dolgokkal kezdtem el foglalkozni, hanem ugye a latin zenével. És nyilván jó volt a kérdés, hogy mi számít jó zenének. Szerintem igazából az, ami megérinti az embereket valamilyen formában, és nem szabnék neki semmi faj korlátokat, sem az, hogy most ki szerint éppen mi jó, hanem az, ami elindít az emberekbe a érzelmeket, bármi jó, rossz, tök mindegy, hogy miért, az már önmagában egy jó dolog, szerintem.
1: A objektre, a tárgyra menjünk rá egy kicsit, aztán majd folytatjuk a zenével. 8 éves korodban azt mondtad, hogy te kitaláltad, hogy gitározni szeretnél. Pont volt otthon egy gitár, vagy kiltél a szomszédtól, vagy hogy?
2: Hát ezt hál' Istennek pont december környékén kezdtem el kitalálni,
1: és a Jézuska
2: hát nyilván
1: hozza.
2: A Jézuska hozott nekem egy tök jó kis gitárt, és akkor utána egy hónapon belül én már elkezdtem gitározni, és akkor annyira gyorsan jöttek a dolgok. Nekem az első gitártanárom Sörös Antal volt, aki nekem most már nagyon jó barátom, és ő az akkori Megasztár 5-nek a versenyzője volt, a Fivérek zenekarnak volt a frontembere, és nála kezdtem el akkor tanulni. Illetve ott fertőzöttem meg ezzel a latin zenei őrülettel is, és ez már kiderült ott az elején, hogy nekem erre van úgymond kvalitásom, mert egy 2-3 hónapon belül viszonylag tök sokat haladtam a gitározásban, és akkor már eljártam fellépni, viszonylag mondom, tehát ilyen 2-3 hónap után. Úgyhogy nálam ez egy ilyen nagyon gyorsan jött dolog volt.
1: 8 éves korodban megfertőződtél a gitárral, kaptál egy gitárt, és elkezdtél tanulni. Már benne vagyunk nyilván az internet világában. Hogy? Mert hogy én is, nem tudom, próbálkoztam 8-12 éves koromban gitárt venni az ölembe, és hát az ujjaimat nem tudtam megfelelő módon behajlítani, meg nyilván mindig rossz húrra tettem rá, amikor a többiek a tábortűznél a börtön ablakában nem süt be a nap, és közben szalonna sütés, meg osztálykirándulás. Úgyhogy azt mondtam, hogy jó, talán még a nem tudom, Metallicának Nothing Else Matters első kettő akármiét el tudja játszani az ember, azt mindenki meg tudja csinálni, aztán utána abba is hagyja. Neked ez hogy kezdődött? Tehát, hogy internetről szedted rá, vagy voltak már különböző tabulatúrák, amik ott voltak a kezedben papíron, vagy hogy?
2: Hát igazából én mondhatjuk így, hogy magánórák keretében kezdtem el gitározni.
1: Ja, nem az volt, hogy akkor magadnak bincsiszted otthon.
2: Nem, mert 8 évesen azért ez kicsit nehezebb lett.
1: Ugye a legjobb, magadnak bincsiszted, az vagy jó, vagy nem jó.
2: Hát nálam így egyből elkezdődött ez az oktatásos történet, és akkor így mivel rendszerben kezdtem el tanulni, ezért utána sokkal egyszerűbb volt akár később magamnak megtanulni dolgokat. Tehát, hogy nálam ilyen nagyon nagy keresgélés az elején nem volt, vagy egy ilyen, nem tudom, ilyen nagyon nagy vagy szétszóródás, hogy akkor most hogy legyen, mint legyen, elakadtam valamivel, stb. Nem tudatosan fel volt ez építve szüleim részéről is, meg az összes tanárom részéről is, hogy minél jobban tudjunk ebbe haladni.
1: Az első gitár, amit kaptál, az gondolom egy dobozgitár volt.
2: Az egy dobozgitár volt, egy Hát egy nagyon-nagyon-nagyon olcsó hangszer volt, de mai napig megvan. Azt nem engedtem senkinek, hogy eladjuk, meg stb. Úgyhogy azóta is a szüleimnél van otthon a gitár.
1: Számtalan gitár létezik, hogyha magát a fajtákat veszük. Dobozgitár, spanyolgitár, ukulele, elektromos gitár, basszusgitár. Mindegyiken kipróbáltad már magad, vagy köszönöm szépen, elektromos torzítósból én már nem kérek, nekem pont elég az ukulele, a banjo, meg a spanyolgitár.
2: Hát az ukulelét meg a banjót azt nem próbáltam. De
1: miért? Kívül... A legjobbak!
2: Van még időm, hát ugye szemtelenül fiatal vagyok, ki tudja, mi lesz a végén. De hogy egyébként rengeteg gitár próbáltam már is, illetve rengeteg gitáron játszom ugye a napjainkban is, illetve basszusgitározni is szoktam, de azt inkább csak így ilyen otthoni stúdiós demozgatásoknál szoktam ezt így megejteni. De nagyon szeretem egyébként, meg nagyon jó átlátni már csak olyan szempontból is a basszusgitárt is, hogy funkcióban a zeneileg hol helyezkedik el, hogy tudja a gitár-basszusgitár kiegészíteni egymást a legjobban. És ezáltal, hogy belemerültem egy kicsit, így én is jobban átlátom ezt, hogy ez hogy tud jobban együtt működni.
1: A banjo-val mi a viszonya Dimák Patriknak, a gitárművésznek? Azért, mert a banjo az egy nagyon megosztó hangszer. Vagy nagyon szeretik az emberek, vagy azt mondják, hogy semmi értelme annak a hangszernek. Én oda tartozom, aki azt mondja, hogy banjo-n hallgatni valahol, nem tudom, Dallas magasságában, Amerikában egy akármilyen countryt, szerintem a legjobb a világon.
2: Én azt mondom, hogy nincsen rossz hangszer, csak rossz környezetben szólaltatják meg. Aha. Tehát, hogy pont, ahogy mondod, ez a Dallasos, texasi feeling, ott működik. Tehát, hogy a legjobb környezetében ez működik. Nekem még sose volt banjo a kezembe, de a Palladi Orchestra Arena koncerten viszont meg fog szólalni a banjo Dián Robert művész úr kezéből.
1: Mindez egyébként május 2-án lesz.
2: Mindez május 2-án a Budapest Arénában.
1: Hát, egyébként előtte, hogyha oda meri adni, és nem hangolod el a kis banjóját, akkor ki is próbálhatod, vagy utána?
2: Megpróbálkozom vele.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Dimák Patrik, gitárművész. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

keserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szenvedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó, méllapos, befelé forduló vakság. Homályos szemüvegek.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Dimák Patrik, gitárművészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Patrik.
2: Köszöntök én is újra mindenkit.
1: Beszéltünk arról, hogy került életedben először gitára kezedbe, beszéltünk arról, hogy hát banjoval még nem próbálkoztál, és ukulelével sem, de az elektromos gitár az befigyel, meg néha természetesen a basszusgitár is. Az elektromos is, jól mondom, tehát, hogy pengető nyugodtan előfordul a kezedben, és akkor húzogatod ott azt a kis kart, hogy akkor egy kicsit még itt torzítódjon a hang, ami kijön belőle. Na, folytassuk azzal, hogy azt említetted, hogy amikor elkezdted, akkor a spanyol zene az nagyon megérintett, és akkor Gypsy Kings, mert az a gitározási stílus azért kicsit más, mint hogyha az ember a jazzben gitározik.
2: Hát lényegében teljesen különböző technikákat igényel, akárcsak az egyiket ugye nagy részben kézzel játsszák, ugye a spanyol zenéket, a jazz meg azt is lehet kézzel játszani, de nem mindig ez a legelterjedtebb formája. Én viszonylag színes utat jártam be, mert latin zenéből jövök, ezt utána lecseréltem a jazz zenére, és utána mindenféle, tehát popzenére, rockzenét is játszottam, funky, stb. Tehát ilyen nagyon széles skálán mozgok, mert nem akartam magam soha bekorlátolni abba, hogy én egy ilyen műfajú zenész vagyok, és akkor ennyi. Mert én valahol mindig is szerettem minden zenét. Érdekelt annyira, hogy belemélyüljek az összes műfajba valamilyen szinten.
1: Megfogtad a gitárt, elkezdtél játszani mindenféle stílusokat, még mielőtt eljutunk a jazzig. Hogyha valaki elkezd gitározni, akkor szeretne egy popbandában valahol ott állni elől a színpadon, és vagy csak gitározni, vagy gitározni és énekelni, hogy a csajoknak a szívét meghódítsa. Neked nem ez volt az utat, tehát hogy kifejezetten nem is vágytál arra, hogy akkor te egy ilyen popbandában gitáros énekes legyél?
2: Arra mindig vágytam, hogy valamilyen szinten előtérben legyek, de mint gitáros, tehát nem mint énekes, vagy bármi ilyesmi, hanem mindenképp a gitárral szerettem volna szólista szerepet betölteni. Ilyen gondolatom volt, nyilván nem ennyire pontos megfogalmazásban még 8 éves koromban, de most már tudom, hogy akkor is ezt szerettem volna, amit egyébként most csinálok napjainkban.
1: Említetted, hogy a pop is befigyelt az életedbe, de te azért a pop zenében nem folytál bele olyan módon, hogy akkor különböző ilyen népszerű popbandáknak a gitárosa lettél volna, hogy akkor gyerünk az akármilyen koncerthelyszínekre, amit a fiatalok szeretnek, és akkor ott játszunk olyan slágerlistás dalokat, amik akármilyen, nem tudom, könnyű zenei slágerlistán ott lehet.
2: Sose zárkoztam egyébként ezektől, hál' Istennek dolgoztam popelőadókkal, akár a Tóth Andival, a Varga Viktorral, vagy különböző ilyen session zenészők, ahol ugye lehet, hogy csak egy koncertet, vagy kettőt játszunk így ezekkel a felállásokkal. Sose zárkoztam el ezektől, valahogy ezek így mindig, mondjuk így, hogy elkerültek engem, de ezzel számítva sose zárkóztam el ezektől.
1: Hogyha nagy gitárosokat veszünk az elmúlt évtizedekből, és rengetegen vannak, van, aki őt tartja a legjobbnak, van, aki őt tartja a legjobbnak, név nélkül, most mondok kettőt hirtelen, nem név nélkül, az Lenny Kravitz, Mark Knopfler, stb. Neked ki az, aki, vagy akinek a gitárjáték azt mondod, hogy akkor hát a világon a legjobb? Engem hát... Mark Knopfler lenyűgöz, most vírusként terjed a közösségi médiában, hogy a Sultans of Swinget, nem tudom, lassításból hogy hozza vissza, nem tudom, láttad, vagy nem láttad. A srác a legjobb gitáros a földön szerint, srác, Mark Knopfler, hát ő is túl van már 60-on.
2: Hogyne. Hát nekem a George Benson az a legnagyobb ikon, aki mindenféle szempontból, akár gitárosként, énekesként, zeneszerzőként, hangszerelőként, bárhogy ő tudnám őt sorolni. Nekem ő az a nagy ikon, aki tényleg így világviszonylatban mindig is ott volt előttem.
1: Magyarok közül Tibusz Tátrai?
2: Nekem magyarok közül a Balogh Roland a kedvencem. Ez egy érdekes dolog egyébként, mert nekem ő volt a, mondjuk így, a jazzgitár tanárom, és ez addig fajult ez a kapcsolatunk, hogy most már ugye a Paladi Orkesztrában mi egy színpadon állunk, meg egy iskolában tanítunk, tehát hogy nekünk ez a tanári viszony pont átfordult egy ilyen baráti és kolléga viszonyban, aminek én nagyon hálás vagyok, mert nagyon nagy inspiráció volt ő számomra, mind emberileg, mind zeneileg, és őt tudnám ilyen szinten felsorolni.
1: Jussunk el a jazzig. Beszéltünk popról, beszéltünk spanyol zenéről, stb. Stb. A jazz hogy kopogtatott az életedben? A fiatalok nem biztos, hogy nem tudom, 15-16-18 éves korukban egyből a jazz felé fordulnak, nagyon megosztó műfaj. A smooth jazz mondjuk kevésbé.
2: Én azt mondom, hogy a smooth jazz is valahol egy kicsit megosztó történet. Nyilván Magyarországon még nem tört át annyira, mint amennyire ezt mi szeretnénk, de ezen munkálkodunk. Nekem először a smooth jazz jött az életembe. Nyilván ez egy jó átmenet, én azt gondolom, tehát hogy nyilván populáris is, de mégse jazz, de közben meg nem is pop, tehát hogy ilyen minden is van benne. Nekem az volt az első, ami ilyen 12-13 éves koromban bekapogtatott az életembe, az nagyon megfertőzött. És utána, hogy szerettem volna tovább tanulni, ugye a zeneművészeti középiskolákon van a klasszikus tanszak, meg a jazz tanszak. És akkor utána nyilván ez egyértelmű volt, hogy nekem a jazz tanszak az, ami járható út tud lenni, és akkor fertőzöttem meg a tradicionális jazz zenével is, amit ugyanúgy szeretek most már, mint bármi mást, de nálam egy kicsit az kicsit később jött be az életembe.
1: Hogy kopogtatott a jazz? Már úgy, hogy valaki, nem tudom, egy tanár, akihez éppen jártál, megmutatta, hogy akár így is lehetne, vagy hallottál valahol valamilyen jazzdalt, és akkor még nem is tudtad, hogy mi fánterem a jazz, és akkor utána majd mondtad a tanárnak, hogy akkor hallottam ezt, és nem lehetne, hogy akkor így is megpróbálok játszani?
2: Hát, igazából egy-két felvételt hallgattam, és azok egyébként úgy tetszettek, de akkor még úgy nem annyira vonzott ez a dolog. És nyilván mindig szerettem volna professzionális szintig eljutni a gitározáson belül, és akkor kerültem fel Budapestre Balogh Rolandhoz, és akkor általa én megismertem azt a jazz műfajt, amit ők is képviseltek.
1: Most jelen pillanatban, majd beszélünk nem sokára a Palládió Orkesztráról, most milyen műfajok vannak jelen az életedben, Patrik?
2: Igazából nekem most a fő profilom az a smooth jazz, ami lényegében az ilyen szóló projektemet is teljes egészében lefedi, és ezt teszik igazából most így a mindennapjaimat is, elkerül munkálkodok.
1: Ilyen session zenei feladatok előfordulnak még az életedben, hogy akkor valaki ez el kell menni, és akkor nem tudom, stúdióban zenélni egyet, koncerten zenélni egyet?
2: Előfordul, hál' Istennek. Kimondott én, de a Zóbertet tudom mondani. Ő volt az első lemezkiadóm egyben, akivel szintén egy ilyen tök jó kis smooth jazz zenét játszunk. Aki szintén egyik nagy hatással volt rám, hogy a zenei oldalon, meg a hangszerelése is, a többi, amikor még fiatalabb voltam, és nekem is ez egy ilyen kicsit kiteljesedés, hogy amire felnőttem, meg amit én régen hallgattam, abban most én is benne vagyok, és az új felvételeken már én gitározok, hogy kicsit így bele is tudok ebbe így nyúlni, úgyhogy ez a session oldal ilyen szempontból azért megmaradt.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Dimák Patrik, gitárművész, egy pici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Dimák Patrik gitárművész ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia, Patrik.
3: Én is újra köszöntök mindenkit.
2: Beszéltünk session zenei feladatok, vagy session zenész feladatokról, bármelyik helyes lehet, beszéltünk a saját bendedről, hogy az is van még, amiben smooth jazz-t játszol, meg beszéltünk arról, hogy került gitár a kezedben, milyen fajtájú gitárok vannak a kezedben. Kicsit ezzel a saját formációval folytassuk. Dimák Patrik Band?
3: Hát igazából ez egy szóló karrier, ha most mondhatjuk így, tehát nekem igazából egy session zenekarban mindig a hátam mögött, és igazából szólistaként működöm közre a saját magamnál.
2: Volt korábban?
3: Annak indult ez az egész dolog, és akkor utána úgy döntöttünk, hogy ez nekem járható út, ez az egész dolog. Nyilván ez a smooth jazz dolog, ez olyan egyébként, hogy valaki vagy nagyon szereti, vagy inkább nem is hallgatja. És valahol erre én azt gondolom, hogy nehéz olyan társakat találni, akivel ezt közösen végig lehet csinálni, és azzal a hittel, amivel ezt föl lehet építeni, ezt végig lehet vinni. Úgyhogy nekem volt meg akkor ez az elköteleződésem maga műfaj iránt, és azt a célt, amit ezzel el lehetett volna érni, ezt én láttam leginkább, és ezért úgy gondoltam, hogy ezt én akkor viszem tovább egyedül.
2: Lemezed már jelent meg, ugye az X, hogyha minden igaz, az igen. Mikor? Az pár évvel
3: 2022. április 1-én jelent.
2: Igen, hát az 4 évvel ezelőtt, hogyha jól
3: számolom. Igen, most már 4 éve.
2: Hogyha arról beszélünk, hogy smooth jazz, és Dimák Patrik, és lemez, vagy tervek, instrumentális vagy vokális zene? Mert hogy a smooth jazzbe belefér ez is az is.
3: Belefér, nálam most mindenféleképpen csak az instrumentális az, ami terítéken van. Sokszor gondolkoztam

0: 100 gitár egy színpadon címet viselte, ahhoz még úgymond nekem semmi közöm nem volt, azon kívül, hogy én lelkesen néztem, hogy mi lehet ez a produkció, meg az összes tartalmat láttam vele, és 9 évvel később felkeresett az egész Paradi Orchestra-nak a produceri csapata, ugye Csapó Ádám, illetve Csapó Petra, hogy mit szólnék hozzá, hogyha lenne ez a lehetőség, hogy én csatlakozzak fiatal szólistaként az újonnan színpadra kerülő Paradi Orchestra koncertekben. És én erre örömmel mondtam igent abban a pillanatban, mert nekem ez egy hatalmas megtiszteltetés volt. Nyilván azért, mert egy különleges projekt, olyan szólistákkal, akik külön-külön a maga műfajában mindenki professzionális zenész, és ezt nyilván tök jó együtt megélni ezeket a dolgokat. Ráadásul, ha úgy vesszük, nekem középiskolai tanáraim is tagok ebben a felállásban, ugye Bernát Feri, ugye a vezető a Paladi Orkesztrának, ő is abban a konziban tanított, ahol én jártam, ugye a Balog Roland, ugye ő volt az én tanárom, Kovács Bálint, Berkesi Alex, ők is ebben az iskolában tanítottak. Tehát lényegében a volt tanáraimmal kellett nekem zenekart alkotni, és ez nekem egy hatalmas megtiszteltetés volt.
1: És egyúttal gondolom, kicsit félve is teszi be az ember a lábát egy ilyen zenekarban, mert az, hogy valamilyen szintig eljutottál a gitározásban, nyertél különböző versenyeket, de amikor a tanárával kell az embernek felállni a színpadra, ott azért, hát nem tudom, tehát nekem az ujjaim lehet, hogy kicsit lefagynának, hogy akkor hú, itt még jobban kell teljesíteni, hiszen ő tudja, hogy mit várhat tőlem, én meg nem tudom, hogy tudom-e azt adni.
0: Nálunk, hál' Istennek, ez alapjáraton sem volt ennyire nehéz. Nyilván bennem volt egy kis félsz, hogy na, oké, és akkor ez most már egy új szint, itt most már máshogy kell egy kicsit gondolkozni, foglalkozni a dolgokkal. Viszont érdekes, mert az első találkozásunk így a zenekarban, az egy klipforgatás volt, ahol a Movie Medley nevű klipünket csináltuk meg. Tehát lényegében az első találkozásunk az úgy hangszer nélküli volt, hogy csak a képben volt nálunk hangszer. És annyira jól tudtunk csapatként együtt dolgozni, hogy utána, amikor beültünk próbálni az Erkeles koncertekre, akkor senkinek nem fordult meg a fejébe, hogy na most jó, az új gyerek, ő a kisgyerek, most megjött, és akkor majd most leteszteljük. Illetve bennem sem volt egy ilyen félsz, hogy na most akkor engem hogy fog valaki bármilyen formában is mondjuk bekóstolni, és a többi. Tehát, hogy annyira családias légkör van az egész felállásban, hogy ilyen szó se volt ilyenről.
1: Az első próba milyen volt? Visszaemlékszel még rá, amikor bementél? Vittél a kis gitárodat, leültél, levetkeztél, és akkor azt mondta valaki, nem tudom, a Bernát Feri például. Na, csapjunk bele akkor, gyerkőzök, 3, 2, 1, 1, 2, tessék!
0: Hát egy nagyon különleges élmény volt, mert sose hallottam még 7 gitárt 7 szólamba így gitározni. És egy annyira új élmény volt, hogy nekem ez egy fantasztikus dolog volt. Tehát inkább csak ezt tudom mondani, hogy egy annyira új hatás ért ott abban a pillanatban, ami fenomenális volt.
1: A ritmust, az ütemet, a tempót, és még hasonló szavakat használhatnék. Egyből át tudtad venni, egyből otthon érezted magad közöttük?
0: Igen, hál' Istennek igen.
1: Nem volt semmi olyasmi, hogy akkor majd másodjára, harmadjára jobban fog sikerülni, fussunk neki még egyszer, miattam, bocsánat.
0: Nyilván ez azt gondolom, ez része a zenélésnek. Nem lehet mindenki mindig a toppon és 1000%-ig. Nyilván törekszünk erre, de én azt gondolom, hogy ez hál' Istennek mindennyiunknál előfordul. Nyilván emberek vagyunk, de ez mindig ugyanakhoz egy jó, akkor megyünk még egyszer, és akkor onnantól kezdve megyünk tovább. Úgyhogy ilyen téren sem volt bennem soha semmilyen stressz vagy félsz.
1: Említettél már egy Movie Medley-t, meg említetted az Erkelt. Mi az, ami eddig kiugró pont volt a Paladi Orchestra életében, a kettőn kívül, amit beszéltünk?
0: Hát én azt gondolom, hogy önmagában az, hogy dupla koncertet tudtunk játszani 9 évvel az első aréna után, az önmagában már egy tök jó kiugrás volt, mert nyilván az a közönség, aki most már 10 évvel ezelőtt ott volt, azok ott voltak velünk az Erkelben is, és hogy hál' Istennek azóta is hatalmas érdeklődés övezi körül ezt a produkciót. És nyilván az, hogy igényes zenét tudunk játszani jó emberekkel, jó társaságban, olyan értő közönségnek, akik támogatnak minket mindenben, az egy nagyon-nagyon felemelő érzés. És szerintem ez a legnagyobb kiugrási pont, amit én ki tudok emelni ebben.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Dimák Patrik, gitárművész. Pici-pici szünetet tartunk, aztán

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Dimák Patrik gitárművészül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer itt az
2: én is köszöntök mindenkit ma utoljára.
1: Gitárt is hoztál magaddal, bent van a Tokjában, ez miféle gitár? Ez egy sima dobozgitár, így, hogy ránézek?
2: Hát ez most egy flamenco gitár.
1: Bomba!
2: És nagy részben ezzel fogok játszani egyébként az arénás koncertünkön is, mert én nyilván az akusztikusabb szekciójába tartozom, a Paladi Orkesztra csapatának. Szóval ez egy nagyon különleges hangszer számomra, mert ez volt az első flamenco hangszerem, és annyira sok inspirációt adott nekem az elmúlt egy évben, mióta nálam van, hogy mindenhova is viszem magammal.
1: Még mielőtt beszélünk az előadásról, május 2-án lesz az arénában. Említetted, hogy az a gitár, ami életed első gitárja volt, 8 éves korodban kaptad, az még mindig megvan. Itt a spanyol gitár, a flamenco, amit mondtál. Ezen kívül hány gitár van még otthon nálad, otthon a polcon, vagy nem tudom, falon?
2: Hát, hál' Istennek van egy pár, elektromos gitárjaim is vannak, jazzgitárom is van, akkor fémhúros akusztikus gitár, basszusgitárom is van, úgyhogy tényleg nagyon színes a skála, és hál' Istennek megadatod az a lehetőség, amikor leülök mondjuk gyakorolni, vagy dolgozni a stúdióba, akkor bárhol tudok nyúlni, és van lehetőségem mindent kipróbálni, úgyhogy én ennek nagyon hálás vagyok, hogy ez megadatott.
1: Na, nézzünk előre. Május 2-án, tehát Palládi Orkesztra, mit láthat, hallhat a kedves közönség? Lesz flamenco, vagy spanyol gitár a színpadon, ezt már tudjuk. Ezen kívül?
2: Hát egy nagyon, a Palladióra jellemző nagyon színes műsorral készülünk. Nyilván klasszikus zenéket játszunk, Beethoven, Vivaldi, onnan átmegyünk a filmzenékre, és természetesen eljutunk a pop-rock slágerekig. Szóval tényleg egy ilyen nagyon-nagyon crossover műsorral készülünk továbbra is.
1: Filmzenék az mit jelent egyébként? Elmehetünk, nem tudom, odáig, hogy Star Wars, vagy nem tudom, Karib-tenger kalózai akár.
2: Hát ez mind a kettő pont benne lesz, egészen véletlenül, James Bond is lesz benne, úgyhogy színes a Mission Impossible, úgyhogy tényleg ilyen nagyon-nagyon színes lesz ez is.
1: Gitárokról beszélünk, és ugye ez úgy indult, hogy 100 gitár egy színpadon, nem feltétlenül egyszerre szólal meg, de hogy 100 gitár egy színpadon. Most nem csak gitárok lesznek a színpadon, hanem hogy ha minden jól megy, akkor kicsit színesítve lesz a műsor.
2: Igen, tehát a Palladi Orkesztra jelen pillanatban 7 darab szólista gitárosból áll, és most ki leszünk egészülve a Szolnoki Szimfonikus zenekarral. Eddig is dolgoztunk már vonósokkal, de most azért többen leszünk, és ez egy másfajta hangkaraktert és hangképet ad az egész projektnek. Velük leszünk kiegészülve, természetesen táncosaink is lesznek, dobos, illetve perkás úriemberünk van, aki nyilván a ritmusokat rakják alánk, illetve nagyon komoly audiovizuális élménnyel is készülünk azért a dalok mellé. Úgyhogy nagyon színes lesz ez is.
1: Azt említetted az imént, hogy elég sok minden megszólal majd, hogyha a zeneiséget veszük, és Mozartot és Beethovent említetted. Ők ketten nem biztos, hogy ismerték a spanyol gitárt, vagy hogy arra sok mindent komponáltak volna.
2: Javítok egyet, Beethoven és Vivaldi.
1: Vivaldi, bocsáss meg, igen.
2: Semmi probléma.
1: Vivaldi sem biztos, hogy ismerte a spanyol gitárt.
2: Nem, de egyébként nyilván ugye Vivaldi ugye a barokk zene, és azért a barokk zenében azért a klasszikus gitár azért meg tud félni.
1: Tavasztétel, például, spanyol gitáron.
2: A tavasztétel meg is fog szólalni, hál' Istennek, úgyhogy az is egy érdekes felállás, mert ugye lesz egy Vivaldi medlink, amiben ugye pont belejön az elektromos gitár is, és egy ilyen nagyon jó, érdekes válaszolgatós, az akusztikus meg az elektromos gitárok válaszolgatása fog megszólalni. Úgyhogy tényleg próbálunk mindenben rendhagyó módon hozzáállni, és nem feltétlenül azt megkeresni, hogy ez működhet, ez ebbe a zenébe, ez jól fog szólni, hanem pont azt, hogy mindent ráformálunk a Nagy Laci gitáron hangszerelőnkkel közösen erre a produkcióra.
1: Szóval, hogy május 2-án, tehát Palládi Orkesztra az arénában, lesz tehát spanyol gitár, lesz elektromos gitár, dobozgitár, ukulele, gondolom, csak-csak lesz.
2: Ukulelénk nincsen.
1: Nincs, de banjo?
2: Banjónk az
1: lesz. Említette, banjo lesz. Jól van. Nézzünk kicsit előre. Mit látsz még, hogyha a május 2-át elhagyjuk, és az arénás koncert hatalmas taps után véget ér?
2: Hát nagyon várjuk, mert vannak előkészületek, hogyan tovább a Palladi Orkesztrával, hál' Istennek. Erről még most nem nagyon tudok bővebb információt adni, tervezünk és szervezgetünk dolgokat.
1: Külföld vagy belföld?
2: Mind a kettő. Természetesen azt gondoljuk, hogy ebben a produkcióban jóval több van. és szeretnénk ezt akár megutaztatni, illetve megmutatni Európa, illetve világszerte.
1: Most a Palládi Orkesztráról beszéltél, hogyha kilépünk a zenekar bűvköréből, és maradunk a te szóló karrierednél, akkor te mit látsz? Kezdődik a fesztivál szezon. Mindenféle jazzfesztiválok, borfesztiválok lesznek, mindenféle nem tudom, művészeti fesztiválok lesznek, ahol te elő is fordult a legyenkető művészetek vagy, stb. Mi az, amit már látsz erre az évre, Patrik?
2: Szervezésben vannak különböző jazzfesztiváljaink, még nyilván nem tudom pontos dátumot mondani, mert még nem szerződtünk, de vannak megbeszéléseink, meg hál' Istennek nekem külföldi koncertek is vannak mostanában, pont egy pár napja jöttem haza Londonból, és nekem most itt szeptemberre van megint Londonba koncert, szervezés alatt van egy 2027-es amerikai minikoncert turné is, úgyhogy nekem inkább ez a külföldi vonal az, ami most első körben pozícionálható.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Eleddig számtalan koncertet adtál már, vagy szóló koncertet, vagy a Palládi Orkesztrával, stb. Van olyan koncert, amire úgy emlékszel vissza a sok-sok koncert közül, hogy életed legmeghatározóbb élménye volt?
2: Most hirtelen három is eszembe jutott, és egyébként mind a három különböző felállás. A saját projektemben az első londoni koncert, amit a Pizza Express-ben játszottam, az egy nagyon-nagyon meghatározó élmény volt. Akkor a Palladi Orkesztrával a dupla Erkeles koncertünk az megint egy nagyon meghatározó, és van egy ilyen, a sajátomon kívül van egy ilyen szerelem projekt az életemben, ez a Zeng együttes, ami a zenével a Rákos Gyermekekért Alapítványnak a úgymond az önkéntesekből álló zenekar, és a Zeng együttessel egy lemezbemutató koncertünk volt 2025-ben, bocsánat, 24 végén, és ez egy annyira sok éves munkának a beteljesedése volt, hogy az mindig is egy fontos pillanat maradt számomra.
1: Utolsó kérdés a végére. Arról beszéltünk az elmúlt szűk egy órában, hogy 8 éves korod óta ott van a hangszer a kezedben. Gitárművész lettél, számtalan koncertet adtál, szóval a gitározás meg maga a hangszer vitt el a hangsúlyt a beszélgetésben. Ezen kívül foglalkozol bármi mással? Van még más Dimek Patrik életében?
2: Hát igazából van, csak a zenélés egyébként, de hogy tanítok. Középfokon tanítok diákokat, akik a zenei pályára készülnek. Ezt én nagyon szerettem csinálni, mert nyilván kvázi van arra ráhatásom, hogy utánam lévő generációba, akik kerülnek ki a szakmába. Illetve producerként is tevékenykedem, illetve zeneszerzéssel is, de nekem mindenem a zene, tehát minden ágon zenélek.
1: De ez még mindig a zene, igen, hogy ezen kívül nem tudom, motorozol, vagy magas ágyásban sárgarépát termesztesz, horgászni jársz, akármi.
2: Hát, teniszezni szoktam.
1: De remélem, nem a gitára megfordítod, és akkor lehet vele ütni.
2: Ne.
1: Patrik, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen, hogy jöttél.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
0: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
0: Egyedül vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz élőben. Élőben.
0: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
0: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Már neki is ugrunk az utolsó hétköznapnak, péntek van végre, június 12-e. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, az előttünk álló órákban pedig rengeteg jó hazai zenével találkozhatsz. Bohemian Betyárszel érkezik Áron, Szakonyi Milánnal, ez a Postmodern Gospel.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar zenékkel és Medgyessy Gáborral.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Vártam, hogy bejöjjön nekem az élet végre, a világ vegyem már észre, de cserébe újra